0: reggeli Kálmán Norberttel. Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. október 1-én csütörtökön. Stabilat az ingoványosban. A környezetvédelmi miniszter megbuktatása után és kibékíthetetlennek tűnő konfliktusok árnyékában is biztos kézzel kormányozna tovább Fico. Még egy hivatal a pályázati csalások ellen. A magyarok csatlakoztak az Európai Ügyészséghez, jövőre elkezdenek dolgozni az ügyészeik. És ki a felelős az elkövetőn túl? A politikusok ugyanazt mondják most, a staskovai iskolai tragédia után, amit a tavalyi szepesófalui iskolai tragédia után mondtak. Egyelőre ennyit a mai reggeli tartalmából, most a hírek jönnek a mikrofonnál. Gazsik Viktória.
1: A Pátria Rádió hírei.
2: Független parlamenti képviselőként folytatja politikai tevékenységét Tomás Taraba. Nagy-Britannia és Franciaország megszüntette a migrációs megállapodást. Napsütéses meleg idő várható ma 27 fokos csúccsal. Következnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök kész együttműködni az SNS-szel a Környezetvédelmi Minisztérium vezetőjének kinevezésében, közölte a Smer tegnapi elnökségi ülése után. A párt szerint a kormánykoalíció parlamenti többségének megőrzése nagy erőfeszítést igényel. A Smer felszólította koalíciós partnereit, hogy felelősen kormányozzanak, szerinte Szlovákiának stabil kormányra van szüksége, amely szűk parlamenti többséggel is képes döntéseket hozni. A párt szerint a koalíciós partnerek belső vitái nem veszélyeztethetik a kormány működését. Az elnökség ülését azután hívták össze, hogy a parlament kedden 77 szavazattal megvonta a bizalmat Tomás Tarabától, a környezetvédelmi tárca vezetőjétől. Tomás Taraba volt környezetvédelmi miniszter közölte, hogy nem fogja akadályozni képviselőként a parlament munkáját, és Robert Fico miniszterelnök ellen sem fog szavazni. Azt mondta, nem vonul vissza a politikából, és független képviselőként folytatja, mivel nem tagja egyetlen pártnak sem. Taraba a vele szembeni bizalmatlansági eljárást primitívnek nevezte, szerinte Andrej Danko, az SNS elnöke az ellenzéki liberálisokkal együtt lépett fel saját minisztere ellen. A volt miniszter szerint Dankónak ismét Ficóhoz kell fordulnia, mert az SNS-nek mától nem lesz elegendő képviselője a parlamenti frakcióban. Robert Fico miniszterelnök ma felkeresi a Környezetvédelmi Minisztériumot. A tárca ideiglenes vezetésével Peter Pellegrini államfő bízta meg, miután tegnap menesztette Tomás Tarabát a miniszteri székből. Tarabával szemben a parlament kedden bizalmatlansági indítványt fogadott el 77 képviselő támogatásával. Az SNS és Taraba között hónapokon át húzódó vita alakult ki. A párt szerint a miniszter nem egyeztetett megfelelően a tárca fontos terveiről, köztük a területrendezésről és a szélerőmű parkokról. Taraba ezt visszautasította. Nagy-Britannia és Franciaország megszüntette azt a kísérleti megállapodást, amely a La Manche csatorna kis csónakokkal érkező illegális bevándorlók számát próbálta csökkenteni. A megállapodás alapján London visszaküldhette Franciaországba azokat a migránsokat, akiknek a brit hatóságok szerint nem volt joguk az országban maradni. Cserébe Nagy-Britannia ugyanannyi olyan migránst fogadott be Franciaországból, akiknek nagy esélyük volt menedékjogot kapni. A program keretében eredetileg 2600 cserével számoltak, augusztus elejéig azonban Nagy-Britannia 1087 embert küldött vissza Franciaországba, és június végéig 1117 embert fogadott be legálisan. A megállapodást 2025-ben Keir Starmer akkori brit miniszterelnök kötötte Párizzsal. A program eredetileg egy évre szólt, és október 1-én járt volna le. Folytatódtak és egyre intenzívebbé váltak a középiskolások tiltakozásai Franciaországban. Laurent Nunez belügyminiszter szerint tegnap 625 embert vettek őrizetbe. Az összecsapásokban 83 rendőr, valamint 32 tanár és diák sérült meg. A tiltakozásokban és az iskolák blokkádjában 356 intézmény vett részt. Több iskolában rongálások és gyújtogatások is történtek, egyes esetekben tanárok autóit is felgyújtották. A diákok elsősorban az oktatás alulfinanszírozottsága, a tanárhiány és az iskola épületek rossz állapota miatt tiltakoztak. Emmanuel Macron elnök szerint az aggodalmaik jogosak, az erőszakot azonban nem lehet igazolni. Az oktatási miniszter közben konzultációs platformot hoz létre a középiskolások számára.
1: Időjárás.
2: Javarészt derült ég, volt napsütés és meleg idő várható ma. A felhőzet csupán helyenként növekedhet meg, a hőmérséklet 19 és 27 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Karbantartó munkálatok miatt útkorlátozásra számíthatnak Bős végében Dunaszerdahely irányába. Az R1-esen Zólyon végében Besztercebánya felé és Kassán a Palackéha utcában. Teljes útzállatra számíthatnak Felsőbaton és Dunaszerdahely között a 120-as számú másodosztályú úton. Jó utat kívánunk!
1: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Rádi Lászlóra.
1: Ma elkezdődnek a harmadik forduló küzdelmei a labdarúgó nemzetek ligájában. Az élvonalban, azaz az A divízióban 4 mérkőzést bonyolítanak le. A műsor 20.45-től Németország, Szerbia, Görögország, Hollandia, Dánia, Portugália és Wales, Norvégia. Gyilkosság áldozata lett Ilian Filipov, a bolgár élvonalban szereplő Plovdiv futballklub elnöke, egyben tulajdonosa, akit a saját birtokán lőtték fejbe szerda hajnalban. A címvédő lévaiak 82-61 arányban legyőzték a vendég újonc Intert a férfi kosárlabdaliga második fordulójában. A losonciak odahaza 80-68-ra kikaptak a Slovantól, a komáromiak 87-75 arányú vereséget szenvedtek Iglón. További tegnapi eredmények Szvitkosice 66-80 és Handlová Nyitra 81-98. Ma 20 órától játsszák a Veszprém-Barcelona döntőt az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokságon. A búvárúszó Törőcsik Zsófia világbajnoki címet nyert a ciprusi Limasszolban. A magyar sportoló az uszony nélküli kategóriában diadalmaskodott. Magyar részről csak a két olimpiai bajnok, Kós Hubert és Milák Kristóf lehet ott. A decemberi rövidpályás úszó világbajnokságon a válogatott többi tagja ugyanebben az időszakban az egyik legnagyobb amerikai versenyen vesz részt. Két év szünet után ismét versenyzett és nagyszerű időeredményt ért el Tatiana Smith, a dél-afrikaiak olimpiai és világbajnok úszója, aki a 2024-es párizsi játékok után visszavonult, ám most célba vette a 2028-as Los Angeles-i olimpiát. Hazája legsikeresebb olimpikonja, a rövidpályás országos bajnokságon állt újra rajthoz. 50 méter mellen egyéni rekorddal győzött. A Vígvári Vincét foglalkoztató Bajnokok Ligája győztes Barcelonetta hódította el a férfi vízilabda európai szuperkupát. A trófeáért kiírt összecsapáson a spanyol együttes házigazdaként 10-8 arányban nyert Nagy Ádám Eurokupa győztes csapata a francia Marseille ellen. A szuperkupában 2002 óta immár 23. alkalommal az aktuális BL győztes nyert, az egyetlen kivételt a Ferencváros szolgáltatta, amely 2018-ban a görög Olimpiakosz felett diadalmaskodva hódította el a trófeát. Bondár Anna 7-6-6-3-ra kikapott a mexikói Renata Zarazuától a pekingi tenisztorna nyitófordulójában. A korábbi világelső Arina Szabalenka biztosította helyét a női teniszezők idei WTA világbajnokságán, amelyet Indian Wells-ben rendeznek meg. A fehér orosz játékos sorozatban 6. alkalommal lesz ott, az idény legjobb 8 teniszezőjének szezonzáró viadalán, 2003 óta erre csak a lengyel Agnieszka Radwanska volt képes. A viadalra november 8-a és 15-e között kerül sor a kaliforniai sivatagban. Doppingolás miatt 2 évre eltiltották az egyik legjobb félmaratoni futót, a kenyai Filemon Kiplimo Kimayót. Tegnap közölte a Haas Forma 1-es csapata és az istálló versenyzője Esteban Ocon is, hogy az év végén elköszönnek egymástól. A francia pilóta 2016-ban mutatkozott be a Forma 1-ben, 195 nagy díjon indult, 4-szer volt dobogós, egyetlen futamgyőzelmét 2021-ben a Hungaroringen aratta az Alpinnal.

6 óra 18 perc. Ma van október 1-e, az idősek világnapja, de emellett a zene nemzetközi napja is. Ma Malvin napja van, ez germán eredetű összetett név, a németben a Malvin férfi név, női párja a Malvine. Jelentése a jog barátja. Ezen kívül még Ludovika, Rómeó és Terézia napja van, a szlovák naptár szerint pedig Arnold napja. Boldog névnapot minden ünnepeltnek!

0: 6 óra 22 perc. Közel 3 millió autót hív vissza a Volkswagen egy balesetveszélyes hiba miatt. Önnél is kék nyilacskák lepték el a Gmail felületét? Itt a magyarázat. És Bill Gates szerint 1 milliárd halálesetet is okozhat a mesterséges intelligencia. Színes híreink jönnek a nagyvilágból Nyitrai Nóra válogatásában.
1: A német autóipari óriás a Volkswagen bejelentette, hogy világszerte mintegy 2,86 millió járművet hív vissza kormánymű problémák miatt, olvasható a Német Szövetségi Gépjármű Közlekedési Hatóság közleményében. A visszahívásban érintettek a Volkswagen 2013. szeptember 24 és 2024. július 1 között gyártott Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran és Caddy modelljei, illetve az Audi 2017. október 31 és 2024. május 23 között készült Q3-as modellje. A Német Autóklub szerint a probléma oka, hogy elkorrodálódhat és akár el is törhet a kormány összekötő egyik csavarja. A csavar ingyenes cseréje megoldja a problémát, ám nem érdemes halogatni a hivatalos márkaszervizek felkeresését. A Volkswagen koncern nem tud olyan esetről, amikor a hiba anyagi kárral vagy személyi sérüléssel járó közlekedési balesetet okozott volna. Már kék színnel jelöli a fontosnak ítélt e-maileket a Gmail, a levelező program felületén szeptember közepétől fokozatosan vezetik be a változtatásokat. Mára a legtöbb felhasználó tapasztalhatta, hogy kék nyilacskák lepték el a kezelő felületet. A Google részéről egy X bejegyzésben magyarázták el, a kék nyilakkal azt szerették volna elérni, hogy könnyebben áttekinthető és a modern akadálymentességi elvárásoknak jobban megfelelő legyen a Gmail felülete. A Redditen és más fórumokon ugyanakkor arra panaszkodnak egyes felhasználók, hogy ilyen módon nehézzé vált a megkülönböztetés a Gmail algoritmusa által fontosnak jelölt és a felhasználó által kiemelt levelek között. Az előbbit jelzik a levél tárgya előtt látható nyilacskák, a másikat a csillagok. Most mindkettő kék lett, de a domináns kék nyíl, tehát azon üzenetek jelölése, amelyeket a program eleve fontosnak, személyesnek ítél, meglehetősen háttérbe szorítja a csillagozós jelzést. Ha pedig utóbbit is használjuk, zsúfoltabbnak tűnhet a felület. Bill Gates felszólította az Egyesült Államok törvényhozóit és rendfenntartóit, hogy szabályozzák a mesterséges intelligencia fejlesztését. A Microsoft társalapítója szerint az ellenőrizetlen technológia ugyanis akár 1 milliárd halálesetet is okozhat. Az NBC Meet the Press című műsorában a milliárdos elmondta, a bűnüldöző szerveknek és a politikusoknak is részt kell venniük a védelmi intézkedések és a felügyelet miben létéről szóló vitában. A vállalatoknak elképzelései szerint kötelezően csatlakoznia kellene a szabályzáshoz, és habár ez némi többletköltséget jelent majd az iparág számára, szerinte nem lassítja drámaian a cégek tevékenységeit. Gates úgy fogalmazott, rossz kezekben a mesterséges intelligencia elég erős lesz ahhoz, hogy olyan eseményeket idézzen elő, amelyekkel akár 1 milliárd halálesetet is okozhat. Soha nem volt még olyan erős fegyver, mint a rossz szándékú emberek és a legújabb mesterséges intelligencia eszközeinek kombinációja. A milliárdos filantróp kitért a szorgalmazott kikapcsoló gombokra is, amelyek lehetővé tennék az egyes MI modellek manuális leállítását.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják október 1-én, Malvin és Arnold napján, csütörtökön egyébként. Robert Fico ideiglenesen átvette a környezetvédelmi tárca vezetését, miután az államfő tegnap formálisan is leváltotta Tomás Taravát. A miniszter távozását az SNS az ellenzékkel együtt érte el. De vajon életképes maradhat-e egy ilyen folyamatosan több oldalról is próbált koalíció? Erről lesz szó nem sokára. Most régiós hírek jönnek, a mikrofonnál Gazsik Viktória.
2: Rendkívüli menetrend szerint közlekedik a vasúti forgalom a zsolnai csomóponton egy tegnap kitört tűz miatt. A lángok megrongálták a vasúti biztosító berendezéseket, a regionális vonatokat átmenetileg autóbuszokkal pótolják. A távolsági gyors vonatok Rút ki és Dolnihricsó között speciális dízel vontatással közlekednek. A teherforgalmat ideiglenesen leállították. A vasúttársaság ma délelőtt részletesen felméri a károkat, elsősorban a megrongálódott kábeleket és kábelaknák állapotát. A javítások megkezdése és a normál forgalom visszaállítása csak a károk felmérése után lesz tervezhető. A vasúttársaság szerint mindent megtesznek a helyzet mielőbbi rendezéséért, de a biztonság az elsődleges szempont. Mától 11 új csuklós elektromos busz közlekedik Kassán, a város ezzel a tömegközlekedést is erősíti. A 18 méter hosszú, alacsony padlós buszok egyenként 150 utas szállíthatnak, elsősorban a 19-es és a 71-es járaton közlekednek majd. Az akkumulátorokat pantográfos rendszerrel töltik. A töltés 20-30 percet vesz igénybe, a buszok hatótávolsága mintegy 100 kilométer. Mától továbbá több autóbusz és villamos járat is sűrű közlekedik. A fejlesztés első szakaszát csak nem 13,92 millió euró uniós támogatásból finanszírozzák. A város további buszokat is vásárolna, és fokozatosan megújítaná a teljes járműparkot. Megkezdődött a több mint 2 millió eurós felújítás előkészítése a Losonc egyik legforgalmasabb útján, a Novohrad utcában. A munkaterületet már átadták a kivitelezőnek, és megkezdődtek az előkészületek. A beruházás idején ideiglenes forgalom korlátozásokra is számítani kell, a felújítás során megújul az úttest, a járdák és a parkolóhelyek is. Szélesebb járdákat, biztonságos kerékpársávokat és korszerű buszmegállókat alakítanak ki. Új utcabút torok és zöld felületek is lesznek, valamint víz és művészeti elemeket is terveznek. A beruházás két szakaszban valósul meg. A város később megfelelő finanszírozás esetén egy harmadik szakaszt is megépítene a Lermontó utcáig.
0: Időjárás.
2: Javarész derült égbolt, napsütés és meleg idő várható ma. A felhőzet csupán helyenként növekedhet meg. A hőmérséklet 19 és 27 fok között alakul. A légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Karbantartó munkálatok miatt útkorlátozásra számíthatnak Bős végében Dunaszerdahely irányába, az R1-esen Zólyon végében Besztercebánya felé, és Kassán a Palackéhó utcában. Teljes az útzállat van Felsőpaton és Dunaszerdahely között a 120-as számú másodosztályú úton. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 6 óra 37 perc. Taraba távozott. A koalíciós vita úgy tűnik folytatódik. Peter Pellegrini államfő tegnap hivatalosan is leváltotta a környezetvédelmi minisztert, a tárcát ideiglenesen Robert Fico vezeti. Taraba elmozdítását a parlamentben az SNS képviselői az ellenzékkel együtt támogatták. A miniszterelnök ezután összehívta a Smer vezetését, hogy döntsenek a folytatásról. A kormányfő nem gondolkodik előrehozott választásokban, stabil kormányzást szeretne, de működhet-e egy ilyen sok oldalról megpróbált koalíció. Szalai Zoltánnal, a Napunk vezető szerkesztőjével beszélgetünk. Jó reggelt, szervusz!
1: Jó reggelt kívánok, szervusz Norbi, köszöntöm a hallgatókat!
0: Hát Fico stabil kormányzást akar, szeretne, de még a Smeren belül is megemlítik az előrehozott választások lehetőségét. Mi jön ezek után? Mire lehet számítani?
1: Minden, csak nem stabil kormányzás, tehát ezt nyilván Fico is nagyon jól tudja, hogy eddig sem volt már stabil a kormányzás, és most még inkább veszélybe kerül a parlamenti többség. Tehát még nagyon nehéz arról beszélni, hogy pontosan hogyan fognak kinézni a számok, ezt majd a következő szavazások során tapasztalhatjuk meg a parlamentben, de az biztos, hogy még akkor is, hogyha Tomás Taraba egyelőre azt nyilatkozta, hogy támogatni fogja Robert Ficót, és támogatni fogja a kormánykoalíciót, de hát minimum ő, plusz valószínűleg a HLASZ frakciójába tartozó Robert Sliskó képviselő már kérdőjeles, hogy mennyire tartanak ki a koalíció mellett, illetve hát, hogy mikor kell majd velük külön tárgyalni különböző törvényekről, a költségvetésről, vagy más fontos ügyekről, ami megint csak megosztja majd a koalíciónak az erejét, és hát még egy olyan csoport alakul ki, amelyik még azt sem tudjuk egyébként, hogy hány fős, hogy esetleg ki csatlakozik még hozzá, és hogy nem tudja bizonyos esetekben majd blokkolni a koalíciót. Tehát azzal, hogy az SNS-t most sikerült kvázi lenyugtatni, de hát ez is tulajdonképpen azért elég bizonytalan helyzet, mert amikor Andrej Danko vérszemet kap, akkor tudjuk, hogy olyan dolgokra képes, amikre senki nem számít, úgyhogy azt feltételezni, hogy itt a következő egy évben nyugodt kormányzás és stabil kormánykoalíció lesz, az naivitás, és hát Robert Fico is nagyon jól tudja, hogy ez biztos, hogy nem lesz így.
0: Pedig a Andrej Danko úgymond jó előre jelezte, hogy mire készül, ugye azt mondta, azt nyilatkozta, hogy a Smernek meg kell értenie, hogy az SNS minden lehetőséget kimerített saját miniszterének lecserélésére, és szerinte nincs olyan politikai párt, amely hozzá hasonlóan ne váltotta volna le a miniszterét, amennyiben elveszítette a miniszter az adott párt bizalmát, ezzel védekezett az SNS. Itt egy egyetlen kérdésig még visszautalva Tarabára, az azért nagyon érdekes, hogy ez egyébként logikus érvelésnek hangzik Dankótól, sőt, még jogosnak is talán. De akkor mi tartotta a posztján eddig Tarabát, ha a leváltása így is megtörtént, és a szavazatát így is adja, vagy biztosítja a koalíciónak, akkor miért tartotta Ficót? Lehet-e ezt tudni úgy, hogy ráadásul ezzel az ott tartással szinte egyenlőségjelet tett egyetlen ember és egy koalíciós párt között?
1: Robert Fico minden bizonnyal rosszul mérte fel a helyzetet. Hát valószínűleg megijedt attól, hogy Tomás Taraba elvesztésével elvesztheti a koalíció a parlamenti többséget is. Azt, hogy még közöttük ott milyen beszélgetések zajlottak le, milyen fenyegetőzések hangzottak el, vagy hogyan próbálták egymást zsarolni ezek a felek, arról nem nagyon tudunk semmit, de az biztos, hogy Tomás Taraba mindent megtett azért, hogy az ő saját súlyát növelje Robert Fico szemében is. Tehát ugye voltak híresztelések arról is, hogy Radomir Sajtros jelenlegi államtitkár a Beruházási Minisztériumban visszatérett a parlamentbe, és ő is hozzácsapódhat Tomás Tarabához, ami még egy szavazatot el lett volna a kormánykoalíciótól. Tehát nem lehetett pontosan tudni, hogy egy-kettő vagy akár három szavazatot veszíthet a kormánykoalíció, de akár négyről is szó lehetett. Úgyhogy ilyen szempontból érthető volt Robert Ficónak az aggodalma, hogy tulajdonképpen Taraba leváltásával meginokhat a kormánykoalíciónak a többsége. Habár ezt ugye Ficónak akkor is tudnia kellett, amikor megígérte Andrej Dankónak, hogy ezt megteszi, és az, hogy visszatáncolt, azzal tulajdonképpen még jobban bonyolította a helyzetet. Tehát itt Robert Fico tulajdonképpen nem úgy járt el, ahogy a régi Robert Fico szokott, aki általában az ilyen helyzeteket erősen kézben szokta tartani és kontrollálni szokta. Most, mintha nagyon kicsúszott volna a kezéből az irányítás. Tehát azzal ugye, hogy eleve megígérte, hogy leváltja Tarabát, aztán visszalépett, ezzel magára haragította tulajdonképpen Andrej Dankót, és hát kiváltotta azt, hogy Dankó elment egészen a falig, és olyat tett, amire senki nem számított. Tehát valószínűleg alá is becsülte Andrej Dankót, nem gondolta volna azt, hogy képes lesz arra tényleg, hogy az ellenzékkel együtt váltsa le Tomás Tarabát, a saját miniszterét. Azt gondolta, hogy Andrej Dankó az utolsó pillanatban visszatáncol. Hát rosszul mérte fel a viszonyokat, rosszul mérte fel az egyes koalíciós partnereinek a képességeit, és hát azt is, hogy meddig mennek el, tehát a bátorságát is úgymond. Hát Andrej Dankó tényleg elég merészen járt el ebben az egész ügyben, és hát Robert Fico azt hitte, hogy sikerül őt valahogy leszerelni, de hát erre most képtelen volt, és ez is azt mutatja, hogy sokkal gyengébb kezű kormányfő jelenleg, mint bármikor korábban volt.
0: Ugye Robert Fico lett megbízva a Környezetvédelmi Minisztérium irányításával, hát egy olyan vezető, aki egyébként is vezet egy koalíciót, ráadásul egy elég sok feszültséggel teli koalíciót. Mit jelent ez egy minisztérium élén? Azért erre biztos sokan kíváncsiak, meg várták. Hát kicsit olyannak tűnik, mint a lyukas óra az iskolában. Tehát, hogy milyen lehet ez a minisztérium életében, a projektek ilyenkor fékezve haladnak? És hát Kufa nevét ragozzák ugye egyre többet. De mintha ezt se Fico, se Pellegrini nem akarná, arról nem beszélve, hogy itt azért eszembe jut, hogy Tarabának volt egy ilyen megszólása még szeptember elején, amit az újságíróknak mondott, hogy akár az egész vagyonukkal fogadhatnak arra, hogy Kufából nem lesz környezetvédelmi miniszter.
1: Taraba sok mindent mondott, amit nem támasztott alá, és nehéz ezeket az állításait ellenőrizni. Ugye valószínűleg azért Taraba körül van egy kör, és vannak különböző információi, erre ugye utalt különböző interjúkban is, hogy Kufa mennyire problémás ember. Andrej Dankó is ugye azt mondta, hogy valószínűleg valami titkosszolgálati információi vannak Kufáról, amikhez nem szabadott volna hozzáférnie, és itt a Pcsolinszki testvéreket is emlegetik, akik a háttérben lehetnek, és Taraba mögött, és hát az ő titkosszolgálati kapcsolataik azok ugye ismertek, de ezek mind olyan információk, amelyek inkább hát ilyen fél információk, úgymond. Úgyhogy azt, hogy tulajdonképpen Kufa miért nem lehet megfelelő jelölt Robert Fico számára, azt nehéz megmondani, de az biztos, hogy nem lesz olyan egyszerű a kinevezése. Ugye hát még Peter Pellegrini is jelezte, hogy nem szívesen nevezné ki Filip Kufát miniszternek, úgyhogy itt még azt gondolom, hogy lesz azért néhány kör, amíg eljutunk oda, hogy kiből lehet miniszter, és hát kevéssé valószínű, hogy az éppen Kufa lesz, valószínűbb azt, hogy találnak valami olyan nevet, ami egy inkább kompromisszumos név, és ami kevésbé kelt feszültséget. Hogy a minisztériummal mi lesz addig, hát az jó kérdés, mert tényleg egy fontos minisztériumról van szó, ahol folyamatosan rendkívül fontos ügyeket tárgyaltak az elmúlt időszakban is, amelyek akár a szlovák uniós pénzek leírása szempontjából is kulcsfontosságúak. Robert Ficónak nyilván nem az lesz a prioritása, hogy ott üljön a minisztériumban, és ott írogassa alá a különböző dokumentumokat, de hát egyébként elég tapasztalt és rutinos politikus, meg hát kormánypolitikus ahhoz, hogy azért ezt a helyzetet kezelje, de nem lehet hosszú távon így működni valószínűleg, tehát hogy egy miniszterelnök irányítsa ezt a tárcát is. Én azt gondolom, hogy még az idei év folyamán megoldást kell találni a kormánynak arra, hogy hogyan menjen tovább a környezetvédelmi tárca, és kikerüljön az élére, és hát itt nyilván az a legfontosabb, hogy a Szlovák Nemzeti Párttal sikerüljön valahogy egy olyan kompromisszumot találni, ami az egész koalíció számára elfogadható.
0: Ugye a választás előtti utolsó évben azért már egyre inkább az önálló párt érdekek érvényesülnek, és hát mondjuk a költségvetés elfogadása után a koalíciós megállapodás már hát de facto elveszíti a jelentőségét egy ilyen időszakban, ahol ráadásul ilyen viszonyok fertőzik a mondjuk a mindennapi működést. Mi a leginkább reálisnak tartott tulajdonképpen időpont, hogyha mégis valamilyen előrehozott választásokba mennének bele?
1: Igen, hát ugye itt, ami eddig elhangzott, az a januári időpont volt, de ez nyilvánvalóan inkább egy ilyen fenyegetés volt, fenyegetőzés volt Robert Fico részéről. Egyébként is hát egy elég rossz időpont lenne az előrehozott választásra a január, amikor is ugye hát ünnepek után vagyunk, ami azt jelenti, hogy a kampány elég nehezen lefolytatható, és hát a sí szezon zajlik éppen januárban, úgyhogy ez egy elég bonyolult helyzet lett volna, ezért is tűnt ez tényleg kevéssé valószínűnek. És hát ugye szeptember végén kellene, hogy legyen a rendes választás, tehát hogy a nyári időszak alatt nehezen elképzelhető, hogy ugye az előrehozott választás legyen, így hát leginkább a május-június lehetne még egy olyan időszak, amikor megtarthatnák. Hát ennek már igazából aztán túl sok értelme az nem lenne ennyivel előrehozni azzal az egy-két hónappal. És hát ilyen szempontból erre csak akkor kerülhet sor, hogyha a politikai érdeke valamelyik pártnak úgy diktálná, tehát hogyha esetleg úgy látnak a pártok, úgy látna elsősorban a Smer, hogy a támogatottsága dinamikusan csökken, hogy minden megspórolt idő az jól jöhet, és azért hoznák előre a választást. Ez egyébként azért nem kizárható, de ez szemben a másik mérlegnek a másik serpenyőjében ott van, hogy bedönteni a saját kormányát, ha senkinek nem tesz jót, és hát ez nagyon rossz fényt vet mindegyik pártra. Erre történelmi példák vannak. Szóval, hogy ilyen szempontból, hogyha előre hoznák, akkor az megint csak ugyanott lehetnének tulajdonképpen, mint hogyha várnák, hogy hogyan fog csökkenni a támogatottságuk. Úgyhogy erre nincs túl jó megoldás igazából, és ezért is gondolom azt, hogy valószínűbb az, hogy nem lesz előrehozott választás, és kihasználják minden idejüket, kihasználják a kormányon lévő pártok arra, hogy felhasználják a lehetőségeiket, tehát hogy hát a hatalmat ne ereszték ki a kezükből, amíg nem muszáj. Tehát jelenleg ez tűnik a legvalószínűbbnek, még akkor is, hogyha a következő egy évben azért nem igazán tűnik valószínűleg, hogy a kormánypártoknak a támogatottsága az növekedhet.
0: És milyen kondícióban van az ellenzék, a jelenlegi ellenzék? Ugye az kicsit olyan róka fogta csuk a helyzet, hogy ott nem elég, hogy ha egy pártnak jó, mert különben semmit sem tudnak csinálni, tehát hogy ott valahogy kollektíven kell jól sikerülni a dolognak, arról nem beszélve, hogyha Matovics meg nagyra nő, akkor az meg megint necces az egész térnek tulajdonképpen, és Matovics mondta azt, hogy az ellenzéki térfélen lévők igazából csak hangolják,

0: az ellenzéki térfélen lévő kisebb pártok is. A KDH sincs teljesen biztonságban, és hát a demokrati az a párt, amelyik ugye, amelyiknek a bejutásán nagyon sok múlhat, ha bár úgy tűnik, hogy ők megegyeztetnek végül a Progresszív Szlovákiával, hogy egy koalíciós megoldást választanak az indulás előtt, és hát egy óriási nagy kérdés az, hogy mi lesz a Magyar Szövetséggel, amely szintén 4% körüli szavazót jelent, és hát ez a 4% is tulajdonképpen billentheti erre vagy arra a választás utáni eredményt. Úgyhogy itt még nagyon sok kérdőjel van, és ebből a szempontból igaz az, hogy akkor a jelenlegi ellenzéki térfélen is bonyolult a helyzet, és ilyen szempontból viszont az ilyen sikerek, mint amilyen Taraba leváltása is volt, azok nagyon jó, hogy jönnek az ellenzéknek, az emberek láthatják, hogy az ellenzék képes fegyelmezetten fellépni, hogyha fontos kérdésekről van szó, és hát tulajdonképpen meg tudja szorongatni a kormányt is, ami tényleg egy nagy fegyvertény a jelen helyzetben. A következő egy évben azért arra lehet számítani, hogy inkább az ellenzéknek lesz nagyobb potenciálja a növekedésre, és hát hogy melyik pártoknak, az már aztán az egyes konkrét politikusoknak a helyzetfelismerő képességétől is függ, hogy esetleg a PS tudja megtartani és növelni az előnyét, vagy esetleg az SZSZ, a KDH, vagy a Matovics-féle Szlovákia, a Szlovenszka mozgalom tud erősödni, tehát a Szlovenszka mozgalomnak az erősödése az szerintem abszolút valószínűleg tekinthető, és hát a nagy kérdés még az ellenzéknek a fekete báránya, a Republika, hogy ők hogyan tudnak építeni a kormánykoalíciónak a sikertelenségére, mert hát eddig nagyon jól használták ki egyébként azt, hogy habár ők a Smer potenciális partnere, mégis erőteljesen kritizálják a kormánykoalíciót, és hát ebből nagyon is profitáltak az elmúlt időszakban. Meglátjuk, hogy a következő egy évben ez hogyan fog alakulni, hogyha jól fogják kihasználni a lehetőségeiket, akkor nem kizárt, hogy akár tovább nőhetnek.
1: Robert Fico továbbra is stabil kormányzást szeretne. A kérdés most a koalíció működőképessége. A részletekről Szalai Zoltánnal, a Napunk vezető szerkesztőjével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm szépen, én is szép napot kívánok.

Vajon miért kell Kovács Magda írónőnek időnként elbújni a saját meséibe? Milyen volt Fónod Zoltán író közérzete 1990-ben, és hogyan emlékeztek barátai Szijjártó Jenő karmesterre 1999-ben? A kérdésekre a választ megadjuk a szalagtárban, amelyet szombaton a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után hallhatnak itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják október 1-én, csütörtökön, Malvin és Arnold napján. Egészségügyi és személyes kérdésekkel is fordulunk a mesterséges intelligenciához. Egy friss Ipsos felmérés szerint Szlovákiában az AI használóinak harmada ilyen ügyekben is kér segítséget. Az orvoshiány mellett gyors egészségügyi segítség, vagy felelőtlen játék az egészségünkkel. Erről lesz szó nem sokára, most viszont még a hírek jönnek, a mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Robert Fico kész együttműködni az SNS-szel a környezetvédelmi tárca vezetéséről. Közel 600 diák őrizetbevételével folytatódtak a diák tüntetések Franciaországban. Napsütéses meleg idő várható ma 27 fokos csúccsal, következnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök kész együttműködni az SNS-szel a környezetvédelmi minisztérium vezetőjének kinevezésében, közölte a Smer tegnapi elnökségi ülése után. A párt szerint a kormánykoalíció parlamenti többségének megőrzése nagy erőfeszítést igényel. A Smer felszólította a koalíciós partnereit, hogy felelősen kormányozzanak. Szerinte Szlovákiának stabil kormányra van szüksége, amely szűk parlamenti többséggel is képes döntéseket hozni. A párt szerint a koalíciós partnerek belső vitái nem veszélyeztethetik a kormány működését. Az elnökség ülését azután hívták össze, hogy a parlament kedden 77 szavazattal megvonta a bizalmat Tomás Tarabától, a környezetvédelmi tárca vezetőjétől. Tomás Taraba volt környezetvédelmi miniszter közölte, hogy nem fogja akadályozni képviselőként a parlament munkáját, és Robert Fico miniszterelnök ellen sem fog szavazni. Azt mondta, nem vonul vissza a politikából, és független képviselőként folytatja, mivel nem tagja egyetlen pártnak sem. Taraba a vele szembeni bizalmatlansági eljárást primitívnek nevezte, szerinte Andrej Danko SNS elnöke az ellenzéki liberálisokkal együtt lépett fel saját minisztere ellen. A volt miniszter szerint Dankónak ismét Ficóhoz kell fordulnia, mert az SNS-nek mától nem lesz elegendő képviselője a parlamenti frakcióban. Folytatódtak és egyre intenzívebbé váltak a középiskolások tiltakozásai Franciaországban. Laurent Nunez belügyminiszter szerint tegnap 625 embert vettek őrizetbe. Az összecsapásokban 83 rendőr, valamint 32 tanár és diák sérült meg. A tiltakozásokban és az iskolák blokkádjában 356 intézmény vett részt. Több iskolában rongálások és gyújtogatások is történtek, egyes esetekben tanárok autóit is felgyújtották. A diákok elsősorban az oktatás alulfinanszírozottsága, a tanárhiány és az iskolai épületek rossz állapota miatt tiltakoznak. Emmanuel Macron elnök szerint az aggodalmaik jogosak, az erőszakot azonban nem lehet igazolni. Az oktatási miniszter közben konzultációs platformot hoz létre a középiskolások számára. Az Amerikai Egyesült Államokbeli Tennessee államban nem sikerült végrehajtani tegnap az 50 éves Christy Pike halálbüntetését. A nőt egy 1995-ben elkövetett gyilkosság miatt ítélték halálra. A kivégzést először egy szövetségi fellebbiteli bíróság függesztette fel, majd az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága engedélyezte annak folytatását. A halálos injekció beadása este kezdődött a börtön illetékesei, azonban többször elhúzták és visszaengedték a kivégző helyiséget a sajtótól elválasztó függönyt. A jelenlévő újságírók szerint Pike fájdalomra panaszkodott, később horkolt és többször megrándult a lába. Ügyvédei szerint a két injekció beadása után is életben volt, és vert a pulzusa. A jogászok sürgős kérelmet nyújtottak be a legfelsőbb bírósághoz, a kivégzés azonnali leállítását kérve.
0: Időjárás.
2: Javarészt derült égbolt, napsütés és meleg idő várható ma. A felhőzet csupán helyenként növekedhet meg. A hőmérséklet 19 és 27 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: 10 perces torlódás alakult ki Pozsony elejében a D2-esen Malacka felől, Dénesden a főútvonalon Rovinka irányából, és Kösörsac a város részének bevezető szakaszán Csécs felől. Fél órát várakozhatnak továbbá Kiszucóújhely előtt Csaca irányából. Jó utat kívánunk!
3: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Rigárdi Lászlóval.
1: Ma elkezdődnek a harmadik forduló küzdelmei a labdarúgó nemzetek ligájában. Az élvonalban, azaz az A divízióban 4 mérkőzést bonyolítanak le. A műsor 20.45-től Németország, Szerbia, Görögország, Hollandia, Dánia, Portugália és Wales, Norvégia. Gyilkosság áldozata lett Ilian Filipov, a bolgár élvonalban szereplő Plovdiv futballklub elnöke, egyben tulajdonosa, akit a saját birtokán lőtték fejbe szerda hajnalban. A címvédő lévaiak 82-61 arányban legyőzték a vendég újonc Intert a férfi kosárlabdaliga második fordulójában. A losonciak odahaza 80-68-ra kikaptak a Slovantól, a komáromiak 87-75 arányú vereséget szenvedtek Iglón. További tegnapi eredmények Szvitkosice 66-80 és Handlovány Nyitra 81-98. Ma 20 órától játsszák a Veszprém-Barcelona döntőt az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokságon. A búvárúszó Törőcsik Zsófia világbajnoki címet nyert a ciprusi Limasszolban. A magyar sportoló az uszony nélküli kategóriában diadalmaskodott. Magyar részről csak a két olimpiai bajnok, Kós Hubert és Milák Kristóf lehet ott. A decemberi rövidpályás úszóvilágbajnokságon a válogatott többi tagja ugyanebben az időszakban az egyik legnagyobb amerikai versenyen vesz részt. 2 év szünet után ismét versenyzett és nagyszerű időeredményt ért el Tatiana Smith, a dél-afrikaiak olimpiai és világbajnok úszója, aki a 2024-es párizsi játékok után visszavonult, ám most célba vette a 2028-as Los Angeles-i olimpiát. Hazája legsikeresebb olimpikonja a rövidpályás országos bajnokságon állt újra rajthoz. 50 méter mellen egyéni rekorddal győzött. A Vígvári Vincét foglalkoztató bajnokok ligája győztes Barcelonetta hódította el a férfi vízilabda európai szuperkupát. A trófeáért kiírt összecsapáson a spanyol együttes házigazdaként 10-8 arányban nyert Nagy Ádám Eurokupa győztes csapata a francia Marseille ellen. A szuperkupában 2002 óta immár 23. alkalommal az aktuális BL győztes nyert, az egyetlen kivételt a Ferencváros szolgáltatta, amely 2018-ban a görög Olimpiakosz felett diadalmaskodva hódította el a trófeát. Bondár Anna 7-6-6-3-ra kikapott a mexikói Renata Zarazuától a pekingi tenisztorna nyitófordulójában. A korábbi világelső Arina Szabalenka biztosította helyét a női teniszezők idei WTA világbajnokságán, amelyet Indian Wells-ben rendeznek meg. A fehér orosz játékos sorozatban 6. alkalommal lesz ott, az idény legjobb 8 teniszezőjének szezonzáró viadalán, 2003 óta erre csak a lengyel Agnieszka Radwanska volt képes. A viadalra november 8-a és 15-e között kerül sor a kaliforniai sivatagban. Doppingolás miatt 2 évre eltiltották az egyik legjobb félmaratoni futót, a kenyai Filemon Kiplimo Kimayót. Tegnap közölte a Haas Forma 1-es csapata és az istálló versenyzője Esteban Ocon is, hogy az év végén elköszönnek egymástól. A francia pilóta 2016-ban mutatkozott be a Forma 1-ben, 195 nagy díjon indult, 4-szer volt dobogós, egyetlen futamgyőzelmét 2021-ben a Hungaroringen aratta az Alpinnal.

0: 7 óra 16 perc. A géptől is kérünk tanácsot. Nem is kevésszer. Egy friss szlovákiai felmérésben a megkérdezettek, mintegy háromnegyede mondta, hogy az elmúlt évben használt mesterséges intelligenciát. A használók harmada egészségügyi információkról is kérdezte, és ugyanekkora arány személyes tanácsot is kért tőle. A beszélgető programok így a legbizalmasabb ügyeinkbe is bekerülnek. A segítség lehetőségeiről és a bizalom határairól Ződi Zsolttal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos főmunkatársával beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Hát én stílszerűen megkérdeztem az AI-t, hogy ennek a cikknek és számadatoknak, statisztikáknak a tudatában mi lenne az a kérdés, amit ő, tehát az AI elsőként kérdezne öntől, és azt kérdezi, hogy a használók harmada egészségügyi vagy személyes kérdésekkel is fordul az AI-hoz. Mit kellene még tudnunk ahhoz, hogy eldöntsük, túlzottan bíznak benne, vagy értelmesen használják?
1: Akkor igen, ez egy nagyon jó kérdés, ehhez azt kellene tudnunk, hogy konkrétan ezek a kérdések, ezek hogyan néznek ki. Tehát meg kéne néznünk magával mondjuk például egy AI segítségével ezeket a kérdéseket csoportokba kéne sorolnunk az alapján, hogy például mennyire pontosak. Ugyanis itt kulcskérdés az, hogy mennyi előismerete van az illetőnek, aki ezt a kérdést felteszi. A legnagyobb kockázat például az egészségügyi kérdésekkel kapcsolatban ugyanis az, hogy mi észlelünk például magunkon valami fajta szimptomákat, de nem minden szimptomát írunk le, minden tünetet írunk le a gépnek. Hogyha hiányos, mert adott esetben nem tulajdonítunk jelentőséget egy apróságnak, amelyet egy orvos egyébként megkérdezne tőlünk. És akkor beadjuk a gépnek ezt a kérdést, és akkor ő ad egy választ az alapján, amit ugye beadtunk neki, de adott esetben ez lehet egy teljesen rossz válasz is. Tehát még akkor is, hogyha a gép nem halucinál, és majd ez lesz a második probléma ezzel, még hogyha a gép nem is halucinál, akkor is elképzelhető, hogy pontatlan választ ad, mert például egy orvos-beteg szituációban visszakérdezne. Tehát megkérdezné azt is, ne haragudjon, de nem érzi úgy, mintha egy kicsit ez vagy az a tünet is lenne, és akkor abban az esetben, hogyha ez van, akkor ennek döntő fontosságú, vagy döntő jelentősége lehet, adott esetben teljesen más betegségre utalhat. Tehát nincsen orvos-beteg beszélgetés, nincsen visszakérdezés, hiányzik a kontextus, ahogy szokták mondani, és emiatt lehetnek ezek a kérdések hibásak. Tehát a válaszom erre a kérdésre, tehát az, hogy meg kéne nézni ezeket a kérdéseket, kellene egy ilyen kísérletet folytatni, amiben megnézzük azt, hogy ezek a laikusok, ezek milyen kérdéseket tesznek fel, mi hiányzik belőlük, milyen probléma van, miért rossz a kérdés, adott esetben, hogy rossz a kérdés, és ehhez képest a válaszok azok milyenek voltak, és akkor lehetne egy ilyen statisztikai elemzést végezni azzal kapcsolatban, hogy hol hibázott a gép. Egyébként ilyen elemzést végeztek, konkrétan van ilyen tanulmány, amelyik egy 300 fős mintán próbálta meg, és egy 300 fős kontrollcsoporttal, olyanokkal, akik nem mesterséges intelligenciát használtak, próbálta meg megnézni, hogy vajon a gép mennyire ad pontos válaszokat. És az jött ki egyébként, hogy persze a válaszoknak egy része teljesen pontos volt, de hogy az a 300 ember, aki nem használt mesterséges intelligenciát, az többé-kevésbé ugyanolyan pontos választ tudott kapni a kérdéseire, szimpla internetes keresésekkel, mint amilyet a mesterséges intelligencia adott. Tehát nem volt szignifikáns különbség a két csoport között, azok között, akik EMI-t használtak, és azok között, akik nem használtak EMI-t, csak sima internetes kereséssel próbálták meg a saját problémájukat megoldani.
0: Erre, hogy egyébként egy orvos visszakérdezne, hát vissza tud kérdezni az AI is, tehát hogy végül is a végén oda jutunk el, hogy talán csak jól kell tudni kérdezni, vagy jól kellene tudni használni az AI-t, ami persze még lehet, hogy túlzott elvárás az emberektől egy ilyen relatíve nagyon új és végtelen sebességgel fejlődő dologgal szemben, tehát hogyha mondjuk azt írja be valaki, hogy kérdezz vissza úgy, ez ilyen jellegű panaszommal kapcsolatban, mint egy orvos lennél, akkor sokkal közelebb kerülhet talán a pontos válaszhoz. Igazából a következő kérdésem talán az, hogy mert van ez a statisztika, hogy a harmada ugye magánéleti problémáival kapcsolatban is használta az AI-t, hogyha egy beszélgetés mondjuk segít rajta, akkor mennyit számít, hogy mondjuk emberrel vagy géppel beszéltem-e?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nemrégiben voltam egyébként egy konferencián Japánban, ahol robotikáról volt szó, és a robot-ember interakció volt a központi témája ennek a konferenciának. Majdnem 500 előadás foglalkozott ezzel a témával, és ez egy nagyon központi kérdés. És ez tulajdonképpen úgy hangzik, hogy a látszólag olyan, az olyan-e? Tehát lehet-e a valódinak tekinteni egy olyan beszélgetést valódi vigasztalásnak, valódi emberi kapcsolatnak, tudja helyettesíteni az emberi kapcsolatot egy mondjuk egy gépi csevegés. És az volt egyébként a konklúzió, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor egyáltalán nem áll rendelkezésre egy másik ember, tehát például egy magányos idős ember esetén, amikor valójában a semmi és a gép közül kell választanunk. És abban az esetben, ha a semmi és a gép közül kell választanunk, ráadásul a gépek azok a végtelenségig türelmesek, akármeddig tudják folytatni a csevegést, szemben mondjuk egy olyan gondozóval, vagy egy olyan pszichológussal, akinek hát ugye egy órája van a betegre mondjuk. Tehát ezek a gépek, mivel végtelen erőforrásokkal rendelkeznek, ezért bizonyos szempontból még jobb is tud lenni ez a vigasztalás. A probléma az nyilván kulturális jellegű, abban van, hogy nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy gépekkel beszélgessünk. Van ebben valami elidegenítő, érezzük, hogy itt valami probléma van, valami nem jó. De nekem van egy olyan nagyon erős sejtésem, hogy mint sok más dologban, amit megszoktunk a technológiával kapcsolatban, ezt is valószínűleg meg fogjuk szokni a következő nemzedékeknek. Nem lesz már ekkora probléma az, hogy ők nem emberrel beszélgetnek, hanem géppel. Van egyébként ettől függetlenül van egy további probléma, ami a jelenlegi helyzetre jellemző, vagy csak a jelenlegi helyzetből fakad, ez pedig a személyes adatokkal és az intim, mindenféle intim információkkal kapcsolatos probléma, amely tulajdonképpen az annyi csak, hogy ezek a gépek, ezeknek különösen az ingyenes verziója ezeket az információkat gyakorlatilag azonnal felhasználja, a modellépítésre is felhasználja, és hát sajnos a személyes információink azok másoknál megjelenhetnek mondjuk a válaszokban, mert hogy amikor az ingyenes rendszereket használjuk, hozzájárulunk ahhoz, hogy az általunk feltett kérdések azok gyakorlatilag belekerülhessenek az adatbázisba.
0: Hát itt valószínűleg megint súlyozni kell a helyzeteket, mert itt mondta, hogy mi van, hogyha a semmi és a gép közül kell választanunk. Nekem valami rémlik, valami ilyen régebbi statisztika, hogy Magyarországon 1 millió egyedül élő idős vagy idősebb ember van, tehát hogy ők nyilván úgy fognak választani, hogy a semmi és a gép között, és erre pedig tényleg számtalan ilyen kis videót találni az interneten, hogy ezt próbálják idősekkel végig játszani az AI-nak a beszélgetős formáját, és olyan kérdéseket tesz fel, hogy a videón látszódik, hogy szinte kivirul az az idős ember, hogy milyen gonddal, hát látszólagos gonddal, de és megértéssel kérdez vissza, vagy beszélget velük az AI. Itt ez a kérdés, hogy nem várunk el a géptől olyan tévedhetetlenséget, amit egymástól sose várnánk el.
1: De ez a válaszom. Ez egy nagyon érdekes pszichológiai tény, hogy a gépekkel kapcsolatban nem toleráljuk a hibázást. Tehát ugye ez egy nagyon amikor a önvezető járművek kérdése szóba került, akkor is állandóan téma volt az, hogy ez majd lecsökkenti a balesetek számát, mit tudom én, adott esetben akár az 5%-ára csak a jelenlegi balesetszámnak, vagy halálos baleset esetszámnak. És akkor az ember ilyenkor nem azt kérdezi, hogy vagy nem azt mondja, hogy jaj, de jó, nem 100 ember fog meghalni, hanem csak 5, hanem azonnal azt kérdezi, hogy mi van, akkor a gépek meg fognak ölni 5 embert ezek szerint. Tehát nem tudunk ennek a, sajnos ez egy olyan kiirthatatlan bennünk levő nagyon természetes reakció, hogy nem a gépek, amit az emberektől hibát elviselünk, akár legyen ez orvosi műhiba, vagy a jogi rendszernek a hibázása, ráadásul a emberi rendszerekbe a hibázással kapcsolatos korrekciós mechanizmusok be vannak építve, tehát mondjuk egy IT ítéletet meg lehet fellebbezni, ugye? Ezek a korrekciós mechanizmusok egyelőre a gépi rendszerekből, vagy a géppel történő interakcióból hiányoznak, de valóban így van, nagyon jól látja, ez egy nagyon-nagyon széles körben ismert információ, vagy felismerés, hogy nem toleráljuk a gépeknek a hibáit.
0: A szlovákiaiak nagy része használja a mesterséges intelligenciát, sokszor ráadásul orvosi tanácsokért fordul hozzá. A részletekről Ződi Zsolttal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos főmunkatársával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm a beszélgetést, viszont hallásra.

0: 90 másodperc tudomány Justin Viktorral.
1: Eltűnőben a férfi olvasók, eltűnőben a férfi írók. A könyvkiadásban zajló válság motorjai a nagy könyvkiadók. Egy ausztrál kiadóvezető szerint, ha ma férfiként írsz, két utad van a sikerhez. Vagy világhírű vagy, mint Harry Herceg, vagy halott, mint Tom Clancy és Wilbur Smith. A férfiaknak szóló tipikus témákat a kiadók eladhatatlannak bélyegzik, arra hivatkozva, hogy a vásárlók 70%-a nő, így nekik kell megfelelni. Ám míg a nők gond nélkül olvasnak férfi és női szerzőket, a férfiak szinte kizárólag férfi írókat olvasnak. Hiányukban pedig a videójátékok, podcastok vagy a YouTube felé fordulnak. A fiatal férfiak ma fele annyi könyvet olvasnak, mint a velük egykorú nők. Az oktatásban kialakult a fiúválság, mivel a szövegértési, nyelvtani, írási és olvasási teszteken ők masszívan alul teljesítenek a lányokhoz képest. Egy egész nemzedék halad a gazdasági kirekesztődés felé, és már ma sokkal nagyobb a munkaerőpiacról kiszoruló fiatal férfiak aránya, mint a nőké. A funkcionális analfabetizmus mértéke együtt nő a munkanélküliséggel és a bűnözéssel. Az USA-ban a fiatalkorú bűnelkövetők 85%-a funkcionális analfabéta. Bernardin Evaristo Booker-díjas író szerint a regényolvasás empátiát épít és képessé tesz mások belső világának megértésére. Ha a férfiak nem olvasnak, a kognitív űrbe hamar megérkeznek a toxikus online algoritmusok, az incel kultúra, a férfi szféra radikális hangadói és az agresszív tartalomgyártók.
2: Hét óra 30 perc.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják október 1-én Malvin és Arnold napján. Jövőre indulhat az Európai Ügyészség első magyarországi nyomozása. Erről beszélt Laura Kodrutte Kövesi, európai főügyész. Magyarország már csatlakozott a szervezethez, a hazai működés feltételeit pedig még alakítják. Nem sokára arról is beszélgetünk, hogyan segítheti ez a szabálytalanul megszerzett vagyon visszaszerzését adott esetben. Most viszont még a régiós hírek jönnek a mikrofonnál, Gorzsik Viktória.
2: Rendkívüli menetrend szerint közlekedik a vasúti forgalom a zsolnai csomóponton a tegnapi tűz miatt. A lángok megrongálták a vasúti biztosító berendezéseket, a regionális vonatokat átmenetileg autóbuszokkal pótolják. A távolsági gyors vonatok Vrútki és Dolnyhricsov között speciális dízelvontatással közlekednek. A teherforgalmat ideiglenesen leállították. A vasúttársaság ma délelőtt részletesen felméri a károkat, elsősorban a megrongálódott kábeleket és kábelaknák állapotát. A javítások megkezdése és a normál forgalom visszaállítása csak a károk felmérése után lesz tervezhető. A vasúttársaság szerint mindent megtesznek a helyzet mielőbbi rendezéséért, de a biztonság az elsődleges szempont. Mától 11 új csuklós elektromos busz közlekedik Kassán. A város ezzel a tömegközlekedést is erősíti. A 18 méter hosszú alacsony padlós buszok egyenként 150 utas szállíthatnak, elsősorban a 19-es és a 71-es járaton közlekednek majd. Az akkumulátorokat pantográfos rendszerrel töltik, a töltés 20-30 percet vesz igénybe, a buszok hatótávolsága mintegy 100 km. Mától továbbá több autóbusz és villamos járat is sűrű közlekedik. A fejlesztés első szakaszát csak nem 13,92 millió euró uniós támogatásból finanszírozzák. A város további buszokat is vásárolna, és fokozatosan megújítaná a teljes járműparkot. A Hyundai Via csoporthoz tartozó Via Slovakia a következő 3 évben 255 új munkahelyet hoz létre Turócszentmártonban. A vállalat jelenleg 115 embert foglalkoztat. A cég 2035-ig további 200 munkahelyet tervez, így összesen mintegy 600 ember dolgozhat majd az üzemben. A kormány tegnap 8,9 millió euró értékű beruházási támogatást hagyott jóvá a vállalatnak, adókedvezmény formájában. A Via Slovakia 2029 végéig több mint 31 millió eurót fektet be a gyártásba és a technológiai központba. A termelést fokozatosan helyezik át Dolnyhricsovból Turócszentmártonba. Az átköltözés a következő 2 hónapban fejeződhet be. Az üzemben elektromos autók hajtótengelyeit és akkumulátorhűtő modulokat gyártanak majd.
0: Időjárás.
2: Javarészt derült égbolt, napsütés és meleg idő várható ma. A felhőzet csupán helyenként növekedhet meg. A hőmérséklet 19 és 27 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: 10 perces torlódásra számíthatnak Pozsony elejében a D2-esen Malacka felől, Dénesden a főútvonalon. Rovinka irányából és Kassa-Sata város részének bevezető szakaszán Csécs felől. 1 órát várakozhatnak továbbá Kiszucóújhely előtt Csata irányából. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 37 perc. Magyarország már csatlakozott az Európai Ügyészséghez, de a szervezet magyarországi működése még előkészítés alatt áll. Laura Kodruta Kövesi európai főügyész szerint jövőre indulhat az első magyarországi nyomozás. Az Európai Ügyészség az uniós pénzeket érintő csalások és korrupció kivizsgálásában kap szerepet. A csatlakozás a szabálytalanul megszerzett vagyon felkutatását is segítheti. A nyomozás megindítása és a pénz tényleges visszaszerzése között azonban még nagyon hosszú út lehet. A lehetőségekről és korlátokról Arató László brüsszeli újságíróval beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
0: Magyarország csatlakozott, de az első hazai nyomozás csak jövőre indulhat, ugye, ahogy mondta az európai főügyész. Mi hiányzik még a tényleges működéshez? Mi ez a folyamat, ami most zajlik, ami most tart, amit egyfajta előkészítésnek hívnak?
1: Hát az emberek hiányoznak leginkább, tehát két részről is. Az egyik részről Magyarországnak delegálnia kell egy európai ügyészt Luxemburgba, a szervezet luxemburgi központjában. Ez úgy fog történni, hogy Magyarország jelöl 3 ügyészt, és a 3 ügyész közül egy testület fogja kiválasztani azt az egyet, aki majd az Magyarország európai ügyésze lesz, és ők mind a 27-en egy külön luxemburgi központban dolgoznak, elég jelentős hatáskörrel az ügyeket irányítását tekintve. Másrészt viszont, tehát nem ez a luxemburgi ügyész fog házat kutatni nyilván, hanem Magyarországon is fel kell állítani az ügyészi hivatalt. Ezt úgy kell elképzelni, hogy lesznek delegált ügyészek, a jogszabály szerint minimum 2-nek kell lenni, de Kövesi szavaiból arra lehet következtetni, mivel ezt mondta, hogy 10 kellene, tehát abban gondolkodnak most, hogy 10 ügyész kezdi meg a munkáját Magyarországon, és az ő kisegítő személyzetük is, plusz nekik is lesznek nyomozóik és egyéb olyan személyek, akik adatelemzők, akik megkönnyítik a nyomozásokat. Szóval a hierarchia az nagyjából így néz ki meg a struktúra. Ez minden tagállamban így történt természetesen, úgyhogy ez csak azért fontos, mert az EU-nak emiatt van már némi gyakorlat abban, hogy hogyan kell egy ilyen ügyészi hivatalt felállítani. És ugye valóban még egy nagyon fontos dolog, amit nem árt elégszer ismételni, hogy ez az ügyészi testület csak az uniós forrás, csak az uniós pénzek, az EU pénzügyi érdekeinek védelmében fog fellépni, tehát sem autófeltörés, sem emberölés ügyében nem fognak nyomozni ezek az ügyészek. Ez annyiban egyszerűsíti az ő dolgukat, hogy ugye behatárolt az a kör, amiben eljárhatnak, ez emiatt hatékonyabbak lehetnek.
0: Hogy választják ki majd az ügyeket, ugye, hogy jövőre már indul, és mi van akkor, hogyha mondjuk egy ügyben van, mondjuk, vagy egy beruházásban van magyar, meg uniós pénz is, akkor hogyan osztódik meg a kompetencia?
1: Ha van uniós pénz, akkor az már uniós forrásnak számít, tehát az már, ott már az egészet fogják tudni vizsgálni, és ami az ügyek megosztását illeti, nem az a legtöbb ügy, amit az ember gondolná, tehát ezek ami Magyarországon szinte csak erről lehet hallani, hogy túlárazások, egy szereplős közbeszerzések, kartelezések, visszaosztott pénz, stb. Szóval nem ez a túlnyomó többség, ez is jelentős, ez az elkövetési értéknek olyan 30%-a, de a határon átnyúló áfa és vámcsalások azok, amelyek nagy összeget tesznek ki, és ebben Magyarország is vastagon érintett lehet, legalábbis a nyomozó feltételezése szerint az összeelkövetési érték, tehát amivel az EU most nyomoz, annak körülbelül a 60%-a, talán kicsit több is az, ami ezeket az áfa és vámcsalásokat érinti. Tehát ez egy, ugye az áfa és vámbevétel az EU-nak a saját bevétele, tehát emiatt nyomozhat az EU ezekkel kapcsolatos bűncselekményekkel összefüggésben, és hát az eddigi tapasztalat az, hogy bőven van mit nyomozni ezzel kapcsolatban. Szóval arra lehet számítani, hogy ezek az ügyek fognak jelentősen megnőni. Aztán vannak olyan értékhatárok, amelyek esetében az ügyészségnek kötelező vizsgálatot folytatni, tehát a pénz felhasználását ellenőrizni. És hát vannak aztán bejelentések, tehát az Európai Ügyészi Szervezethez érkezett közel, eddig 5 éves működési alatt közel 7000 bejelentés, és ezek is lényegében elég sok ügy ezek alapján tudott megindulni. Nem valószínűleg tartom, hogy ez Magyarországon is így fog történni. Úgyhogy vannak tapasztalatok más tagállamokból, hogy ez hogy működött, van frissen belépő tagállam, Lengyelország, ahonnan a tapasztalatokat össze lehet még gyűjteni, de hát minden ország nyilván valamennyire sajátos és speciális, úgyhogy meg lesznek a magyar sajátosságok is valószínűleg.
0: Adott esetben, hogyha előveznek egy ügyet, ugye mondjuk visszaélnek európai uniós pénzekkel, akkor annak azért a jelentős része valamilyenféle korrupciós viselkedést mutat, vagy ír le. Na most egy korrupciós hálózatban mondjuk mindenki tudhat valamit, adott esetben mégis mindenki hallgat, ezeknek ilyen természete van ezeknek az ügyeknek általában. Mitől kezd el beszélni mondjuk az első ember? Tehát, hogy ezen változtat valamit az, hogy mondjuk az európai ügyészség nyomoz?
1: Azt nem gondolom, tehát szerintem aki bűnöző, és itt ketté is vehetjük, tehát akik mondjuk elkövetik ezeket az áfacsalásokat, azok azért valószínűleg dörzsölt bűnözők, meg vannak támogatva fehér galléros háttérrel, és aztán vannak azok a direkt EU-forrásokat lenyúló háttelepülési szinten, vagy regionális szinten vezető szerepet betöltő emberek, és aztán mehetünk fölfel egészen a miniszterekig, vagy volt miniszterekig. Szóval, hogy ezek különböző típusú emberek azért, de hát, hogyha megindul egy nyomozás, azért ma már ott tartunk, hogy elég komolyan elő lehet készíteni egy nyomozás megindítását olyan értelemben, hogy az adatok, a digitális adatok azok hozzáférhetőek egy nyomozóhatóság számára, működhetnek a titkos információ szerzési módszerek, tehát azt akarom ezzel mondani, amire először a gyanúsította szemben leülnek, akkor már elég sok mindent tudnak róla, annyit, hogy ő maga is meglepődik. Nyilván embere válogatja, hogy ki hogy viseli például a bezártságot, de hát nagy átlagban azt lehet mondani, hogy ha valakit kilátásba helyeznék az, hogy ezért 8-10-12 évet lehet ülni, akkor azért az tudhatni az emlékező tehetségére is, és hirtelen eszébe jutnak a régi ismerősök. Tehát ezek nyomozati technikák, ebben nem gondolom, hogy más lenne az európai ügyészség magyarországi munkája, mint ahogy például, ha megnézzük, mondjuk, hogy vegyünk egy nagyon nem szélsőséges, de talán képletes példát. Tehát Olaszországban az olasz maffiával szemben kell fellépniük az európai ügyészeknek. Az olasz maffia rárepült az uniós forrásokra, bőven adnak munkát az európai ügyészeknek ott is. Szóval a bűnözés az egyrészt határokat sem ismer, másrészt eszközökben sem válogat, meg a személyekben, tehát akik elkövetik, azok is előbb-utóbb ismerősek lehetnek más bűncselekmények elkövetés miatt, tehát így a világ azért valamiféle állandóságot biztosít a bűnözés terén is.
0: Ha jól tudom, Magyarországon 2021. júniusa után elkövetett bűncselekményeket vizsgálhatják. Miért ott húzták meg a határt, és mi történik, ha a pénzt korábban szerezték meg, de mondjuk még most, nem tudom, mossák tisztára, vagy még most is tart ez az egész?
1: Az Európai Ügyészi Szervezet az ettől, a 2021 nyarától működik, tehát neki hatásköre akkortól van, ezt ki is használják, tehát visszamenőleg ügyeket elő tudnak venni. Nyilván sok esetben az is van, hogy ebben már folyik valamiféle nyomozás, esetleg az olasz már valamiféle megállapítást is tett, vagy a nemzeti tagállami hatóságok. Hogyha ennek a bűncselekménynek, tehát a bármelyik vonatkozó bűncselekménynek van mára kivetíthető hatása is, tehát látjuk azt, hogy látható az, hogy tart még az elkövetés, vagy az abból szerzett vagyon fel elélése vagy elrejtése, akkor ott is fölléphet az európai ügyészség, tehát ez egy külön és kifejezett delegált célja az európai ügyészségnek, hogy szerezzen vissza minél több pénzt abból, amit ezek a bűnözők ellopnak, elsikasztanak. Ez mondjuk kétséges, tehát ez nehéz, hiszen ha a számokat nézzük, akkor Eddig összesen az Európai Ügyészség 67 milliárd eurós elkövetési értékre hajtott végre nyomozati cselekményt, tehát annyi az elszenvedett kár az EU részéről, ennyi, ami biztos, de aztán vannak még folyamatban ügyek, amelyek szintén több 10 milliárd eurósak lehetnek. Erre 67 milliárd euróra vonatkozóan az Európai Ügyészség 1 milliárd 130 millió euró értékben kért vagyonbefagyasztást, vagy valamiféle zárulást vagyonelemekre, akár pénzre, akár tárgyakra, és ebből összesen 288 millió eurót sikerült realizálni. Tehát, hogy ha 67 milliárdot összevetjük a 288 millióval, akkor láthatjuk, hogy ez egy eléggé nehéz küzdelem. Ez nem csak ebben az esetben van, így általában a gazdasági bűncselekményeknél nagyon, nagyon alacsony a visszaszerezhetőségi rá. Ugye attól is függ, hogy mennyire tudnak gyorsan dolgozni, illetve mekkora a kapacitásuk. Most ezekben a hetekben folyik az alkudozás az EU következő 7 éves költségvetéséről, egy tétel az Európa Ügyészség is. Ugye több pénzt egyik tagállam se akar adni semmire, de hát tulajdonképpen ha az ügyészi szervezetet megerősítenék, és hatékonyabb lenne a pénz visszaszerzés, akkor hatékonyabban lehetne az EU-s forrásokat is felhasználni, tehát hogyha most több pénzt adnak valamire, akkor az máshonnan visszajönne. Tehát ilyen viták folynak az Európa Ügyészséggel kapcsolatban. Jelenleg az európai főügyész is mondta Budapesten tegnap, hogy azért ez egy nagyon fontos lenne, hogy a tagállamok biztosítsanak még forrást. Tulajdonképpen mióta az Európai Ügyészséget létrehozták, ez egy visszatérő vita, meg egy állandó vita, időnként pótolagos forrás kapnak, de hát lehet látni az esetek mennyiségén, hogy azért lehetne még embereket fölvenni, és az biztos, hogy elég lenne.
0: Hadd kérjem egy ilyen nehéz dologra, becslésre. Az Olafot említette, nekem meg arra hirtelen az Elios jutott eszembe. Tudnám mondani olyat, ami majdnem, hogy nyilvánvaló, amilyen irányba elindulhatnak jövőre az európai ügyészek Magyarországon?
1: Hát, ha konkrét esetről beszélünk, akkor lehet, hogy eszembe fog jutni, miközben beszélek, de itt inkább azt kell látni, hogy az EU már korábban is nagyon sok olyan ügyre rámutatott Magyarországon is, ami úgynevezett egyszereplős közbeszerzés volt. Egyébként igen, tehát elképzelhető, ugye Magyarországon nagy botrány van, meg lesz az autópálya koncesziókból. Ezeket a koncesziókat az EU vizsgálja, az Európai Bizottság vizsgálja. El tudom képzelni, hogy az Olaf is beszáll, hiszen ezekben az autópálya koncesziókban már az autópályáknak a építésében, fenntartásában van uniós forrás, tehát ez egy olyan terület lehet, ahol az európai ügyészek is megjelenhetnek. Kérdés majd, és ez szerintem nem eldöntött, hogy egy ilyen nyomozást majd ki fog lefolytatni, és az is lehet, hogy összevon, tehát hogy együttes nyomozást fognak végrehajtani, hogyha ez lehetséges, de mondjuk ez tipikusan egy olyan tétel, amiben lehet hatásköre és lehet értelme annak, hogy az Európai Ügyészség fellépjen. Nagyon sok pénzről beszélünk, ennek nyilván nem az egész, nem az összes pénz EU-s forrás, de van benne EU-s pénz is. Van benne bőven EU-s érdek, hiszen ez az Európai Úthálózat része, úgyhogy az EU simán mondhatja azt, hogy neki érdeke az, hogy ezt kiemelten figyelemmel kísérje mondjuk az autópálya, magyarországi autópálya koncesziót, meg általában a koncesziókat, hogyha EU-s pénz van benne.
0: Az, hogyha megjelenik az Európai Ügyészség valahol, ugye, mint most például Magyarországon, az mit látni a nemzetközi tapasztalatokból? Átalakítja valamilyen módon a bűnözés szövegét?

0: nagy előnye, hogy amikor a határon átnyúló akármilyen cselekményeket kell vizsgálni, meg a határokon átnyúló kapcsolatokat, és ugye azért a bűnözés ezt abszolút használja, tehát a bűnöző egy bűnbanda nem egy nemzetiségű állampolgárokból áll, hanem több. Szóval amikor arra van szükség, hogy kell egy együttműködés mondjuk a litván, a német, meg a portugál hatóságok között, akkor ezt az Európai Ügyészség nagyon gyorsan meg tudja tenni. Tehát míg a tagállami hatóságok ezt külön leleveznék, addig az Európai Ügyészség ezt a saját központján, a saját adatláncain belül el tudja végezni embereknek az ellenőrzését, címek megszerzését, emberek mozgásának a figyelését. Tehát ez egy nagy előnye, én azt gondolom, az Európai Ügyészségnek, ami a hatékonyságot is növeli, és ami persze drágává vagy drágábbá is teszi az egész ügyészi szervezetnek a működését. Tehát a bűnözők is egyre többet költenek arra, hogy bűnözhessenek, úgyhogy a bűnöldözőknek is többet kell költeni.
1: Egyébként, hogyha egy beruházás meg elkészült, de kétszer annyiba, nem tudom, került, mint mondjuk kellett volna, akkor azt hogy bizonyítják, hogy lopás történt, és nem valami rossz gazdálkodás, vagy rossz menedzsment, vagy ilyesmi?
0: Ezt szerintem vannak már módszerek, amivel ezt meg lehet állapítani. Vannak objektív számok is, tehát hogy mennyi a tűrésküszöb, tehát hogy mennyire lehet idézőjelbe rosszul gazdálkodni, és mi az, ami már nem rossz gazdálkodás, hanem ütközik a törvénnyel. Szerintem erre elég komoly gyakorlatuk van már az európai ügyészeknek, hiszen azért sokfelé ügyeskednek ezzel kapcsolatban. Meg azáltal, hogy az alapvető elvárás, hogyha mondjuk közbeszerzésekről beszélünk, hogy legyen több szereplő, akkor a több szereplő már a piaci ár környékére fogja vinni ennek a beruházásnak az árát. Tehát ott már nem lehet azzal védekezni, hogy azért választottam a legdrágábbat, ami háromszor annyiba került, mert szerintem ő volt a legjobb. Szóval ilyennel nem hiszem, hogy lehet eredményesen takarózni. A piac az elég sokat tud szabályozni az árakon például, és az is a cél, tehát minden európai beruházásnál az a cél, hogy ne menjünk a piaci árak fölé. Ugye mivel sok pénzről beszélünk, ezért még a piaci ár alá is érdemes, vagy be lehet nézni. Tehát itt a túlárazások azok elég hamar kibuknak, és erre szerintem elég érzékenyek lesznek az ügyészek.
1: Aki ellen egyébként nyomozni fognak, nyilván azt a narratívát fogja erőltetni, hogy hát nem tudom, Brüsszel politikailag próbál ellene folyamodni, vagy politikai befolyással próbálnak ellene nyomozni, stb. Valószínűleg ismerjük ezeket a narratívákat. Mekkora az Európai Ügyészséggel szembeni bizalom azokban az országokban, ahol ez működik, és hát tud-e ez nőni a munkájuk által?
0: Hát nagyon remélem, hogy az ügyészeket nem fogja érdekelni egyik ilyen érv sem, tehát amikor valaki politikai szempontra, politikus ismerősre, rokonra, jóbarátra, vagy éppen politikai szembenállóra hivatkozik, hiszen ez nem lehet része egy büntető eljárásnak. Az Európai Ügyészség általános megítélése a tagállamokban a kezdetekhez képest elég sokat javult. Ez köszönhető volt annak, hogy valamivel több pénzt is csoportosítottak oda, megindultak az ügyek értelemszerűen, tehát voltak eredmények, voltak elfogások, elég komoly leleplezések. Az Európai Ügyészség mondjuk Olaszországban, Németországban nagyon nagy hálózatokat leplezett le, és ennek elég nagy sajtó visszhangja is volt mind a két országban. Én azt gondolom, hogy inkább az van, hogy az elvárások azok nagyon nagyok, és biztos, hogy nem fog ez az ügyészi szervezet sem megfelelni az elvárásoknak teljes mértékben, mert a szinte lehetetlen, tehát az összes bűnözőt nem fogják tudni utolérni és lecsukni, de hát törekedni kell rá.
1: Jövőre indulhat az Európai Ügyészség első magyarországi nyomozása. A részletekről Arató László brüsszeli újságíróval beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok!

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. október 1-én csütörtökön Arnold és Malvin napján. Nyugalmat és példamutatást sürgetnek a politikusok a keddi Szvaskovi iskolai tragédia után. A szepesófalui támadást követően is hasonló felhívások hangzottak el részükről. A békítő üzenetek hitelességéről és a politikai indulatok társadalmi hatásáról lesz szó nem sokára, de most még a hírek jönnek. A mikrofonnál Gazsik Viktória.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Az államfő aláírta a környezetvédelmi miniszter leváltását, ideiglenesen a kormányfő vezeti a szaktárcát. 5 év alatt csak nem 5 éve zsugorodtak a svájci gleccserek. Napsütéses meleg idő várható ma 27 fokos csúccsal. Következnek a részletek. Peter Pellegrini államfő tegnap leváltotta Tomás Tarabát a környezetvédelmi miniszteri posztról, miután a parlament kedden bizalmatlanságot szavazott a miniszternek. Taraba leváltását 77 képviselő támogatta, köztük az ellenzék és az SNS képviselőinek többsége. Az SNS és saját minisztere hónapok óta konfliktusban álltak, a párt szerint Tarabával nem volt érdemi egyeztetés a minisztérium fontos ügyeiről. Taraba ezt visszautasította. A vita rendezését maga a kormányfő is megpróbálta. Az SNS kérésére szeptemberben kezdeményezte Taraba leváltását, később azonban visszavonta a javaslatot. Ezt a kormány stabilitásának és parlamenti többségének megőrzésével indokolta. Az SNS ezt a koalíciós szerződés megsértésének tartotta. A környezetvédelmi tárcát átmenetileg Robert Fico kormányfő vezeti. Taraba várhatóan visszatér a parlamentbe független képviselőként. Az SNS Filip Kufa államtitkárt jelölte új miniszternek. Tomás Taraba volt környezetvédelmi miniszter közölte, hogy nem fogja akadályozni képviselőként a parlament munkáját, és Robert Fico miniszterelnök ellen sem fog szavazni. Azt mondta, nem vonul vissza a politikából, és független képviselőként folytatja, mivel nem tagja egyetlen pártnak sem. Taraba vele szemben bizalmatlansági eljárást primitívnek nevezte, szerinte Andrej Danko, az SNS elnöke az ellenzéki liberálisokkal együtt lépett fel saját minisztere ellen. A volt miniszter szerint Dankónak ismét Ficóhoz kell fordulnia, mert az SNS-nek nem lesz elegendő képviselője a parlamenti frakcióban. Az Európai Unió tagállamainak belügyminiszterei ma Luxemburgban tárgyalnak arról, hogyan lehet növelni az EU-ban tartózkodásra nem jogosult migránsok kitoloncolását. Napirenden lesz az unión kívüli úgynevezett visszatérési központok létrehozása is. A tervek szerint a tagállamok véglegesítik azokat a szigorúbb uniós szabályokat, amelyek bővítenék a hatóságok lehetőségeit a migránsok őrizetbevételére, és lehetővé tennék ilyen központok kialakítását. Dániában, Ausztriában, Görögországban, Németországban és Hollandiában már tárgyalnak afrikai országokkal. Első lehetséges helyszínként pedig Ruanda merült fel. A megállapodásoknak ugyanakkor tiszteletben kell tartaniuk a nemzetközi emberi jogi normákat és a visszaküldés tilalmát. Szlovákiát Lucia Kurilovská belügyi államtitkár képviseli a találkozón. A svájci gleccserek az elmúlt 5 évben csak nem 5 ével veszítettek térfogatukból, idén pedig 5,5%-kal csökkent a jégtömegük. Ez a mérések történetének második legnagyobb éves visszaesése. A gleccserek olvadását a rekordmeleg nyár és az azt megelőző kevés havatózó tél is gyorsította. A 2022 és 2026 közötti időszakban az olvadás üteme több mint kétszerese volt bármely korábbi vizsgált 5 éves időszakénak. A szakértők szerint a gleccserek visszahúzódása a vízellátás miatt is aggodalomra ad okot. Július és szeptember között mintegy 2,2 billió liter víz szűnt el a svájci gleccserekből. Svájcban az átlag hőmérséklet a globális átlagnál kétszer gyorsabban emelkedik, és a kutatók szerint a gleccserek az évszázad végére csak nem teljesen eltűnhetnek.
0: Időjárás.
3: Javarészt derült égbolt, napsütés és meleg idő várható ma. A felhőzet csupán helyenként növekedhet meg. A hőmérséklet 19 és 27 fok között alakul. A légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Többfelé torlódik a forgalom a reggeli órákban, 10-15 percet várakozhatnak Pozsony elejében a D2-esen Malacka felől, Pozsonyban a Racsinszkán a központ felé, valamint a pozsonyi D1-esen Aranyhomok után Liget falu felé, továbbá Sárfőn a főútvonalon Szenc felé, Nyitra elején Nyitra Ivánka felől, Kassa, Sata város részének elején Csics felől, az Eperjesi úton a központ felé és Abaszéplak város részben szintén a központ irányába, D1-esen a főúton Pozsony felé pedig 25 perces a torlódás. Jó utat kívánunk!
4: Zöld hullám. 0800-900-800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Szigárdi Lászlóval.
1: Ma elkezdődnek a harmadik forduló küzdelmei a labdarúgó nemzetek ligájában. Az élvonalban, azaz az A divízióban 4 mérkőzést bonyolítanak le. A műsor 20.45-től Németország, Szerbia, Görögország, Hollandia, Dánia, Portugália és Wales, Norvégia. Gyilkosság áldozata lett Ilian Filipov, a bolgár élvonalban szereplő Plovdiv futballklub elnöke, egyben tulajdonosa, akit a saját birtokán lőtték fejbe szerda hajnalban. A címvédő lévaiak 82-61 arányban legyőzték a vendég újonc Intert, a férfi kosárlabdaliga második fordulójában. A losonciak odahaza 80-68-ra kikaptak a Slovantól, a komáromiak 87-75 arányú vereséget szenvedtek Iglón. További tegnapi eredmények Szvitkosice 66-80 és Handlová Nyitra 81-98. Ma 20 órától játsszák a Veszprém-Barcelona döntőt az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokságon. A búvárúszó Törőcsik Zsófia világbajnoki címet nyert a ciprusi Limasszolban. A magyar sportoló az uszony nélküli kategóriában diadalmaskodott. Magyar részről csak a két olimpiai bajnok, Kós Hubert és Milák Kristóf lehet ott. A decemberi rövidpályás úszó világbajnokságon a válogatott többi tagja ugyanebben az időszakban az egyik legnagyobb amerikai versenyen vesz részt. 2 év szünet után ismét versenyzett és nagyszerű időeredményt ért el Tatiana Smith, a dél-afrikaiak olimpiai és világbajnok úszója, aki a 2024-es párizsi játékok után visszavonult, ám most célba vette a 2028-as Los Angeles-i olimpiát. Hazája legsikeresebb olimpikonja, a rövidpályás országos bajnokságon állt újra rajthoz. 50 méter mellen egyéni rekorddal győzött. A Vígvári Vincét foglalkoztató bajnokok ligája győztes Barcelonetta hódította el a férfi vízilabda európai szuperkupát. A trófeáért kiírt összecsapáson a spanyol együttes házigazdaként 10-8 arányban nyert Nagy Ádám Eurokupa győztes csapata a francia Marseille ellen. A szuperkupában 2002 óta immár 23. alkalommal az aktuális BL győztes nyert, az egyetlen kivételt a Ferencváros szolgáltatta, amely 2018-ban a görög Olimpiakos felett diadalmaskodva hódította el a trófeát. Bondár Anna 7-6-6-3-ra kikapott a mexikói Renata Zarazuától a pekingi tenisztorna nyitófordulójában. A korábbi világelső Arina Szabalenka biztosította helyét a női teniszezők idei WTA világbajnokságán, amelyet Indian Wells-ben rendeznek meg. A fehér orosz játékos sorozatban 6. alkalommal lesz ott, az idény legjobb 8 teniszezőjének szezonzáró viadalán, 2003 óta erre csak a lengyel Agnieszka Radwanska volt képes. A viadalra november 8-a és 15-e között kerül sor a kaliforniai sivatagban. Doppingolás miatt 2 évre eltiltották az egyik legjobb félmaratoni futót, a kenyai Filemon Kiplimo Kimayót. Tegnap közölte a Haas Forma 1-es csapata és az istálló versenyzője Esteban Ocon is, hogy az év végén elköszönnek egymástól. A francia pilóta 2016-ban mutatkozott be a Forma 1-ben, 195 nagy díjon indult, 4-szer volt dobogós, egyetlen futamgyőzelmét 2021-ben a Hungaroringen aratta az Alpinnal.

8 óra 18 perc. Újra nyugalmat kérnek a politikusok. A keddi Staskovi iskolai támadás után az államfő több tiszteletet sürgetett, a parlament elnöke pedig a felnőttek példamutatását hangsúlyozta. Csak hogy a tavaly januári szepesófalui iskolai tragédia után is hasonló felhívások hangzottak el. Akkor a békítő szavak mellett már aznap megjelentek a politikai vádaskodások is. A politikusok hitelességéről és a társadalmi légkör alakításában viselt felelősségükről Huncsik Péter pszichiáterrel, közíróval beszélgetnénk. Egyelőre nem sikerült elérnünk a doktorulat, próbálkozunk tovább, addig hallgassunk egy kis zenét.

8 óra 23 perc, a keddi iskolai tragédia és a politikusok felelősségének kapcsolatát vizsgálandó és interjú alanyunként lévő Huncsik Péter doktorát egyelőre még mindig nem sikerült elérnünk, úgyhogy jön egy kis orvos meteorológia addig. Október első napján még a nyarat idézi az idő Dél-Szlovákia szerte. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet szerint sok napsütésre, többfelé 22-27 fokra számíthatunk. Az ország fölé magas nyomású légtömeg nyúlik, a mai előrejelzés nem jelez frontátvonulást. Délnyugaton azonban megélénkül a délkeleti szél, sebessége elérheti az óránkénti 30 kilométert. A meleg, szeles idő az arra érzékenyeknél fejfájást provokálhat, de ez korán sem érint mindenkit. Aki hajlamos a migrénre, ma is figyeljen a rendszeres étkezésre és az elegendő folyadékra. Kertészkedés vagy hosszabb séta mellé vigyünk vizet, különösen ha megizzadunk. A fejfájás, a szédülés és a fáradtság ugyanis folyadékhiányt is jelezhet. Az idősebbek folyadékpótlására külön is figyeljünk. Nálunk könnyebben kialakulhat kiszáradás. A száraz napos időt érdemes kihasználni egy kellemes sétára, a tempót pedig igazítsuk a közérzetünkhöz. A hétvégén is kitart a kellemes, az évszakhoz képest meleg idő Dél-Szlovákia szerte, több órás napsütéssel reggelente helyenként köddel számolhatunk. Érdemes lesz kimozdulni, de a hűvösebb reggelek és a meleg délutánok miatt öltözzünk rétegesen, hosszabb séta mellé pedig vigyünk vizet magunkkal.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják október 1-én csütörtökön Malvin és Andor, illetve Arnold napján. Gondolták volna, hogy azért akad jó hír is manapság az ország sorsát, vagy mondjuk jelenlegi helyzetét illetően. Ráadásul nem is más szájából hangzik el ez, mint az ország pénzügyi rendszerének csúcsintézményétől. Mindjárt jönnek a részletek, most régiós hírek. A mikrofonnál Gazsik Viktória.
2: A Hyundai Via csoporthoz tartozó Via Szlovákia a következő 3 évben 255 új munkahelyet hoz létre Turócszentmártonban. A vállalat jelenleg 115 embert foglalkoztat, a cég 2035-ig további 200 munkahelyet tervez. Így összesen mintegy 600 ember dolgozhat majd az üzemben. A kormány tegnap 8,9 millió euró értékű beruházási támogatást hagyott jóvá a vállalatnak, adókedvezmény formájában. A Via Szlovákia 2029 végéig több mint 31 millió eurót fektet be a gyártásba és a technológiai központba. Az üzemben elektromos autók hajtótengelyeit és akkumulátorhűtő modulokat gyártanak majd. Megkezdődött a több mint 2 millió eurós felújítás előkészítése Losonc egyik legforgalmasabb útján, a Novohrad utcában. A munkaterületet már átadták a kivitelezőnek, és megkezdődtek az előkészületek. A beruházás idején ideiglenes forgalomkorlátozásokra is számítani kell. A felújítás során megújul az úttest, a járdák és a parkolóhelyek. Szélesebb járdákat, biztonságos kerékpársávokat és korszerű buszmegállókat alakítanak ki. A beruházás két szakaszban valósul meg. Rendkívüli menetrend szerint közlekedik a vasúti forgalom a zsolnai csomóponton a tegnapi tűz miatt. A lángok megrongálták a vasúti biztosító berendezéseket, a regionális vonatokat átmenetileg autóbuszokkal pótolják. A távolsági gyors vonatok Vrútki és Dolnihricsó között speciális dízelvontatással közlekednek. A teherforgalmat ideiglenesen leállították. A vasúttársaság ma délelőtt részletesen felméri a károkat, elsősorban a megrongálódott kábeleket és kábelaknák állapotát. A javítások megkezdése és a normál forgalom visszaállítása csak a károk felmérése után lesz tervezhető.
0: Időjárás.
2: Javarészt derült égbolt, napsütés és meleg idő várható ma. A felhőzet csupán helyenként növekedhet meg. A hőmérséklet 19 és 27 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Szereden a Nagyszombati úton, félpályás a haladás az érintett szakaszon. 15-20 percet várakozhatnak Pozsony elejében a D2-esen Malacka felől, Pozsonyban Aracsianszkán a központ felé, a pozsonyi D1-esen Aranyhomok után Ligetfalu felé, továbbá Sárfőn a főútvonalon Szenc felé, Nyitra elején Nyitra Ivánka felől, Kassa-Saca város részének elején Csécs felől, az Eperjesi úton a központ irányába, a Szép-Lak város részben szintén a központ felé, és Dénesden a főúton Pozsony irányába. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.
1: 8:33 és megyünk is tovább. A Szlovák Nemzeti Bank szakemberei szinte idejét sem tudják, mikor közöltek utoljára jó híreket. Tegnap azonban rögtön két kedvező fejleményről is tájékoztattak, hiszen felfelé igazították az ország gazdasági növekedésére vonatkozó előrejelzésüket, a következő két év kilátásait pedig nem rontották. De mit jelent mindez a lakosok szempontjából nézve? Egyebek mellett erről kérdezte Horváth Mihályt, a jegybank vezető közgazdászát, Tilajcsik Dóra a tegnapi reggeliben.
3: Az utóbbi néhány előrejelzésük hangnemen nem volt túl optimista. A nyári érdemben nem módosított, illetve az azt megelőző többé-kevésbé borús képet festő prognózisok után most azonban enyhén ugyan, de javították az idei évre vonatkozó kilátásainkat. Minek köszönhető, hogy a szlovák gazdaság jobban teljesít, mint ahogy azt korábban várták?
4: Több tényező egybeesése van a javulás hátterében. Egyrészt Szlovákia kereskedelmi partnerei jobban teljesítenek, tehát a környező országok. Nyilván ennek közös nevezője van, mégpedig az, hogy Németországban ugye beindultak a beruházások, infrastrukturális beruházások, ugye ott is katonaságot erősítik, tehát ez kihat végül is egész Európáról és Szlovákiáról is. de a hazai beruházások is viszonylag felélénkültek a magánszférában is, de az állami beruházások kimondottan nagyon jól teljesítenek ebben az évben. Na és itt van a lakossági fogyasztás is meglepően ellenálló képes, tehát mi ilyen helyzetben, egy ilyen bonyolult helyzetben, amelyben a gazdaság van már hosszabb ideje, visszaesést, vagy legalább gyengébb teljesítményt vártunk, de úgy látszik, hogy a lakosság továbbra is költekező kedv ott van, valahogy pénz is előkerül. Fontos azért a számokat kontextusba helyezni, nem egy óriási kiigazításról van szó, továbbra is az a helyzet, hogy a gazdaság 1% alatt növekszik, tehát lassabban, mint az eurozóna, az idén nem közeledünk az eurozóna életszínvonalához ilyen szempontból. Ezért a helyzet továbbra sem rózsás, de tény is való, hogy valamivel jobb, mint ahogy azt korábban vártuk.
3: Az utóbbi hónapok kedvezőtlen fejleményei után pedig még ennek a kicsinek is örülünk, ami, ahogy jelezte, nem jelentős, de mégiscsak okot ad némi optimizmusra, és meglepőnek nevezte még ön is szakértőként azt, hogy a fogyasztás ilyen ütemben bírja magát, hiszen a kormány konszolidációja következtében jól tudjuk, hogy egyre nagyobb teher nehezedett a családokra vagy a háztartásokra, ők azonban mégsem fogják vissza jelentősen a kiadásaikat. Minek köszönhető, hogy még a megszorítások okozta nehézségek sem voltak különösebb hatással a fogyasztás alakulására, vagy hogy az ön szavaival éljek, honnan sikerült azt a bizonyos pénzt előteremteni?
4: Valamilyen mértékben ez a megtakarítások rovására megy, ezt be kell vallani, tehát rekord alacsony szinten vannak Szlovákiában a megtakarítási ráta, tehát amennyit az emberek havonta félretesznek a keresetükből, de azt is meg kell jegyezni, hogy a keresetek alakulása is meglehetősen erős, úgy látszik, hogy ebben a helyzetben a lakosok, a munkavállalók kértek béremelést, és valahogy a vállalatok is ezt elő tudják teremteni. Beszéltünk is velük, meg is kérdeztük, na nered, ez növekszik sok helyen a termelékenység, tehát próbálnak hatékonysági intézkedéseket hozni, ennek köszönhetően jobban teljesítenek a vállalatok, ebből tudnak előteremteni plusz pénzt bérekre. Sok esetben beárazzák elsősorban a szolgáltatások területében, tehát ott ha többet kell fizetni, akkor többbe kerül a kávé, ugye? És ilyen intézkedések folytán valahogy sikerül. Nagyon fontos az, hogy a foglalkoztatottság nem esett vissza, tehát a munkahelyek száma stabil maradt. Mi azt vártuk, hogy egy gyengülő gazdaságban valószínűleg kevesebb munkahely lesz, de nem így történt. A hírek tele vannak ugye tömeges elbocsátásokkal, de úgy tűnik, hogy a gazdaság ugyanakkor generál új munkahelyeket is. Ezeket be is tölti a felszabadult munkaerő. Ez a munkapiaci stabilitás nagyon fontos a fogyasztás szempontjából, az ország stabilitás, a pénzügyi stabilitás szempontjából.
3: Több fontos tényezőt is említett, amit nem árt, hogyha közelebbről is megvizsgálunk, és kezdjük mindjárt azzal, hogy a lakosok biztonságérzetét, ahogy jelezte, nagyban befolyásolja, hogy a munkaerőpiac stabil, ugyanakkor valahol pedig a tartós bizonytalanság korában élünk. Ilyen körülmények között nem lenne ideálisabb, hogyha a tartalékokat nem a fogyasztás finanszírozására égetnék el, hanem mondjuk nehezebb időkre tartalékolnák, tekintve, hogy ahogy ön is jelezte, a tartalékképzésben eleve nem jeleskedünk.
4: Ez egy érdekes felvetés, és bevallom, hogy ebben Szlovákia kilóg, erről már beszéltünk múltkor is, tehát európai összehasonlításban Szlovákia egyedi azon a területen, hogy igen, a bizonytalanságra a háztartások így reagálnak, hogy valahogy próbálják tartani az életszínvonalat, még ha ez abba kerül is, hogy kevesebbet tesznek félre, vagy éppen belenyúlnak a tartalékokba. Nyugat-Európában nem ez történik, bármikor fellággal a bizonytalanság, ott emelkedik a megtakarítási ráta. Nyilván itt az is közrejátszik talán, hogy ebben a helyzetben, amikor a közel-keleti konfliktus miatt mennek fel az olajárak, az emberek azt várják, hogy ez majd kiterjed a fogyasztói kosár további elemeire, tehát minden drágább lesz magyarul, és ilyen körülmények között inkább jobb most megvenni, mint később. Minden esetre máshol is ez a helyzet, és nem ez történik, tehát nem annyira óvatos a szlovákiai fogyasztó, mint például a nyugat-európai ebből a szempontból.
3: Kellene ezen a fronton valamilyen paradigma vagy szemléletváltást eszközölni?
4: Konkrétan, ami az inflációs nyomásokat illeti, valamilyen szinten ez racionális. Ugye mi azért vagyunk, a Nemzeti Bank, központi bankok Európában azért vannak, hogy biztosítjuk az árstabilitást, hogy amilyen gyorsan csak lehet visszahozzuk az inflációt a normális szintre, tehát okkal várhatják a háztartások azt, hogy ha lesz is gyorsabb áremelkedés, ez ideiglenes lesz, és nem visszatérünk a normálba, a bérek lassan majd utolérik az árak alakulását, és hogy lényegében ez egy ideiglenes helyzet. Ilyen helyzetben természetes, hogy tartalékokhoz nyúlunk. De Szlovákiában, lehet mondani más országban is, de Szlovákiában kimondottan azonban az a helyzet, hogy egy óriási költségvetési kihívás előtt is állunk. Ugye már volt 3 konszolidációs csomag, de az útnak még a felében se járunk. Tehát van itt egy 6 milliárdos deficit, ami, hogyha nem teszünk egyéb lépéseket, az ott marad. És így nem lehet létezni, hogy évente 6 milliárdokat pluszban kölcsönként felveszünk. Valahogy ezt a lakosság még nem érzékeli, legalábbis, hogyha ez tudatosulna az emberekbe, talán nem így viselkednének.
3: És talán éppen azért nem érzékelik, mivel a munkaerőpiac tekintetében is pozitív híreket közöltek, hiszen ahogy jelezte, stabilitás uralkodik. Annak ellenére azonban érdekes kettősség sejlik fel, amire szintén utalt, tehát hogy a hírek, illetve azok az információk, amik a kedves hallgatókhoz is eljuthattak az utóbbi időszakban, azok arról szóltak, hogy egyre több vállalat dönt úgy, hogy Szlovákián kívül folytatja, adott esetben létszámleépítés mellett kénytelenek letenni a voksukat. Mi az oka, hogy az önök adatai mégis azt mutatják, hogy stabil a munkaerőpiac, hogyha a hírek pedig teljesen másról tanúskodnak, és ugye a hírek pedig a vállalatok közleményeire épülnek?
4: Hogy ezt megválaszoljuk, le kell menni ágazati szintre, és ott egy kicsit bonyolultabb a helyzet. Ugye a hírek az elbocsátásokról elsősorban az iparból származnak, és az iparnak is talán a kevésbé termelékeny szegmensei, tehát ott, ahol a hozzáadott érték viszonylag kicsi, és ahol nagy a nyomás a költségekre, ahol lényegében nagy a motiváció, hogy áthelyezzék a termelést még olcsóbb országokba, vagy le délre, Balkán, vagy esetleg Kaukázusba, vagy valahova máshova. Általában ezek generálják most a tömeges elbocsátásokat. Azonban van itt egy viszonylag dinamikus szolgáltatási szektor. A turizmusnak kimondottan jó éve volt, most Szlovákiában a téli és a nyári szezon is nagyon erős volt. Kérdés, hogy mennyire fenntartható ez, de ezen kívül az egyéb szolgáltatások területén is vannak munkahelyek. Kereskedelemben a különböző láncok terjeszkednek még mindig Szlovákiában, tehát ott van plusz munkaerő. Az építés ügyben keletkeznek munkahelyek. Most egy említettem, hogy nagyon erős év ez az állami, de a helyi befektetések szempontjából is, a vállalati befektetések szempontjából is, és ennek nagy része éppen támogatja az építési szektort, és oda is áramlik a munkaerő. Meg kell mondani, hogy a külföldi is, tehát olyan folyamatban vagyunk, hogy egyre öregszik a társadalom, fogy a munkaerő Szlovákiában, ezért is valószínűleg nem gond új munkahelyet találni. Természetesen nyilván vannak olyanok, akik, ez nagyon egy regionális kérdés, hogyha távolabb eső régióval elmegy egy nagyon fontos munkaadó, akkor ott valószínűleg nagyon nehéz azonnal új munkahelyet találni.
3: Nem véletlenül fogalmaztak úgy az előrejelzésük bemutatásakor, hogy még a borúsnak tűnő hírek hallatán se kell mindjárt katasztrófa turistáskodnunk és Armageddont vizionálni, érdemes a számok szintjén is elemezni ezeket a fejleményeket. Ugyanakkor ez a munkaerőpiaci népvándorlásra fogalmazhatunk így, aminek most tanúi lehetünk, csak ideig, óráig oldja meg a munkáltatók problémáit, hiszen ahogy majd haladunk előre az időben, a demográfiai fejlemények, egészen konkrétan a népesség előregedés egyre nagyobb problémát okoz majd az országnak. Ezen a fronton évek óta tudni lehet, hogy egyre jobban kell majd támaszkodnunk a külföldről érkező munkaerőre, és az utóbbi években a szomszédunkban zajló háború következtében az érdeklődők zömében Ukrajnából jöttek. De mennyire volt sikeres Szlovákia az Ukrajnából érkező munkavállalók munkaerőpiaci integrációja terén? Tudott Pozsony profitálni ebből a nagyszámú érkezőből?
4: Tudott, nagy mértékben hozzájárult a munkapiac stabilitásához. Más a helyzet, egy kicsit enyhült ugye a gazdaság, és a munkaerőpiac is más helyzetben van, de ha visszagondolunk 1-2 évet, akkor bizony olyan helyzetben voltunk, hogy munkaerő hiány volt, és a bér és az inflációs nyomás sokkal erősebb lett volna, hogyha nem lett volna a külföldi munkaerő beáramlása, és igen, az ukrán munkaerő ehhez nagy mértékben hozzájárult. Ami jó hír, és ezzel foglalkozunk is az új jelentésünkben, az, hogy ugyanami a szektorális ágazatokban való elhelyezés, a munkaerő lényegében stabil azóta, tehát iparban, szolgáltatásokban, tehát ugyanazon a helyen dolgoznak. De a jó hír az, hogy egyre bonyolultabb pozíciókban, egyre nagyobb hozzáadott értéket termelő pozícióban dolgoznak. Ez az előremozdulás nem nagy, de hogy van, az is nagyon jó. Meg kell ugyanakkor mondani azt is, hogy ez nem egy tudatos politika eredménye, hanem ez egy ilyen természetes folyamat. Tehát ahogy a nyelvet jobban megtanulták, ahogy a képzettségüket elfogadták az itteni hivatalok, stb. Tehát ennek köszönhetően előre tudtak mozdulni az itt élő ukrán családok, és jó lenne, hogyha ezen a területen egy átgondolt stratégia lenne, mert bizony a potenciál még ott van, tehát lehetne ebből még többet is kihozni az ország számára.
3: Kedves hallgatóink, Önök továbbra is a Pátria Rádió reggeli című műsorát hallgatják, amelyben Horváth Mihállyal, a Szlovák Nemzeti Bank vezető közgazdászával beszélgetünk a jegybank őszi előrejelzéséről. Ugyanakkor érdemes megjegyeznünk, hogy nem csak a munkaerőpiac áll stabil lábakon, a deficit is igen szilárdan tartja magát. De ez egyet jelent azzal, hogy a következő években is kénytelen leszünk megbarátkozni azzal, hogy tartósan magas lesz az államháztartási hiány.
4: Hogyha nem teszünk újabb lépéseket, akkor igen, sajnos az a helyzet, hogy konszolidáció eredményeként még mindig a GDP 4,5%-a körül mozgunk, ezt lefordítva magyarra 6 milliárdnyi eurót jelent, több mint 6 milliárd eurós hiányt jelent minden évben az elkövetkező 3 évben, és ami fontos, hogy vannak itt ugye ideiglenes tényezők, amelyek befolyásolják az egyenleget, energia ártámogatás, ami már nem is annyira ideiglenes, mert hány éve velünk van, különböző egyéb projektek, és ugye a gazdasági ciklus, hogy amikor a gazdaságnak nem annyira megy, akkor nagyobbak a szociális kiadások, stb. Tehát vannak ilyen ideiglenes tényezők, de hogyha ezeket is félre tesszük, akkor is marad egy 4%-nyi deficit, ami eléri a 6 milliárdot majdnem alulról, és ez egy óriási szám, és hogyha ezt így folytatjuk, akkor már most GDP 60%-a felett van a gazdasági össztermék, 60%-a felett van az eladósodottság, és hogyha ezt így folytatjuk, akkor 2028-ban 64% felett leszünk, és figyelembe véve a Szlovákia nagyságát, a piaci helyzetet, ezek már viszonylag veszélyes számok. A hosszú távú célként azt kéne kitűzni, hogy ezt valahogy megfordítsuk, hogy az eladósodottsági ráta 60 plusz szintről visszatérjen valamilyen normális szintekre, hogy a következő válságokra jobban fel legyünk készülve, hogy legyen ott az ellenálló képesség, hogy lényegében az állam tudjon segíteni akkor, amikor tényleg nagy a szükség. De most nem ebben az irányba haladunk, és hogy visszatérjünk erre a pályára, ahhoz az kell viszont, hogy abból a 6 milliárdnyi hiányból egy tetemeset, tehát ideálisan majdnem az egészet visszafaragjuk, mert csak így tudjuk elérni azt, hogy majd az államadóság csökken.
3: És ahhoz, hogy ezt a hiányt le tudjuk faragni, a konszolidációnak, bármennyire fájdalmas is ez a lakosok számára, folytatódnia kell. Ugyanakkor Önök az aktuális előrejelzésükben nem számolnak egy esetleges következő intézkedés csomag hatásaival. Ez azért van, mert jelenleg nem sokat tudunk arról, hogy mi kerülhet bele ebbe az új csomagba, vagy adott esetben mi minden képezheti majd részét a következő évre előirányzott költségvetésnek, amibe bele kellene építeni ezt a bizonyos konszolidációt is, vagy Önök is azzal számolnak, hogy nincs túl sok esély arra, hogy jövőre folytatódjon a konszolidáció, hiszen a kormánypártok a választási évben hagyományosan inkább osztogatni szoktak, mint elvenni.
4: Az első ok a fontos, tehát mivel nem tudjuk, nem lett még bejelentve semmilyen intézkedés. Célok azok vannak, de hát azok voltak is. Mivel nem tudunk semmilyen intézkedésről, azért nem számolunk velük. Ez különben bizonyos szabályok mentén mozgunk, mi ezeket az előrejelzéseket karöltve készítjük a többi európai nemzeti bankkal együtt, és ott ilyen közös szabályok vannak, hogy lényegében összehasonlíthatóak legyenek a számok. Tehát máshol is az a helyzet, más országban is az a helyzet, hogy amíg nem tudják, hogy mire is készül a kormány, addig nem teszik bele az előrejelzésbe, tehát ezt csináljuk mi is, és igen, tudjuk, hogy amikor jövőre azt mondjuk, hogy a növekedés elérheti az 1,9%-ot, tudjuk, hogy ennek minimum 0,5%-nyi az, hogy nem számolunk konszolidációval. Ha lenne konszolidáció, akkor annyival lassabb lenne. És ez még duplán vonatkozik 2028-ra. 2028 a választások utáni első év, és hogyha visszanézzük Szlovákia történelmét, hogyha valamikor van konszolidáció, akkor az a választásokat követő évben van, tehát ott az, hogy jóval 2% felett jelezzük elő az előrejelzést, ez a fikciót, tehát ott valaminek történnie kell majd.
3: Nem alaptalanok tehát azok a felvetések, hogy választási évben nagy spórolásra feltehetően nem lehet majd számítani, és ha már ezt a felvetést említjük, nem véletlenül, hiszen a voksolással kapcsolatban vannak bizonyos elterjedt közhelyek, és ilyen közhely ugyancsak az is, hogy a választások előtt elég sok fejlesztés valósul meg, különösen regionális szinten, hogy a közelgő megyei és önkormányzati voksolásoknál maradjunk, de hogyha szigorúan gazdasági szempontból vizsgáljuk ezt az egyébként politikai kérdést is, akkor van alapja azoknak a sztereotípiáknak, hogy a választási ciklus és a beruházási aktivitás az összefüggésbe hozható egymással?
4: Helyi szinten igen, tehát ezt le is elemeztük, hogy ez már úgymond szabályként működik Szlovákiában, hogy az önkormányzati választások évében beindul a nagyüzem, tehát szépülnek a városok, javítják a járdákat, utakat, körforgalmak, iskolákat, stb. Amíg beruházásról van szó, akkor valamilyen szinten ez még rendben is van. Tehát ugye nem egyszerű beruházási projekteket levezényelni, a tervezési fázis, közbeszerzés, ez az amaz. Tehát jó, hogy vannak, tehát mondjuk ezt így. Nagyobb gond az, amikor a folyóköltségvetésben szaladnak túl a dolgok a választási évben, tehát amikor megalapozatlan béremelések vagy egyéb osztogatás, csak valahogy elverni a pénzt még választások előtt, hogy annak a látszatát keltjük, hogy jobban működik a gazdaság vagy az állam. Ez viszonylag káros, ott a hatékonyság általában nem is talán másodlagos, hanem ki tudja, hányadik kritérium. Egyébként emiatt léteznek a független központi bankok is, tehát régen ott volt a lehetősége annak, hogy a választási évben vagy választási év előtt kamatlábcsökkentéssel megint meglódítani egy kicsit a gazdaságot, aminek ugye rövid távon jó hatása lenne a gazdaságra, de tán inflációt gerjesztene. Hasonlóképpen ezek a költségvetési intézkedések lehet, hogy egy pár hónapig jobb hangulatot keltenek az országban, de főleg ilyen helyzetben, amikor egy óriási konszolidációs kihívás előtt állunk, ez mondottan káros.
3: Javában zajlik tehát a hangulatjavítás. Önök is egy viszonylag kedvező előrejelzéssel jöttek elő, és nem szeretnénk senkinek kedvét szegni, de még ilyen körülmények között is meg kell említenünk, hogy azért ezeket a viszonylag pozitív híreket kísérik bizonyos kockázatok. De melyek azok a veszélyek, amikre a következő időszakban is érdemes lesz figyelni, mert nagyban meghatározzák majd, hogy például amikor legközelebb majd decemberben a karácsonyi előrejelzéssel vagy téli előrejelzéssel ül majd a vendégszékben, miről fogunk beszélgetni?
4: Helyen az energiaárakat kell említeni, tehát itt tavasztól egy nagyon komoly konfliktus zajlik Közép-Keleten, és ennek következményeit érezzük az energiaárakban. Ugye most jelenleg ez elsősorban az üzemanyag árakról szól, tehát napi szinten olvassuk a híreket, hogy mennyivel drágult a benzin vagy a dízel. De ez még csak úgy mond az első kör. Egyébként az inflációt, ez is egy pozitív hír, hogy lefelé igazítottuk az idén, és ez elsősorban az élelmiszer áraknak köszönhető. Ez is a múltból jön, tehát nemzetközi piacokon a kakaó, tej, nem tudom, ára csökkent, és ennek köszönhetően ez lassan elért minket is, és jelenleg most az a helyzet, hogy átlagban élelmiszerárok alacsonyabbak, mint tavaly. De ugye itt van ez az energiatörténet, és ez beárnyékolja a kilátást. Most az üzemanyagról van szó, de mi tudjuk, hogy előbb-utóbb ez majd eléri a további árucikkeket, szolgáltatásokat, tehát ebből a szempontból a jövő év nem lesz könnyű. Érdekes módon a háztartások, köszönhetően, ahogy Szlovákiában szabályozzuk a fogyasztási árakat, az energiák, a villany és a gázárakat, a háztartásokat ez úgy néz ki, hogy 2027-ben elkerüli, tetemesebb áremelésre nem kell számolni, tehát a számlák nem emelkednek majd talán semmivel sem, de hogyha ez így marad, akkor viszont 2028 lesz nehéz év ebből a szempont. Tehát úgy látszik, hogy ez a 2028-as év, ott halmozódnak a kockázatok, ugye az energiaárak, a költségvetés, tehát ott sok minden történhet.
3: És még egy változót be tudunk dobni ebbe a 2028-as képletbe, vagy legalábbis a jövőre vonatkozóan, hiszen ahogy jelezte, az infláció ingázása, vagy azok a hatások, amiket az infláció gerjeszt, utólag érnek el minket, és a monetáris hatóság

0: nyomásokat a jövőben, csak még nehéz ebben a pillanatban nehéz megmondani azt, hogy mennyivel kell még emelni. A piaci várakozások úgy vannak beállítva, hogy még talán 1,5%-kal mennének a kamatok, de ez nagyon változik, és itt abszolút kulcsfontosságú tényező a globális energiapiac, hogyha ott esetleg következő hetekben, hónapokban érdembeli változás történik, akkor valószínűleg néhány vagy legalább egy emelkedés elkerülhető lesz, de nem úgy néz ki a helyzet. Tehát ez a magas energiaárak már velünk vannak lényegében tavasztól, továbbra is nagy a volatilitás, inkább felfelé mennek. Sokan azt mondják, hogy ugye a gáz és a villany területén még nem értük el a csúcspontot. Úgymond abban reménykedünk lényegében Európában elsősorban, hogy az El Niño következtében meleg tél vár ránk, mert hogy bizony, hogyha hideg lesz ez a tél, akkor drága lesz a fűtés. Legalább Szlovákiában nem, de egyéb országokban igen.
1: Figyelembe véve ezeket a körülményeket, amiket most felvázolt, feltehetően önök ezúttal is fenntartják a változtatás jogát.
0: Természetesen, tehát sajnos ilyen bonyolult, átláthatatlan helyzetben itt ugyanakkor próbálunk valamelyes stabilitást vinni az előrejelzésekbe, és ezért is vártunk sokáig, hogy emeljük-e a növekedés előrejelzését. Nagyon óvatosan mozgatjuk a számokat, mert ugye a helyzet változik, és minden egyes kilengésre nem jó azonnal reagálni. Amikor úgy látjuk, hogy érdemben változik a helyzet, akkor el a reakció pillanata. Tehát nem tudom megmondani, hogy decemberben mit fogunk mondani. Energiaárok, költségvetés, ez a két dolog, ami most foglalkoztat minket.
1: A Szlovák Nemzeti Bank őszi előrejelzésének legfontosabb tanulságait Horváth Mihállyal, a jegybank vezető közgazdásszával tekintettük át. Nagyon köszönöm, hogy ismét elfogadta a meghívásunkat, és velünk volt ma reggel.
0: Köszönöm a meghívást, és mindenkinek további szép napot kívánok.
2: Óra 55 perc, és én el is köszönök, kedves hallgatóink, ennyi fért napindító magazinunkba október 1-én, az idősek világnapján. A 9 órai hírek után a nappalival folytatódik a Pátria Rádió adása, amelyben Ricsai Noémi várja önöket. A mai reggel szerkesztője Tilajcsik Dóra volt, a hangmestere pedig Kovács János. Én köszönöm, hogy velünk ébredtek, és hogy velünk töltötték a reggelt, amennyiben így tettek. Kálmán Norbertet hallották. Minden jót!

0: 9 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! 2026. október 1-én délelőtt az idősek és a zene világnapján. Gondolták volna, kedves hallgatóink, hogy Szingapúrban már azért is fizetnek, hogy olvassanak az érdeklődők, az olvasni vágyók. A téma kapcsán többek közt Nyári Krisztián írót, irodalomtörténészt is faggatom, de megszólal majd dr. Petres Csizmadia Gabriella is, és Tegdes Egyházi Dóra, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke is. Mutatok egy kis ízelítőt a szóban forgó összeállításból.
2: Szingapúr 5 éves nemzeti olvasás programot indított. Ennek egyik kísérleti eleme, hogy a résztvevők a napi legalább 15 perc olvasásért pontokat gyűjthetnek, és ezeket a pontokat pedig valamilyen picike pénzjutalomra válthatják. 50 nap után egyetlen szingapúri dollár jár, szóval ebből senki nem fog meggazdagodni. A cél a szokás kialakítása, az olvasás visszaillesztése a mindennapokba.
1: Érdemes lesz tehát velünk tölteni a délelőttöt, hamarosan jövő részletes tartalom ismertetőnkkel, előtte azonban hírekkel szolgálunk. A mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: Független parlamenti képviselőként folytatja politikai tevékenységét Tomás Taraba. Közel 180 milliárd eurót fektetne be Dél-Korea Amerikában. Napsütéses meleg idő várható ma 27 fokos csúccsal. Következnek a részletek. Peter Pellegrini államfő tegnap leváltotta Tomás Tarabát a környezetvédelmi miniszteri posztról, miután a parlament kedden bizalmatlanságot szavazott a miniszternek. Taraba leváltását 77 képviselő támogatta, köztük az ellenzék és az SNS képviselőinek többsége. Az SNS és saját minisztere hónapok óta konfliktusban álltak. A párt szerint Tarabával nem volt érdemi egyeztetés a minisztérium fontos ügyeiről. Taraba ezt visszautasította. A vita rendezését maga a kormányfő is megpróbálta. Az SNS kérésére szeptemberben kezdeményezte Taraba leváltását, később azonban visszavonta a javaslatot. Ezt a kormány stabilitásának és parlamenti többségének megőrzésével indokolta. Az SNS a koalíció szerződés megsértésének tartotta ezt. A környezetvédelmi tárcát átmenetileg Robert Fico kormányfő vezeti. Tomás Taraba volt környezetvédelmi miniszter közölte, hogy nem fogja akadályozni képviselőként a parlament munkáját, és Robert Fico miniszterelnök ellen sem fog szavazni. Azt mondta, nem vonul vissza a politikából, és független képviselőként folytatja, mivel nem tagja egyetlen pártnak sem. Taraba a vele szembeni bizalmatlansági eljárást primitívnek nevezte, szerinte Andrej Danko, az SNS elnöke az ellenzéki liberálisokkal együtt lépett fel saját minisztere ellen. A volt miniszter szerint Danko Kónak ismét Ficóhoz kell fordulnia, mert az SNS-nek nem lesz elegendő képviselője a parlamenti frakcióban. Dél-Korea 200 milliárd dollárt, vagyis közel 180 milliárd eurót tervez amerikai beruházásokra fordítani. Ennek negyedét egy alaszkai csepp folyósított földgáz projektre. Ez Donald Trump amerikai elnök jelentette be Washingtonban. Az amerikai kormány emellett 8 új atomreaktor és egy texasi gázerőmű építését is tervezi, amelyekhez Dél-Korea támogatást nyújtana. A dél-koreai kereskedelmi minisztérium megerősítette, hogy a texasi projekthez hozzájárult, az alaszkai beruházásról azonban még nem született döntés. Az alaszkai terv egy mintegy 1300 kilométeres gázvezeték megépítésével számolna, amely az észak-alaszkai földgázt az Anchorage közelében tervezett LNG üzemhez szállítaná, ahonnan Ázsiába exportálnák. Abortusz tablettákat kiadó automatát helyeztek el a lengyel parlament a Szejm épületével szemben Varsóban. A készülék egy csomagautomatához hasonlít, a gyógyszeres terhesség megszakítást igénylő nők a Women Help Women szervezettel veszik fel a kapcsolatot, kifizetik a gyógyszert, majd kódot kapnak az egyik regesz kinyitásához. A szervezet szerint nem gyűjtenek személyes adatokat. Az automata elhelyezése szimbolikus, mivel a Donald Tusk vezette kormány csak nem 3 éve nem tudta teljesíteni az az abortusz szabályok enyhítésére vonatkozó ígéretét. Lengyelországban a terhesség megszakítás jelenleg csak akkor legális, ha a terhesség bűncselekmény például nemi erőszak következménye, vagy veszélyezteti az anya életét vagy egészségét. Egyes jogászok szerint az automatát működtető aktivistákat ugyanakkor akár 3 év szabadságvesztéssel is sújthatják, ha abortuszhoz való segítségnyújtással vádolják őket. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
4: Ma 20 órától játsszák a Veszprém-Barcelona döntőt az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokságon. Magyar részről csak a 2 olimpiai bajnok, Kós Hubert és Milák Kristóf lehet ott, a decemberi rövidpályás úszó világbajnokságon. A korábbi világ első fehér orosz Arina Szabalenka biztosította helyét a női teniszezők idei WTA világbajnokságán.
0: Időjárás.
3: Javarészt derült égbolt, napsütés és meleg idő várható ma, a felhőzet csupán helyenként növekedhet meg. A hőmérséklet 19 és 27 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset történt Szereden a Nagyszombati úton, félpályás a haladás az érintett szakaszon. Baleset okozt fennakadást Nagymagyaron és a Biedronka áruháznál, 10-20 perces torlódásra számíthatnak Pozsony elején a D2-esen Malacka felől, a Rakparton az SMP híd előtt Károly falu felől és a D1-esen Aranyhomok után Liget falu felé. Rendőrök irányítják a forgalmat Kassán, a Jántárová és Jármacsná utcák közti vasúti átjárónál. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: tartalom ismertetőn következik, lássuk az előttünk álló közel 3 órában, milyen beszélgetésekkel, témákkal kívánjuk szolgálni hallgatóinkat. Menetrendszerű eseménynaptárunkból megtudhatják, hogy ma van a fájdalomcsillapítás világnapja, de arról is hallhatnak, hogy 7 évvel ezelőtt hunyt el Karel Gott. 50 éve végzi igehirdetői szolgálatát nagy tiszteletű Tóth László. A jubileum alkalmából szeptember 27-én hálaadó istentiszteletet tartotta Gömörszkároson. Mi is jelen voltunk az eseményen, helyszíni beszámolónkat 9:30 és 10 óra között közvetítjük. Magazinunk a második órájában is érdekes és számomra is rendkívül értékes témával várjuk hallgatóinkat. A napokban olvastam a hírt, hogy Szingapurban már fizetnek is azért, hogy az emberek olvassanak. A városállam 5 éves nemzeti olvasásprogramot indított. Ennek egyik kísérleti eleme, hogy a résztvevők a napi legalább 15 perc olvasásért pontokat gyűjthetnek, amelyeket apró pénzjutalomra válthatnak. 50 nap után egyetlen szingapúri dollár jár. Számomra is érdekes volt a téma, és megkerestem ezzel kapcsolatban Nyári Krisztián írót, irodalomtörténészt, továbbá Tegdes Egyházi Dórát, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnökét, és megkérdeztem Petres Csizmadia Gabriella egyetemi oktatót is, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem kutatóját, oktatóját. A szóban forgó beszélgetést, illetve összeállítást magazinunk második órájában közvetítjük, most pedig jöjjön egy kis ízelítő a szóban forgó összeállításból.
1: Az OECD országok 15 éveseinek átlagos szövegértési és matematikai teljesítménye a mérés történetének mélypontjára süllyedt. A szövegértésben 10 év alatt bekövetkezett visszaesés nagyjából másfél tanévnyi tanulásnak felel meg, ez egészen döbbenetes eredmény. És ahogy nézem a híreket, a világ egyre kétségbeesettebben keresi az okokat és a kiutat. A viták középpontjában az úgynevezett brain rot, vagyis az agyrohadás került, ez egy elég nyers és figyelemfelkeltő kifejezés, azt sűríti magába, hogy a végtelen görgetéssel, a széteső figyelemmel és a felszínes tartalom fogyasztással kapcsolatban rengeteg félelmünk van.
0: 4:12 után az irodalomé lesz a főszerep, mert hogy ki mit olvas rovatunkban, Molnár Kantner Éva osztja meg velünk legfrissebb és legkedvesebb olvasmányélményeit. Azt hiszem, helyén való lenne egy rövid ízelítővel szolgálni. Íme.
2: A mesterséges intelligencia korában is úgy gondolom, hogy a könyveknek hatalmas szerepük van az ember életében, mert a könyvnek illata van, a könyvnek formája van, a könyvnek borítója van, színei vannak, tartalma van. Fejleszti a fantáziánkat, a képzeletünket, több lehetőséget is nyújt arra, hogy kikapcsolódjunk, amit mondjuk egy digitális könyv soha nem fog számunkra megadni.
0: A teljes beszélgetést 4:12 után közvetítjük, majd legfrissebb színes hírösszefoglalónkkal szolgálunk, és tartunk egy lapszemlét is. Megtudhatják, hogy miről ír a napunk legfrissebb kiadványa, milyen témákkal kívánja szolgálni olvasóit az októberi irodalmi szemle, és a közelgő nemzetközi könyvfesztivál programjára is felhívjuk hallgatóink figyelmét magazinunk záró perceiben. A hangmester Kovács János nevében is kellemes és egyben tartalmas őszi délelőttöt kívánok!

Október 1-én a Malvinokat köszöntjük. A Malvin germán eredetű, összetett női név, elemeinek valószínű jelentése bíróság és barát. Érdekesség számba megy, hogy német nyelvterületen a Malvin férfi névként jelenik meg, míg nálunk a Malvin női névként van számon tartva. Isten éltesse valamennyi születés- és névnaposunkat, nekik szól a következő zeneszám.

Október 1-én is érdemesnek tartom fellapozni eseménynaptárunkat. Lássuk a teljesség igénye nélkül, milyen eseményeket, történéseket jegyez október első napja. Október 1-én történt, hogy az osztrák-magyar monarchiában és egyben a világon elsőként bevezették a postai levelezőlapok használatát. A levelezőlapok népszerűségét mi sem bizonyítja jobban annál, hogy a 20. század első évtizedeiben mintegy 60 gyógyfürdőről és üdülőhelyről készült képes levelezőlap. Forgalmazásukkal többnyire a könyvkiadók, könyv- és papírüzletek tulajdonosai, nyomdák és fotóműhelyek foglalkoztak. Érdekesség számba megy, hogy a képeslapgyűjtés a 19. század utolsó évtizedeiben kezdett rendkívül népszerűvé válni. Hagyományos gyűjtői területnek számítanak a helytörténeti, üdvözlő, művész és motívumképeslapok.

1941. október első napján jelent meg a Magyar Csillag című irodalmi és kritikai folyóirat első száma, amely a Nyugat utódjaként I.S. Gyula szerkesztésében Söpflin Aladár társszerkesztővel mintegy 48 számban jelent meg a negyedik évfolyam 7. számáig, 1944. április 1-jéig. Tárgyválasztásuk rendkívül sokoldalú volt, nemzeti önismeret, népi kultúra, történelem, 20. századi irodalom, világirodalom, képzőművészet és zene.

1961-ben történt, hogy Párizsban megalakult az OECD, vagyis a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, amely globális szervezetként van számon tartva, célja, hogy segítse a tagállamok kormányait a lehető legjobb gazdasági és szociális politika kialakításában és értékelésében. A szervezet a szakértelemre alapozva adatelemzéssel, tanácsadással és közös szakpolitikai diskurzussal egy fenntartható, igazságosabb, gazdagabb és stabilabb gazdaság és társadalom létrejöttét támogatta és támogatja mind a mai napig, lokális, regionális és természetesen globális szinten egyaránt. A szervezetnek a tagállamok gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi tevékenységeinek összehangolásával célja a nemzetközi gazdasági kapcsolatok erősítése, a fenntartható gazdasági növekedés, a magas szintű foglalkoztatottság, a liberális kereskedelem és tőkemozgás, a világgazdaság fejlődése, valamint az életszínvonal növelése.

Stankovics Marcell jelkép kalendáriumából idéznék október hónap kapcsán egy érdekességet, miszerint az október hónap neve a 8. hónap névből ered, mivel hogy a régi római naptárban az évkezdő márciustól számítva ez volt az év 8. hónapja. Egyedül Domitianus császár tett kísérletet a név megváltoztatására, amennyiben önmagáról neveztett el. Nem túl népszerű császárként a Domitianus hónapnév keveseknek felelt meg.

Október 1-e egyébként a fájdalomcsillapítás világnapja is, egészen pontosan 1975 óta, és az UNESCO határozata értelmében tartjuk pont ezen a napon a szóban forgó világnapot. Hippokratész szerint a fájdalom a szervezet házőrző kutyája, a fájdalom csillapítása pedig isteni dolog. A fájdalom az egyszerű diszkomfortnál jóval összetettebb és fontosabb probléma. A fájdalom nagymértékben rontja a beteg életminőségét, kezeletlen állapotban, különösen akkor, ha sokáig tart, akár mentális betegségek kifejlődéséhez is vezethet. A fájdalom csillapítás ezért minden orvos egyik legfontosabb tevékenysége és kötelessége. A fájdalom csillapítására számos módszer létezik. A módszerek két fő csoportba oszthatók, a gyógyszeres és a nem gyógyszeres fájdalomcsillapítás két kategóriájába. A világnap célja egyebek mellett az, hogy az emberek számára elérhetővé váljon a fájdalomcsillapítás jelentősége a mindennapok során és a betegségek esetén is. Lássák a különbséget a szükséges és a függőséghez vezető szerhasználat között.

Kedves hallgatóink, még egy fontos világnapra szeretném felhívni figyelmüket. Október 1-én van a mellrák elleni küzdelem világnapja, és minden évben ezzel a nappal veszi kezdetét a Rózsaszín Október elnevezésű kezdeményezés, amely az emlőrák elleni figyelemfelhívás hónapja is. Amennyiben a mellrákot időben, a korai stádiumban fedezik fel, 90%-ban gyógyítható betegségről van szó. Szűrés tekintetében a 45 és a 65 év közötti nők számára 2 évente ajánlott és szervezett mammográfiás szűrővizsgálat elérhető. Ennek ellenére érdemes havonta elvégezni az emlők önvizsgálatát a változások, csomók időben történő felismerése érdekében.

1895. október 1-én történt, hogy Magyarországon megindult a hivatalos állami anyakönyvezés. Ezt megelőzően Magyarországon az anyakönyvezést az egyház végezte. Először a katolikus egyház intézkedett az anyakönyvek vezetéséről az 1629-es nagyszombati zsinat alkalmával, míg a protestánsok 1785-ben kaptak II. Józseftől anyakönyvezési jogot. Ettől az időponttól létezett egységes anyakönyvi nyilvántartás, mégis az adatok hozzáférhetősége nem volt egységesen biztosítható. Az állami anyakönyvezés bevezetése, a jogrendszer egységesítése, a jogbiztonság és az átláthatóság növelése szempontjából volt rendkívül jelentős, lehetővé téve az állampolgárok jogainak érvényesítését és az állam hatékonyabb működését.

1982. október 1-én történt, hogy piacra került az első CD lejátszó. Október 1-én született Bárdos Lajos, Kossuth Díjas zeneszerző, karmester, zenepedagógus, az Éneklő Ifjúság Mozgalom megszervezője, Kodály és Bartók mellett világszerte a legtöbbet énekelt, magyar kórusszerző. Bárdos Lajos mintegy 600 művet komponált, zeneszerzőként is elsősorban kórusműveket írt, köztük több magyar és latin nyelvű, egyházi jellegűt, miséket és himnuszokat.

7 évvel ezelőtt hunyt el Karel Gott, cseh énekes, aki 1939-ben látta meg a napvilágot, és aki generációja legnépszerűbb énekese volt Csehszlovákiában, illetve Csehországban. Népszerűsége a vasfüggönyön túl is terjedt, különösen a német nyelvterületen volt ismert. Első kislemeze 1962-ben jelent meg. Eseménynaptárunk végén a halhatatlan énekes lányával énekel duettet itt a Pátria Rádióban.

0: Kedy se ví, co Búh chystá.
1: 50 éve végzi igehirdetői szolgálatát nagy tiszteletű Tóth László. A jubileum alkalmából szeptember 27-én hálaadó istentiszteletet tartottak Gömörszkároson. Az ünnepi alkalmon a gyülekezet közösen adott hálát az elmúlt 5 évtizedért, az igehirdető szolgálatáért és a közösség életében betöltött szerepéért. A jubileum kapcsán nagy tiszteletű Tóth László és nagy tiszteletű Ferenczi Sándor is nyilatkozott rádiónknak. Tamás Ákos helyszíni riportja következik.

0: 50 éves jubileum szolgálat. Talán azt kérdezném először nagy tiszteletű Tóth Lászlótól, hogy hogy került Gömörszkarosra? Kezdjük az elején.
1: Az úgy volt akkor, hogy dúlt a kommunizmus, és akkor az egyházügyi hivatal határozta meg a lelki pásztoroknak a beosztását. Dr. főtiszteletű Varga Imre püspök úr közbenjárása által, mert itten üresedés volt. És nem kérdezhettük, hogy hova megyünk, hanem egy kofferral el kellett indulni a nagyvilágba, mint azoknak a mesebeli hősöknek, és így jutottam én Bars megyéből, Pozdbáról, ide Gömörbe, Gömörszkárosra, és vagyok itt 50 esztendeje, Isten kegyelméből.
0: Milyen ambícióval indult? Hát mire gondolsz? Hova fog jönni? Mi lehet ez a Gömörszkaros? Volt előtte fogalma arról, hogy létezik Gömörszkaros?
1: Volt róla fogalmam, tudni illik, nagy tiszteletű Urbán Károly, későbbi tornájai lelkipásztor, aki nekem az elődöm, többször meghívott engem nyári alkalmakkor kisegítésre a tornai gyülekezetbe, amikor ő fürdőkezelésem volt. Tudtam ugye, hogy ez egy nagyon sajátságos etnikum. Ezt már csak az erdélyi emberekkel lehet összehasonlítani, mert azok is határvédők voltak a gyepükön, mint ezek, és hogy ez a sajátságos észjárás, amely ugye Gubik László elnök urunk ugye azt mondotta azon az összetartozás napján, hogy nem félti az itteni gömörnógrádi embereket, mert ezekben olyan túlteng a túlélési stratégia, amelyre éppenséggel jelenleg oly igen nagy szükségünk van.
0: Mi történt az elmúlt 50 év alatt? Mik azok a fontos pontok, amiket kiemelne?
1: Hát elsősorban ennek a parókiának a megépítése, ahol vagyunk, ez egy csoda volt abban az átkosban, ugye, és elég az ahhoz, hogy szegény elődömöt, nagytiszteletű Buszki Józsefet az elmúlt rendszer bebörtönözte. És ezek a falak úgy maradtak építetlenül, ugye, és én akkor erőm teljében voltam, ugye, mindenhol lepusztult falak csupán, ugye, sorsukra hagyva, és ott, ahol mostan a bejárat van, ottan két pallón kellett a fúri konyógömriesen a talicskán felhordani a betont, ugye, a cementet, ugye, vagy a padlóra, meg mindenre, hiába volt kommunizmus. Különösen innen felső rásból, itt a hegyen át, ugye, jöttek azok a drága atyafiak, aki, ha lehúnyom a szememet, mind előttem vannak gömöri surcba, egy kis pálinka a társajukba, a legjobb kis üstiből, és akkor hozták a lapátjukat, és azok egy Isten áldotta emberek voltak, és együtt építettük meg a parókiát. És olyanok voltunk, mint amikor a fecske fészket rak, hogy először az emelete volt kész, és csak amennyire az erőinkből tellett, ugye még egy évtizedekig is tartott, még ezt az alsó részt itt mind megépíthettük, és rendeltetésének átadhattuk, és én még ebben a 350 esztendős barokk alapon klasszicista épületben laktam egy irodában, ugye, és hogy az emberek olyan nagy szeretettel fogadtak, hogy minden nap más hozta az ebédet, termelőszövetkezetben, későbbi állami gazdaságban már kijelölték azt, hogy nekem a szakácsnő ebédet készítsen, azért elmentem, még másnapra való is volt. Tehát, hogy az emberek ez nagy szeretettel és odaadással fogadták az új szolgálattevőt.
0: Akkor térjünk rá jelenre, mi változott az elmúlt évtizedekben Gömörszkároson?
1: Gömörszkároson fájdalom, ugye eltemettük a mi kedves munkatársainkat. Ha elképzeljük azt, hogy közel 500 embert kísértem ki 47 év alatt a minden élők útján, összeszorul a szívünk, és azok helyett nem születtek újak. Például ugye, hogy a mi Felsőfalu, Kisvisnyói, Kisded anyaszentegyházunk mára Sórbánya minősült le, ugye, a lakosságnak a számaránya és a benne a református hitnek a csökkenése miatt, ugye, és hogy nagyon megváltozott, kárára változott meg, mert azok az emberekben nagy összefogás, segítőkészség és tartás volt, amely fájdalom úgy észlelem, hogy mára csökkenő tendenciát mutat.
0: És akkor kicsit pozitívabban is zárjuk, mi tölti ki a mai napjait, hiszen tudjuk, család, unokák, hogy telnek a hétköznapok?
1: Azt gondoltuk, hogy majd, ha nyugállományba vonulunk, annyi időnk lesz, hogy mindennel foglalkozhatunk, az elmaradt olvasmányokat pótoljuk, valamely utazásokat, például nagy tiszteletű úrékhoz a Vas megyébe, ugye, és sajnos azonban, hogy nincs így, mert amit azok előtt egy nap alatt elvégeztünk, most három nap alatt végezzük, és a másik dolog viszont az, hogy nagy szeretettel és örömmel vesznek körül a családtagjaim. Ezt a helyet is, ezt az alkalmat is kihasználom. Kedves Klárikámnak, hitvestársamnak, hogy 45 esztendeje áll mellettem, és tudja ezt mindenki, hogy a igazi hadvezéreknek csak a hátország az, ami fontos, tehát, hogy ő mindenkor nekem hátországot jelentett, segítséget, aztán most pedig az én szeretett családom, vőm, ugye dr. Varga Csaba, leányom, Varga Tóth Klára és a kedves két unokám pozitív tartalommal töltik meg a napjaimat, és Isten kegyelméből mindmáig prédikálhatom az Isten igéjét töretlenül, ami ugye nem kis dolog, ugye mikor már én igazából 4 esztendeje valóságosan nyugdíjba mentem.
2: Ferenci Sándor vagyok, szeptember 1-jel mentem nyugdíjba a mostani gyülekezetemben, ahol dolgoztam. 1973-tól vagyok ott, és az osztrák határtól 15 percre ott vagyok egy kicsi gyülekezet.
0: És akkor térjünk rá a mai eseményre. Tóth László tiszteletes, 50 éve szolgálja itt a közösséget. Ennek kapcsán ön is itt van. Mi a régi kapcsolatuk, illetve hogy került ön ide, mondjuk konkrétan?
2: Végül is ugye a kapcsolat az tényleg utána gondolva az 50 éves. Akár mondhatjuk 1975-ben kaptam én ösztöndíjat Prága. Akkor oda lehetett menni keletre ösztöndíjasnak. Én csináltam egy ilyen kisebb cseh kurzust, nyelvet, szerettem a nyelveket tanulni mindig. Akkor az a professzorom azt mondta, ó, Sanyikám, te kapsz egy évet. Hát mondom, jó van, professzor úr. És akkor kaptam valóban, azt tanultam, amit akartam ott Prágában. Végül is nyelveket tanultam, tényleg már akkor minden vizsgán megvolt, ami lelkészi szolgálathoz szükséges volt Magyarországon. Teológián Pokorni professzorhoz jártam Köröget tanulni, aztán a Károly Egyetemre jártam a japánokkal, svédekkel csehet tanulni, és a csehekkel meg jártam angol tanulni a Jazikov iskoléba, a nyelviskolába. A prágai találkozáson Tóth Lászlóval találkoztam, a szomszéd szobában lakott. Bevallom, mondtam neki, Lacikám, hát arra kérlek, hogy velem is csehül beszéljél, hogy egy kicsit belejöjjek a nyelvbe. Majdnem megevett a mérgébe, azt mondta, ide figyelj, neked először magyarul kell rendesen megtanulni. És az megmaradt bennem jól, és hát ez az év megajándékozott a Tóth László barátságával, akivel azóta is jobban vagyunk. Ő is volt nálam egy párszor, Magyar Szecsődön, prédikált is ott, és most legutoljára tavaly volt ott, olyan jó hatással volt a gyülekezetre, az a jó tájszólásával, hogy prédikált, és mindenki jó páran elhatároztuk, hogy eljövünk ide, és akkor hogy hatan, most ide érkeztünk, eljöttünk erre az ünnepségre. És hát egy kicsit meglepetésemre engem kért meg, hogy én prédikáljak ezen az ünnepen.

50 éve végzi ige hirdetői szolgálatát nagy tiszteletű Tóth László. A jubileum alkalmából szeptember 27-én hálaadó istentiszteletet tartottak Gömörszkároson. Az ünnepi alkalmon a gyülekezet közösen adott hálát az elmúlt 5 évtizedért, az ige hirdető szolgálatáért és a közösség életében betöltött szerepéért. A jubileum kapcsán nagy tiszteletű Tóth László és nagy tiszteletű Ferencis Sándor is nyilatkozott rádiónknak. Az elmúlt percekben Tamás Ákos helyszíni riportját hallották.

ötven fát kivágja saját magát. Cikázva elrohan, meg annyi

sem maradtak jobbak közül. Megfáradt pásztorod elszenderül, robottal beszélsz, és fölötte

sem maradtak jobbak közül. Megfáradt pásztorok elszenderül. Robottal beszélsz, és fölötted két

szocializáció témakörén keresztül a 34. évfolyamát indítja a Katedra folyóirat. A tematikát Pintes Gábor vitaindító kérdései nyitják meg, majd Bíró Éva körképe kínál ízelítőt az oktatási nevelési intézményei képviselőinek véleményéből. Interjújában egy óvodában, egy alapiskolában és egy középiskolában tanító pedagógust kérdez a szocializációval kapcsolatos tapasztalatairól. A szocializáció és az iskola összefüggéseiről Erni Szakács Szilárd tanulmányában is fontos észrevételeket olvashatunk. Pap Ferenc és Fehér Ágota pedig a mai pedagógusok 10 parancsolatát foglalja össze az írásában. A szocializáció kapcsán szóba kerül még a megosztás kérdése és annak fejleszthetősége, az indirekt hála iskolai gyakorlata, valamint a mindfulness óvodai hasznosíthatósága is. A kiemelt témakörön kívül az évfolyamnyitó lapszámban is szerepelnek témafüggetlen írások. Magyar Ágnes a fogalmazás tanítás nehézségeit és buktatóit foglalja össze. Bondor Justina a generatív mesterséges intelligencia irodalomkutatásbeli hasznosíthatóságával kapcsolatban indít egy cikk sorozatot. Kis Magdaléna és Pap Szilvia az önkéntes meseolvasás pszichopedagógiai hatásait és tapasztalatait foglalja össze. Dósa Anna Mária a mesélés, történetmondás, edukációs funkciójáról ír. Jakab György a történelem tanárok felelősségéről és szerepéről értekezik. Kaposi Máté és Soponyai Dóra egy marketing tantárgy működését mutatja be. Veszeli Kinga pedig a szabadban tanulás módszertani lehetőségeire kínál jó gyakorlatot. A lapszám utolsó harmadában eseménytudósításokat, projektbeszámolókat, felhívásokat találnak az olvasók. A katedra versenyek rovatvezetői a vetélkedőik döntőiről írnak. Dobos Csilla és Varga Dominika egy ipolysági és egy dunaszerdahelyi iskolai projekt lefolyását ismertetik. Vavreg Hubai Gabriella bemutatja a Kazinczy Ferenc magyar tanítási nyelvű alapiskolát, a felhívástovatban pedig a Tandem által szerveződő az Élet Játék Élmény Konferencia program kínálata található. A digitális folyóirat megjelenését a Kisebbségi Kulturális Alap és a Magyar Tudományos Akadémia támogatja. A 34. évfolyam legfrissebb száma ingyenesen elérhető a folyóirat honlapján a katedra.sk/folyóirat weboldalon.

0: Nézzük, miről ír a Vasárnap heti lap legújabb lapszáma. Lapajánlón következik, a mikrofonnál Kuklis Katalin.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Presser Gábor. Koncertmaratonra készül az LGT egykori sztárja, aki az utóbbi időszakban zongoristaként bukkant fel néhány fiatal előadó koncertjén. A zenész pályaképéről Lovas Emőke összefoglalóját olvashatják. Diák csínyből nemzetközi botrány. Mit vétettek az ipolysági gimnazisták, hogy az utazás szervező Franciaországban hagyta őket, és mit lépnek a szülők? A témának Vrabec Mária járt utána. Tényleg számít a környezetünknek, ha lekapcsoljuk a villanyt? Milyen szokásokkal tudjuk védeni bolygónkat? Bodó Richárd fenntarthatósági szakemberrel Szászi Fanni beszélgetett. Tízoldalas mellékletünk a vasárnapi asztal ezúttal őszi fogásukat kínál, köztük Nagy Zsófia ízbombáit, melyek közt bőven találunk tippeket szezonális desszertekre és főételekre egyaránt. Ismét jelentkezik a koperta rovat, ezeken kívül pedig találnak még a lapban színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, horoszkópot és sok minden mást is.

0: 10 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat magazinműsorunk hallgatása közben. A napokban szembe jött velem egy érdekes hír, így szól, Szingapurban már fizetnek is azért, hogy az emberek olvassanak, hogy miről van szó és miért érdekes ez a téma. Egyebek mellett erről is kérdezem Nyári Krisztián írót, irodalomtörténészt. Magazinunk második órájában, tehát hamarosan, ha tehetik, kérem, hallgassák meg az ízelítőt.
2: Szingapur 5 éves nemzeti olvasás programot indított. Ennek egyik kísérleti eleme, hogy a résztvevő a napi legalább 15 perc olvasásért pontokat gyűjthetnek, és ezeket a pontokat pedig valamilyen picike pénzjutalomra válthatják. 50 nap után egyetlen szingapúri dollár jár, szóval ebből senki nem fog meggazdagodni. A cél a szokás kialakítása, az olvasás visszaillesztése a mindennapokba.
1: Ez volt az ízelítő. A teljes beszélgetést 4:11 után közvetítjük, még jövök a tartalommal is, de előtte azonban hallgassák meg hírösszefoglalónkat. A mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: A kormányfő ellátogatott a Környezetvédelmi Minisztériumba, amelynek ideiglenes vezetője lett. Közel 180 milliárd eurót fektetne be Dél-Korea Amerikában. Napsütéses, meleg idő várható ma 27 fokos csúccsal. Következnek a részletek. Robert Fico kormányfő ma reggel felkereste a Környezetvédelmi Minisztériumot, amelynek vezetésével előző nap ideiglenesen megbízták. A sajtónak azonban az előzetes bejelentéssel ellentétben nem nyilatkozott. Peter Pellegrini államfő tegnap menesztette Tomás Taraba környezetvédelmi minisztert, miután a parlament egy nappal korábban, azaz kedden bizalmatlansági indítványt fogadott el vele szemben. A Taraba és jelölő pártja az SNS közötti vita hónapok óta tartott, és a koalíciós pártok között is feszültséget okozott. Az SNS új jelöltje a minisztérium jelenlegi államtitkára Filip Kufa. Pellegrini egyelőre nem kapta meg Fico javaslatát az új miniszter kinevezésére. A szlovák malmoknak még soha nem volt akkora búzakészletük, mint jelenleg. A most rendelkezésre álló tartalékok szinte teljes egészében fedezik a hazai lisztigényt. A szlovák malomipari társaság szerint a magas készleteket elsősorban a geopolitikai helyzet, valamint a logisztikával és az üzemanyag ellátással kapcsolatos kockázatok miatt halmozták fel. Az idei búzatermés ugyanakkor elmaradt a tavalyitól. Az őszi búza hektáronként átlagosan 5,41 század tonnát, a tavaszi 3,92 század tonnát termett, ami 17, illetve 23%-os visszaesés. A malmok szerint megfelelő minőségű szlovák búzából ennek ellenére elegendő áll rendelkezésre. A magas készletek a vállalatok szerint egy esetleges szállítási zavar esetén is biztosítják a hazai lisztgyártáshoz szükséges alapanyagot. Dél-Korea 200 milliárd dollárt, közel 180 milliárd eurót tervez amerikai beruházásokra fordítani. Ennek negyedét egy alaszkai csepp folyósított földgáz projektre. Ez Donald Trump amerikai elnök jelentette be Washingtonban. Az amerikai kormány emellett 8 új atomreaktor és egy texasi gázerőmű építését is tervezi, amelyekhez Dél-Korea támogatást nyújtana. A dél-koreai kereskedelmi minisztérium megerősítette, hogy a texasi projekthez hozzájárult. Az alaszkai beruházásról azonban még nem született döntés. Az alaszkai terv egy mintegy 1300 kilométeres gázvezeték megépítésével számolna, amely az észak-alaszkai földgázt az Anchorage közelébe tervezett LNG üzemhez szállítaná, ahonnan Ázsiába exportálnák. A svájci gleccserek az elmúlt 5 évben csak nem 1/5 évvel veszítettek térfogatukból, idén pedig 5,5%-kal csökkent a jégtömegük. Ez a mérések történetének második legnagyobb éves visszaesése. A gleccserek olvadását a rekordmeleg nyár és az azt megelőző kevés havat hozó tél is gyorsította. A 2022 és 2026 közötti időszakban az olvadás üteme több mint kétszerese volt bármely korábbi vizsgált 5 éves időszakénak. A szakértők szerint a gleccserek visszahúzódása a vízellátás miatt is aggodalomra ad okot. Július és szeptember között mintegy 2,2 billió liter víz tűnt el a svájci gleccserekből. Svájcban az átlag hőmérséklet a globális átlagnál kétszer gyorsabban emelkedik, és a kutatók szerint a gleccserek az évszázad végén végére csak nem teljesen eltűnhetnek. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
4: Ma 20 órától játsszák a Veszprém-Barcelona döntőt az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokságon. Magyar részről csak a két olimpiai bajnok, Kós Hubert és Milák Kristóf lehet ott a decemberi rövidpályás úszó világbajnokságon. A korábbi világ első fehér orosz Arina Szabalenka biztosította helyét a női teniszezők idei WTA világbajnokságán.
0: Időjárás.
3: Javarész derült égbolt, napsütés és meleg idő várható ma. A felhőzet csupán helyenként növekedhet meg. A hőmérséklet 19 és 27 fok között alakul. A légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Balesetre figyelmeztetnek Pozsonyban az SMP hídon a központ felé, korlátozott a haladás a balsávban. Tehergépkocsival ütközött egy személyautó Csallóközaranyosnál Komárom felé. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: tartalom ismertetőn következik, lássuk az előttünk álló közel két órában, milyen beszélgetésekre, témákra és állandó rovatokra számíthatnak. A napokban olvastam a hírt, hogy Szingapúrban már fizetnek is azért, hogy az emberek olvassanak. A városállam 5 éves nemzeti olvasás programot indított. Ennek egyik kísérleti eleme, hogy a résztvevők a napi legalább 15 perc olvasásért pontokat gyűjthetnek, amelyeket apró pénzjutalomra válthatnak. 50 nap után egyetlen szingapúri dollár jár. Számomra is érdekes volt a téma, és megkerestem ezzel kapcsolatban Nyári Krisztián írót, irodalomtörténészt, továbbá Tegdesegyházi Dórát, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnökét, és megkérdeztem Petres Csizmadia Gabriella, egyetemi oktatót is, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem kutatóját, oktatóját. A szóban forgó beszélgetést, illetve összeállítást magazinunk második órájában közvetítjük, most pedig jöjjön egy kis ízelítő a szóban forgó összeállításból.
1: Az OECD országok 15 éveseinek átlagos szövegértési és matematikai teljesítménye a mérés történetének mélypontjára süllyedt. A szövegértésben 10 év alatt bekövetkezett visszaesés nagyjából másfél tanévnyi tanulásnak felel meg, ez egészen döbbenetes eredmény. És ahogy nézem a híreket, a világ egyre kétségbeesettebben keresi az okokat és a kiutat. A viták középpontjában az úgynevezett brain rot, vagyis az agyrohadás került, ez egy elég nyers és figyelemfelkeltő kifejezés, az sűríti magába a végtelen görgetéssel, a széteső figyelemmel és a felszínes tartalomfogyasztással kapcsolatban rengeteg félelmünk van.
0: 4:12 után az irodalomé lesz a főszerep, mert hogy ki mit olvas rovatunkban, Molnár Kantner Éva osztja meg velünk legfrissebb és legkedvesebb olvasmányélményeit. Azt hiszem, helyén való lenne egy rövid ízelítővel szolgálni. Íme.
2: A mesterséges intelligencia korában is úgy gondolom, hogy a könyveknek hatalmas szerepük van az ember életében, mert a könyvnek illata van, a könyvnek formája van, a könyvnek borítója van, színei vannak, tartalma van. Fejleszti a fantáziánkat, a képzeletünket, több lehetőséget is nyújt arra, hogy kikapcsolódjunk, amit mondjuk egy digitális könyv soha nem fog számunkra megadni.
0: A teljes beszélgetést 4:12 után közvetítjük, majd legfrissebb színes hírösszefoglalónkkal szolgálunk, és tartunk egy lapszemlét is. Megtudhatják, hogy miről ír a napunk legfrissebb kiadványa, milyen témákkal kívánja szolgálni olvasóit az októberi irodalmi szemle, és a közelgő nemzetközi könyvfesztivál programjára is felhívjuk hallgatóink figyelmét magazinunk záró perceiben. A hangmester Kovács János nevében is kellemes és egyben tartalmas őszi délelőttöt kívánok!

0: A napokban szembe jött velem egy érdekes információ, miszerint Szingapúrban már fizetnek is azért, hogy az emberek olvassanak. Abban az országban, amelynek diákjai a legújabb PISA felmérésben a világ legjobb szövegértési eredményét érték el, mégis ahhoz folyamodnak, hogy fizetnek az olvasási kedvért és az elolvasott kötetekért. A téma az én érdeklődésemet is felkeltette, ennek okán megkerestem három kiváló szakembert, többek közt Nyári Krisztián írót, irodalomtörténészt, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnökét, Tegdes Egyházi Dórát és Petres Csizmadia Gabriellát, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem oktatóját. Első megszólalónk Nyári Krisztián lesz.
1: Két hírt is olvastam Szingapúrról, mind a kettő az olvasással kapcsolatos. Az egyik szerint a városállam diákjai érték el a legjobb eredményeket a PISA felmérésben a szövegértés tekintetében. A másik szerint ugyancsak ebben a városállamban már fizetnek is azért, hogy az emberek olvassanak. Úgy tűnik, hogy a leginkább élenjárók tudják, hogy mekkora veszteség lenne hagyni elsorvadni az olvasás kultúráját. Szingapúr 5 éves nemzeti olvasás programot indított. Ennek egyik kísérleti eleme, hogy a résztvevők a napi legalább 15 perc olvasásért pontokat gyűjthetnek, és ezeket a pontokat pedig valamilyen picike pénzjut válthatják. 50 nap után egyetlen szingapúri dollár jár, szóval ebből senki nem fog meggazdagodni. A cél a szokás kialakítása, az olvasás visszaillesztése a mindennapokba. A pénzjutalom persze csak egy látványos elem, ami a hírekbe bekerült, emellett sokkal több mindent csinálnak, könyvklubok, könyvtári fejlesztések, közösségi kezdeményezések segítenek abban, hogy az olvasás örömforrás maradjon az iskola után is, ne csak egy feladat, és felnőtt korban is olvassanak a szingapúriak. Hogy miért sürgős mindez az egész világon, vagy a hasonló intézkedések, ezt a szeptemberben közzétett PISA jelentés mutatja meg. Az OECD országok 15 éveseinek átlagos szövegértési és matematikai teljesítménye a mérés történetének mélypontjára süllyedt. A szövegértésben 10 év alatt bekövetkezett visszaesés nagyjából másfél tanévnyi tanulásnak felel meg. Ez egészen döbbenetes eredmény. És ahogy nézem a híreket, a világ egyre kétségbeesettebben keresi az okokat és a kiutat. A viták középpontjában az úgynevezett brain rot, vagyis az agyrohadás került, ez egy elég nyers és figyelemfelkeltő kifejezés, azt sűríti magába, hogy a végtelen görgetéssel, a széteső figyelemmel és a felszínes tartalomfogyasztással kapcsolatban rengeteg félelmünk van. De azért ez a látványos szó még nem magyarázat. A PISA sem bizonyítja, hogy egyetlen alkalmazás, mondjuk a TikTok vagy bármilyen technológia okozná önmagában a romlást. Persze az úgynevezett TikTok jelenség, vagy az iskolákra fordított költségvetési források csökkenése minden bizonnyal nagyon sok mindenért felelős, de azért érdemes megvizsgálni mondjuk a COVID-járvány hatását is, amikor másfél-két évre gyerekek 100 milliói estek ki az érdemi oktatásból Európában is. A hanyatlás azonban sok országban már a járvány előtt elkezdődött. A kevesebb úgynevezett örömolvasás, tehát olyan olvasás, amiben élvezetét is leli a fiatal. A digitális figyelem elterelés, amit a különböző közösségi alkalmazások okoznak, vagy a oktatási rendszerek problémái együtt kívánnak választ. Az is számít, hogy a mesterséges intelligenciát a gondolkodásunk támogatására, vagy a helyettesítésére használjuk.
0: Jó-e ez a fajta modell, ez a fajta szingapúri kísérlet? Mit gondol ezzel kapcsolatban Nyári Krisztián, író, irodalomtörténész, olvasás népszerűsítő? Milyen gondolatok kavarognak a fejedben, ha erről a témáról beszél?
1: Erről a szingapúri kísérletről persze lehetne vitatkozni, hogy tartós olvasási kedvet teremte a pénzjutalom. Megmarad-e a szokás, hogyha megszűnik az ösztönzés? Ezt még nem tudjuk. Inkább azt érdemes megtanulnunk a szingapúriaktól, hogy a jó teszt eredmény sem ok az elégedettségre, az olvasási kultúra megőrzéséhez hosszú távú munkára van szükség. A magyar vagy a szlovák csapnivaló teszteredményeket sem érdemes egyedül az előző kormányok nyakába varni, az a saját magunkat csapnánk be. Az ijesztő PISA jelentések egy időre talán világszerte és nálunk is felhívják a figyelmet a probléma súlyára, a társadalom és a döntéshozók figyelmét erre az egész kérdésre, de morális pánikból még senki sem tanult meg jobban olvasni. Megkerülhetetlen a nemzetközi tapasztalat megosztás is. Alapvető fontosságú lenne megismerni, kipróbálni, értékelni, hogy mi működik másut, mi az, amit más jól csinál, vagy milyen példák vannak. De ez sem elég. Ahogy Szingapúrban, Magyarországon és Szlovákiában is lenne szükség egy nemzeti olvasásprogramra. olyanra, amelyhez állami szervek, önkormányzatok, könyvtárak, iskolák, családok, civil szervezetek, könyvkereskedők egyaránt tudnak kapcsolódni, amely segít időben felismerni az olvasási nehézségeket, már az iskolában, vagy az iskoláskor előtt. Könyvhöz juttatja azokat is, akiknek otthon nincs könyvük, de vagy azokat, akik most nem tudnak új könyvet venni, és teret ad a saját érdeklődésből választott olvasmányoknak. Olyan programokra van szükség, amelyeknek van költségvetése, van szakmai felelősük, és valamiféle mérhető eredményük. Ezt a munkát akár holnap is el lehet kezdeni, és nem feltétlenül a kormányokra kell várni először.
0: Szingapurban már fizetnek is azért, hogy olvassanak az emberek, ilyen módon is próbálják érdeklődésre és olvasásra bírni az olvasni vágyókat, illetve a potenciális olvasókat. A téma kapcsán megkerestem Tegdesegyházi Dórát, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnökét is, őt hallják a következőkben.
2: Úgy gondolom, hogy minden olyan kezdeményezés, ami népszerűsíti, ami támogatja az olvasással való időtöltést, az üdvös. Igazából, hogyha ez egy ilyen gerilla marketing-szerű megoldás, akkor lehet, hogy még nagyobb effektivitása lehet. Tehát, hogy és az meg természetesen, hogy minél hosszabb távú egy projekt, valamilyen kezdeményezés, annál inkább nyomon is lehet követni, illetve tényleg lehet tervezni annak az eredményeivel, a hatásaival. Úgyhogy én mindenképpen egy pozitív példának látom ezt a szingapúri példát. Tényleg mindent meg kell próbálni, de egyébként én úgy látom, hogy lassacskán az emberek itt 2026-ban, a 21. század első negyedének letelte után már azért kezdik kapizsgálni, hogy hoppá, azért mi lehet, hogy mégsem erre a teljesen digitális életre vagyunk programozva, mert azért a mi idegrendszerünk azért nem tud ennyire gyorsan adaptálódni ehhez a változó világhoz, és egészen egyszerűen nekünk azért szükségünk van pihenésre, és nem lehet egy gyógyszereken, meg mindenféle problémákkal élni, vagy hát lehet, csak hát nem érdemes. Tehát, hogy igen, és az olvasás is a lelassítás irányába mutat a jelenlétbe, a tudatos jelenlétbe, hogy én le tudjak lassítani, én oda tudjak figyelni. És egyébként meg nem feltétlenül kell, hogy az olvasás az egy ilyen egyszemélyes elfoglaltság legyen. Erre nagyon jó példák ezek az olvasóklubok, leggyakrabban könyvtárakban végeznek, de civil szervezetek is tartanak különféle olvasóklubokat, akár biblioterápiás, akár meseterápiás, akár csak együtt olvasás, ugye ezek például a Silent Book klubok, ami most már Dunaszerdahelyen és Komáromban is működik, tehát hogy egyszerűen legyen az egy közösségi élmény, de ugyanakkor nem feltétlenül kell, hogy legyen ez egy ilyen egy megosztós, hogy igen, az emberek az érzelmeikkel sajnos még mindig nehezen nyílnak meg, de azért ebben is látok már előrelépést, tehát, hogy egyre tudatosabban foglalkozunk a lelkünkkel, egyre tudatosabban próbáljuk meg fejleszteni magunkat ebbe. Minden mellett pedig, hogy a lelki egészségünk, a lelki táplálékunk fel tudjon újra töltődni, a lelki erőforrásaink, és hogy egész egyszerűen biológiai szinten az idegrendszerünk kicsit ki tudjon simulni, tehát hogy ne ez a folyamatos pörgés legyen, mert igen, aztán kiégés lesz, bár nem vagyok szakember, de hát látom, amit látok, hogy akár már általános iskolások is tényleg ott vannak a kiégés szélén, hanem a középpontjában, és ez nagyon nem jó irány. Na és ebben tud nekünk segíteni az olvasás, a könyvek, és hát hogyha nem individuálisan, akkor akár közösségi szinten is.
0: Kell a digitális forradalom kellős közepén olvasás népszerűsítő aktivitásokat kínálni az olvasóknak, potenciális olvasóknak? Miért van szükségünk az ilyen jellegű kezdeményezésekre? Mit mond ezzel kapcsolatban Tegdesegyházi Dóra, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke?
2: Mert hogy azért látjuk, hogy ebben a nagy digitális forradalomban, most már tényleg itt a mesterséges intelligenciával való egyezkedéssel, mi minden kérdés, mi minden szorongás pluszban előjön az emberekben, és tényleg kelleni fognak, már most kellenek, tehát hogy kellenek azok a biztos pontok, ahol az emberek valahol visszaszerezhetik az ő nyugalmukat, a biztonságukat, ahol meg tudnak nyugodni. És igenis tényleg jönnek rá az emberek, hogy azért nem hiába mondják ezt, hogy társas lények vagyunk. Tehát nekünk szükség van az interakcióra, és ezt nem tudja megadni a gép. Egy bizonyos ponton túl nem tudja megadni azt, amit egy igazi, lélegző, húsvér ember tud. Ez egyszerűen így van, így vagyunk kábelezve, és ezen nem tudunk változtatni. Hála Istennek! Mi az Egyesületben is olyan képzéseket, olyan továbbképzéseket szervezünk, amelyek elősegítik azt, hogy a könyvtárak minél flexibilisebben tudjanak alkalmazkodni az új igényekhez, vagy akár hogyha a könyvtár alakít ki valami olyan igényt, amiről lehet, hogy a közösség nem is tudott, de szeretik és elkezdik használni. Ugye a könyvtárak, mint megváltozott közösségi terek kezdenek most már működni, és ugye nekünk könyvtárosoknak feladatunk, hogy ezt így kommunikáljuk és csepegtessük a közösségeinkben, akiket kiszolgálunk, és ehhez megfelelő teret és megfelelő eszközöket, ugye olvasmányokat biztosítsunk a számukra, illetve a rendezvényeket. Úgyhogy mi így próbálkozunk, de lehetséges, hogy a közeljövőben akár mi is megpróbálkozunk valamilyen szingapúrihoz hasonló kezdeményezéssel. Mindig gondolkodni kell, vannak ötletek. A legtöbb esetben igen, sajnos forráshiány miatt nem tudjuk megvalósítani, mi egy civil szervezet vagyunk. Hát jó volna, igen, hogyha országos szinten is lenne erre büdzsé, és nem csak rövid távú projektekben, hanem tényleg hosszú távú projektekben gondolkodnának, de ugyanígy így van az oktatás ügy is, mert ugye talán ezek azok a helyszínek, ahol a leginkább hatással lehetünk az olvasási műveltségnek a megfelelő kialakulására, fejlesztésére.
3: A napokban olvastam, hogy Szingapúrban már fizetnek is azért, hogy az emberek olvassanak és érdeklődjenek az irodalom iránt. Abban az országban történt mindez, amelynek diákjai a legújabb PISA felmérésben a világ legjobb szövegértési eredményét érték el. Összeállításunk első részét hallgathatták meg, egy rövidet zenélünk, a zene után pedig folytatjuk. A második részben dr. Petres Csizmadia Gabriella szólal meg.

0: A napokban szembe jött velem egy érdekes információ, miszerint Szingapúrban már fizetnek is azért, hogy az emberek olvassanak. Abban az országban, amelynek diákjai a legújabb PISA felmérésben a világ legjobb szövegértési eredményét érték el, mégis ahhoz folyamodnak, hogy fizetnek az olvasási kedvért és az elolvasott kötetekért. A téma az én érdeklődésemet is felkeltette, ennek okán megkerestem három kiváló szakembert, többek közt Nyári Krisztián írót, irodalomtörténészt, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnökét, Tegdesegyházi Dórát és Petres Csizmadia Gabriellát, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem oktatóját. Az összeállítás második része következik, dr. Petres Csizmadia Gabriellát hallják.
1: A szingapúri nemzeti olvasás pedagógiai program nagyon szimpatikus kezdeményezés, és valóban azt gondolhatnánk, hogy ha volna Magyarországon, Szlovákiában, Közép-Európában hasonló jellegű nemzeti átfogó olvasásprogram, olvasáspedagógiai program, akkor talán hosszú távon elő lehetne mozdítani a szövegértési készségnek a fejlesztését. Valóban kicsit el tudna billenni a PISA eredményeknek a statisztikája. Nyilván nem az eredményeknek a pozitív mércéje, a mérvadó, tehát nem az a fontos, hogy a PISA eredményeken jól teljesítsünk, vagy, mert az inkább egyfajta eredmény, egyfajta visszajelzés. Az lenne a fontos, hogy ténylegesen egy kicsit más képet tudjunk mutatni önmagunkról, egy kicsit másképp tudjunk hozzáállni az olvasáshoz. Nagyon tág ez a témakör, és sok minden kavarog a fejemben, amikor az olvasás pedagógiáról beszélünk, amikor az örömolvasás fogalma előkerül, amikor olvasási programok, kifejezések szóba kerülnek, mert hogy maga az olvasás szó ilyenkor sokféleképpen értelmeződik. Amikor az olvasás iránti kedv csökkenéséről, vagy a szövegértésnek a alacsony szintjéről beszélünk, az nem biztos, hogy pontosan ugyanazt jelenti. Mert hogy az olvasás iránti kedv, vagy az úgynevezett örömolvasás, az a hobbi olvasás, a szép irodalom, vagy bármiféle olyan tartalomnak az olvasása, amit kedvterésből, vagy az érdeklődés kielégítése céljából olvas az ember. Tehát mindenképpen valamiféle kikapcsolódást, vagy információnak a megszerzését eredményezi, vagy annak a céljából történik maga az olvasás. A szövegértésnek a fontossága pedig, tehát, hogy amikor azért olvasunk, hogy értően tudjunk olvasni, olyankor az örömszerzés, vagy maga az irodalom nem biztos, hogy szóba kell, hogy kerüljön, vagy nem biztos, hogy csak erről van szó, hanem az értő olvasásnak az elsajátítása ennél sokkal szélesebb témát nyit meg. Ha PISA felmérésekre összpontosítunk, és annak az eredményeire, akkor tudatosítanunk kell, hogy itt nem arról van szó, hogy szeretnek-e az emberek olvasni, vagy sem, hanem hogy tudnak-e bármilyen típusú szöveget értően elolvasni. És ez sokkal elkeserítőbb, és sokkal nagyobb probléma, hogyha a válaszunk az, hogy hát nem, vagy nem elég jó szinten tudunk olvasni. Mert hogy ha elém tesznek egy szerződést, akkor én, mint a szerződésnek az egyik alanya, az egyik szerződő fél, egy jogi szakszöveget kell, hogy elolvassak, és azt meg kell, hogy értsek. Be kell tudnom fogadni, meg kell tudnom érteni a benne szereplő információkat, tehát egy szakszövegnek az értelmezési készségét el kell sajátítanom. Ez nem szép irodalmi olvasás, nem örömolvasás. A jogászokat kivéve kötve hiszem, hogy sokan kedvtelésből, örömszerzés céljából olvas szerződéseket, mégis napi szinten, szinte napi szinten találkozunk ilyen típusú feladattal. Vagy bemegyek a gyógyszertárba, és veszek egy gyógyszert, ahol el kell olvasnom, ha tudatosan és megfelelően szeretném használni a gyógyszert, a használati útmutatást. Vajon meg tudom-e érteni az ott leírtakat? Jól tudom-e megérteni? Ki tudom-e szűrni a fő információkat és a lényegtelen információkat? Vagy azokat az információkat, amik nem rám vonatkoznak, vagy engem kevésbé érintenek? Tehát ez a szövegértésnek a lényege. A napi információkat, az írásban közölt információknak a kezelését, kiszűrését, értő olvasását, és ez alatt a kritikus olvasást is értjük, ami ugye azt jelenti, hogy a nagyon sokféle platformról, a megbízható és kevésbé megbízható forrásokból származó információk közül is kell tudnom válogatni, illetve hogy tulajdonképpen a nagyon sokféle információból a fontosokat és a kevésbé fontosokat ki tudjam válogatni. Én úgy gondolom, hogy a szövegértésnek az elsajátítása ezek köré, a kérdések köré építkezik. És ugye a szöveg, nyilván a szépirodalmi olvasás is majd ide fog tartozni, a szövegírt olvasásnak egy része lesz, amikor örömszerzés céljából szeretné kikapcsolódásképpen olvasni. Tehát az olvasás kultúrája, az örömszerző olvasásnak a szintje, illetve annak a kedvelése, nem kedvelése, vagy elterjedése, én úgy gondolom, hogy picit más szempontból tárgyalandó, mint a szövegértési készségnek a szintjének a megállapítása. Az iskola egyre inkább, tulajdonképpen a 2000-es évek elejétől a szlovákiai magyar közoktatásban a szövegértésre helyezi az olvasás tanítás során a hangsúlyt. Meglepőnek tűnhet, hogy ugye tulajdonképpen ez már több mint negyed százada az iskolákban programként szerepel, és ahhoz képest hogyan teljesítenek az iskolák. Nagyon nehéz az áttalás, hogy az olvasás fogalmát ne azonosítsuk csak az örömszerző olvasásnak a fogalmával, hanem az információszerző és a vizuális jeleket is dekódoló olvasást is ez alá, a fogalom alá gyűjtsük, tehát egy sokkal tágabb értelemben kezelendő olvasás fogalommal dolgozunk, ezáltal magát a szövegértést is sokkal tágabban közelítjük meg, a szövegértés problémáját. A PISA felmérés és az ilyen típusú tesztelések, amit a PISA is végez, mindig az olvasást ilyen tágan ernyő fogalomként értelmezi, és nem feltétlenül szépirodalmi szövegeknek a befogadása, illetve az iránti érteklődésnek, a kedvnek a mérésére összpontosít, sőt kifejezetten nem ez a prioritása, hanem mindenféle információkezelő, információ kikereső készségeknek a mértékét próbálja meg felmérni.
0: Beszélgetésünk, illetve összeállításunk ezen pontján adja magát a kérdés, hogy kinek a felelőssége megtanítani ezeket az úgynevezett skilleket. Mit mond ezzel kapcsolatban dr. Petres Csizmadia Gabriella, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem oktatója.
1: Ha az örömszerző olvasásról beszélünk, akkor én úgy gondolom, hogy ez egyértelműen a családban kellene ennek elkezdődnie. Tehát, hogyha én a szép irodalmat, a hobbi olvasást, az olvasást, mint élményt, mint egy belső fantáziavilágnak a megnyílását, egy kikapcsolódási lehetőséget értelmezem, akkor nagy eséllyel azok a gyerekek szívesebben nyitnak az ilyen típusú hobbi felé, akik ugye látják ennek a családon belüli tradícióját, látják, hogy igenis a szülők, a nagyszülők, a család tagjai szintén olvasnak. Most a platformról nem szeretnék becélni, hogy most ez digitális olvasást jelent, mondjuk egy e-book olvasóval olvasok, vagy valamilyen digitális tartalmaknak az olvasását olvasom-e, vagy szép, tehát hogy mondjuk összetettebb struktúrájú, vagy szép irodalmi nyelven megszólaló szövegeket. Nyilván komplexebb befogadási műveletet igényel egy komplexebb szövegnek az elolvasása. Ha én egy közösségi hálón egy bejegyzést olvasok, aminek nem egy mély tartalma van, vagy nem egy összetett nyelvi struktúrája van, akkor azt sokkal könnyebb dekódolni, tehát tulajdonképpen nem mozgat meg engem ennyire belülről, sem érzelmi, sem értelmi szinten. És ugye minél energiaigényesebb, minél nagyobb mentális vagy pszichikai munkát igényel maga az olvasás, a dekódolás, hát nyilván annál fejlesztőbb. Persze hát sem a felnőttek, sem a gyerekek a szép irodalmi vagy a kikapcsolódó olvasást nem feltétlenül azért teszik, hogy hát fejlődjenek és tanuljanak, ez inkább a tanároknak és a szülőknek az elképzelése a gyerekekkel szemben, hogy mindig mindenből tanulni szeretnének, az átlag ember azért nem így működik, a gyerek sem.
0: Talán érdemes lenne egy kicsit visszakanyarodni az eredeti témához is, ugye, ami a szingapúri példa volt, miszerint fizetnek azért, hogy olvassanak az olvasók, illetve a potenciális olvasók. Van-e hasonló kezdeményezés Szlovákiában, hogyha nem is a gazdasági motivációt nézzük, hanem minden egyebet, mivel motiválhatók az olvasók, akár a fiatal olvasók, az idősebb olvasók, milyen módon, milyen kezdeményezésekről lehetne itt beszámolni beszélgetésünk ezen pontján?
1: Fölmerült a szingapúri példa, És erre szeretnék még visszatérni, és rögtön eszembe jutott, hogy hát azért nálunk is látunk jó pár kezdeményezést, de többnyire alulról jövő kezdeményezést. És talán abban különbözik a szingapúri példa ezektől a kezdeményezésektől, hogy ugye te átfogó finanszírozással, meg struktúrával, meg az egész országra, közoktatásra, vagy gondolkodásmódra kiterjedő projektről van szó. Az alulról jövő kezdeményezések, amik mondjuk egy iskolában, vagy egy településen indulnak be, azok pedig egy mikroközösséget érintenek. Nem lebecsülendő ezeknek a haszna sem, csak nyilván nem lehet olyan könnyen mérhető és nagy eredménye, mint egy nemzeti olvasásprogramnak. De miről is van szó? Említettem, hogy a családból kellene, hogy induljon az öröm szerző olvasásnak a megszerettetése, és önmagában az olvasásnak, a bármilyen jellegű olvasásnak a megszerettetése pedig a szép irodalomból indul ki. Tehát azért nem véletlen, hogy az olvasás fogalmát nagyon sokan máig a szép irodalmi műveknek az olvasásával azonosítják, de ugye ez egy leszűkítése magának az olvasmányvilágnak, nagyon sokféle dolgot olvashatunk. Az iskolákban, a könyvtárakban, a közösségekben azonban számos jó példa van, amikből esetleg meríthetnénk ötleteket, és én most mondanék is néhányat, amiről tudomásom van itt szlovákiai magyar közösségekben, főleg az iskolák terén, amik egészen követhető és izgalmas kezdeményezések, és sokszor nem is kerülnek nagyon nagy energiában, nagyon nagy előkészületbe. Hát ilyenek például, amikor író-olvasó találkozót szervezünk, amikor elhívjuk a közösségünkbe, akár a településre, akár az iskolába egy kortárs írót, és megmutatjuk a közönségnek az a húsvér oldalát, az emberi oldalát, megszólaltatjuk őt, és ezáltal, hogy személyesen bevonjuk őt, érdekelté vagy érintetté tesszük az olvasó számára, vonzóvá tudjuk tenni magának az olvasmányvilágnak is az elolvasását. De ugye számos példát találunk a rendszeres író-olvasó találkozókra, az olvasóklubokra, a könyvkörökre, iskolai közegekben ezek tulajdonképpen inkább mesedélutánok szoktak lenni, nagyrészt a alsó tagozatosok számára szervezett programok, de ezek a típusú programoknak az a közös pontja, hogy kinevezünk egy időintervallumot, amikor folyamatosan olvasunk, és tulajdonképpen aki arra jár, az meghallgatja az adott szöveget, és kikapcsolódhat egy picit az olvasás során. Lehet ez egy egész délután, lehet éjszaka, amikor ugye a múzeumok éjszakájának mintájára meseolvasó, vagy bármilyen típusú műfajt preferáló felolvasó éjszakát tartunk, és magának az időszaknak a kiválasztása vonzóvá, meg izgalmassá teheti a hallgatását a műveknek. De nagyon, nagyon beválik az a módszer is az iskolákban, amikor a nagy szünetben például az egyik osztályban meseolvasást kínálunk, és aki szeretne, az beülhet meghallgatni az olvasást. Kifejezetten az olvasóvá nevelésnek az egyik megoldása, vagy az egyik taktikája, amikor a felolvasásban nem csak a felnőttek kapcsolódnak a tanárok be, hanem mondjuk a nagyobb, idősebb tanulók is, a magasabb évfolyamot látogató tanulók olvasnak fel a kisebbeknek, kvázi olvasó mentorává, olvasó társává válnak a kisebbeknek. Ezek nagyon egyszerű és könnyen megszervezhető programok. Ma hallottunk a Dobj el mindent és olvas programról is, amikor egy speciális jelzőcsengő megszólalását követően a tanítás folyamán, a nap bármely szakaszában megszólalva abba marad a tanítás, és akkor mindenki elővesz egy olvasmányt, az bármilyen műfajú olvasmány lehet, és tulajdonképpen amíg ismét meg nem szólal a csengő, mindenki csendben olvashat. Úgy tűnhet, hogy ez egy banális módszer, de nagyon hatékony, mert hogy pont a váratlansága teszi izgalmassá és érdekessé a gyerekeknek az olvasást, hogy a hagyományos tanítási órának a menetét az olvasás megszakítja. Az olvasás mint jutalom jelentkezik ez esetben, ezáltal érdekessé, vonzóvá tud válni. De hasonló jutalom lehet, amikor főleg az alsó tagozatos korú gyerekek körében a nap végén a tanítónéni vagy a tanítóbácsi egy meseolvasással zárja le a tanítási napot. Mindegy, hogy mi az utolsó tanítási óra, az utolsó 10-15 percben a tanítás végén az előre kijelölt mesesarokba leül a tanár, leül a pedagógus és felolvas egy mesét, a gyerekek pedig meg. meghallgatják. Ezekben az esetekben nem beszélünk elemzésről, tehát nem arról van szó, hogy kivesézzük, átgondoljuk, átbeszélgessük az olvasmányt, hanem pusztán hallgatásról van szó. Első látásról olyan nagyon banálisnak tűnhet ez, de a rendszeres felolvasással, az olvasott művek hallgatásával nagyon sokat tudnak érzelmileg, értelmileg érni a befogadók. Tehát érdemes erre teret, időt szánni. És hogyha ilyen típusú programokkal elkezdjük színesíteni, és rendszeresen, kitartóan végezzük mindezt az iskolai évben, tehát ezzel színesítjük az iskolai tanítási menetet, akkor várhatóan hosszú távon változik az attitűd, tehát más lesz a hozzáállás a hallgatott szövegnek a befogadására, vonzóvá tud, érdekességvé tud várni az olvasmány, jutalomként tud működni, hiszen gondoljunk arra, hogy maga az olvasás alsó tagozatos korban főleg, de sokszor később is egy nagyon kemény munka, egy mentális feladat, és a történeteknek a befogadása az nem kikapcsolódás, hanem inkább sokszor egy munka, amivel meg kell küzdeni, ugye dekódolni kell a betűket, a szavakat, össze kell olvasni, oda kell rá figyelni, vissza kell mondani, ez a sok kell, ezt egy picit megkeseríti az olvasott műveknek a befogadását, és ha csak hallgatják a gyerekek, és olyan történetet hallgatnak, ami számukra érdekes, az életkoruknak megfelelő, olyan, akár kortárs, ami olyan témáról, olyan problémáról szól, ami az ő világukba szól, akkor lehet, hogy vonzóvá tud válni számukra az olvasás. És ha megszeretik az olvasást, a szép irodalmi olvasást, akkor sokkal könnyebb őket a kevésbé történetorientált műveknek az olvasása felé is vezetni őket, magyarán a szakszövegek, vagy a szárazabb szövegeknek a dekódolása felé is el lehet kezdeni őket vezetgetni. Hát ezek nagyon-nagyon hosszú feladatok, és nagyon kitartónak kell lenni a pedagógusoknak és a szülőknek is. Azt mondja egyébként a kortárs pedagógia, ugye a jelenlegi zajló iskolareform is erre reagál, hogy akkor működik a legjobban mindez, hogyha minél jobban be vannak vonva a szülők, és közös célként együtt találunk ilyen feladatokat, közösen veszünk részt ilyen tanításon kívüli rendezvényeken, és valóban fontosnak tartjuk, és tényleges példákat mutatunk az olvasás kultúrájának a megmutatása felé. Ha még néhány további példát szeretnénk, akkor érdemes az olvasóva nevelésre keresni, akkor mondjuk a partnerolvasás témáját, a holland jó gyakorlatot is említhetjük, ahol eltérő életkorú gyerekek párban szervezve közösen olvasnak, és minden kisebb gyerek mellé egy mentorolvasót jelölnek ki.
0: A napokban szembe jött velem egy érdekes információ, miszerint Szingapúrban már fizetnek is azért, hogy az emberek olvassanak. Abban az országban, amelynek diákjai a legújabb PISA felmérésben a világ legjobb szövegértési eredményét érték el, mégis ahhoz folyamodnak, hogy fizetnek az olvasási kedvért és az elolvasott kötetekért. A téma az én érdeklődésemet is felkeltette, ennek okán megkerestem három kiváló szakembert, többek közt Nyári Krisztián írót, irodalomtörténészt, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnökét, Tegdesegyházi Dórát és Petres Csizmadia Gabriellát, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem oktatóját. Az elmúlt percekben témához igazított összeállításunkat közvetítettük. Ha tehetik, kérem kedves hallgatóink, maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: 11 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat magazinműsorunk záró harmadának kezdetén. Ezen óránkban az irodalomé lesz a főszerep, mert hogy ki mit olvas rovatunkat közvetítjük, ezúttal Molnár Kantner Éva meseterápiás szakember, magyar nyelv és pszichológia szakos pedagógus osztja meg majd hallgatóinkkal legkedvesebb és legfrissebb olvasmányélményeit. Jöjjön egy kis ízelítő a beszélgetésből.
2: A mesterséges intelligencia korában is úgy gondolom, hogy a könyveknek hatalmas szerepük van az ember életében. Mert a könyvnek illata van, a könyvnek formája van, a könyvnek borítója van, színei vannak, tartalma van, fejleszti a fantáziánkat, a képzeletünket, több lehetőséget is nyújt arra, hogy kikapcsolódjunk, amit mondjuk egy digitális könyv soha nem fog számunkra megadni.
1: Hamarosan részletes tartalom ismertetővel szolgálok, előtte azonban híreket mondunk, a mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: A kormányfő ellátogatott a Környezetvédelmi Minisztériumba, amelynek ideiglenes vezetője lett. Észtország megtiltotta az orosz és belarusz gabona átszállítását a területén. Napsütéses meleg idő várható ma 27 fokos csúccsal. Következnek a részletek. Robert Fico kormányfő ma reggel felkereste a Környezetvédelmi Minisztériumot, amelynek vezetésével előző nap ideiglenesen megbízták. A sajtónak azonban az előzetes bejelentéssel ellentétben nem nyilatkozott. Peter Pellegrini államfő tegnap menesztette Tomás Taraba környezetvédelmi minisztert, miután a parlament egy nappal korábban bizalmatlansági indítványt fogadott el vele szemben. A Taraba és jelölő pártja az SNS közötti vita hónapok óta tartott, és a koalíció pártok között is feszültséget okozott. Az SNS új jelöltje a minisztérium jelenlegi államtitkára Filip Kufa. Pellegrini egyelőre nem kapta meg Fico javaslatát az új miniszter kinevezésére. A szlovák malmoknak még soha nem volt akkora búzakészletük, mint jelenleg. A most rendelkezésre álló tartalékok szinte teljes egészében fedezik a hazai lisztigént. A szlovák malomipari társaság szerint a magas készleteket elsősorban a geopolitikai helyzet, valamint a logisztikával és az üzemanyagellátással kapcsolatos kockázatok miatt halmozták fel. Az idei búzatermés ugyanakkor elmaradt a tavalyitól. Az őszi búza hektáronként átlagosan 5,41 század tonnát, a tavaszi 3,92 század tonnát termett, ami 17, illetve 23%-os visszaesés. A malmok szerint megfelelő minőségű szlovák búzából ennek ellenére elegendő áll rendelkezésre. A magas készletek a vállalatok szerint egy esetleges szállítási zavar esetén is biztosítják a hazai lisztgyártáshoz szükséges alapanyagot. Észtország megtiltotta az orosz és belarusz gabona átszállítását a területén, jelentette be Markus Csakna észt külügyminiszter. Indoklása szerint Oroszország nem folytathat háborút, miközben Észtország segíti a kereskedelmének fenntartását. A Reuters szerint orosz vállalatok az utóbbi időben a Balti-tengeri és az Északi-sarkvidék kikötőiben műtrágya, szén és más áruk számára használt terminálokat is igénybe vettek gabona exportjukhoz, miután az ukrán dróntámadások akadályozták a Fekete-tengeri szállításokat. Az észt külügyminiszter emellett Oroszországot azzal vádolta, hogy szabotázs akciót hajtott végre egy észtvédelmi vállalat telephelyén történt, augusztusi tűzeset miatt. A Kreml szerint a vádak alaptalanok és nem felelnek meg a valóságnak. Az Európa Tanács parlamenti közgyűlése két határozatot fogadott el az orosz parlamenti választásokról és az emberi jogok Európai Bíróságának Oroszországgal kapcsolatos ítéleteiről. A közgyűlés felszólította a nemzetközi közösséget, hogy ne ismerje el az új orosz állami dumát demokratikusan megválasztott legitim testületként, és korlátozza vele a kapcsolatokat. külön elítélte az ukrán ideiglenesen megszállt területeken megtartott választásokat. A határozat emellett szankciókat sürget a választások szervezőivel szemben, valamint az orosz diplomaták utazásának korlátozását. A közgyűlés szerint Oroszországnak továbbra is végre kell hajtani az Emberi Jogok Európai Bíróságának a 2022. szeptember előtt elkövetett jogsértésekről szóló ítéleteit. Oroszországot az Ukrajna elleni invázió miatt 2022. márciusában zárták ki az Európai Tanácsból. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
4: Ma 20 órától játsszák a Veszprém-Barcelona döntőt az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokságon. Magyar részről csak a két olimpiai bajnok, Kós Hubert és Milák Kristóf lehet ott a decemberi rövidpályás úszó világbajnokságon. A korábbi világelső fehér orosz Arina Szabalenka biztosította helyét a női teniszezők idei WTA világbajnokságán.
0: Időjárás.
3: Javarészt derülték, volt napsütés és meleg idő várható ma. A felhőzet csupán helyenként növekedhet meg. A hőmérséklet 19 és 27 fok között alakul. A légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Balesetre figyelmeztetnek Pozsonyban a D1-esen a kikötői híd után Aranyhomok felé. 10 perces fennakadást jelentenek. Tehergépkocsival ütközött egy személyautó Csallóköz Aranyosnál Komárom felé is. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: nappali harmadik órájában is érdemes lesz érdeklődő figyelemmel követni beszélgetéseinket, illetve állandó rovatainkat. 4:12 után az irodalomé lesz a főszerep, mert hogy ki mit olvas rovatunkban, Molnár Kantner Éva osztja meg velünk legfrissebb és legkedvesebb olvasmányélményeit. Azt hiszem, helyén való lenne egy rövid ízelítővel szolgálni. Íme.
1: A mesterséges intelligencia korában is úgy gondolom, hogy a könyveknek hatalmas szerepük van az ember életében. Mert a könyvnek illata van, a könyvnek formája van, a könyvnek borítója van, színei vannak, tartalma van. Fejleszti a fantáziánkat, a képzeletünket, több lehetőséget is nyújt arra, hogy kikapcsolódjunk, amit mondjuk egy digitális könyv soha nem fog számunkra megadni.
0: A teljes beszélgetést 4:12 után közvetítjük, majd legfrissebb színes hírösszefoglalónkkal szolgálunk, és tartunk egy lapszemlét is. Megtudhatják, hogy miről ír a Napunk legfrissebb kiadványa, milyen témákkal kívánja szolgálni olvasóit az októberi irodalmi szemle, és a közelgő nemzetközi könyvfesztivál programjára is felhívjuk hallgatóink figyelmét magazinunk záró perceiben. A hangmester Kovács János nevében is kellemes és egyben tartalmas őszi délelőttöt kívánok!

0: Kimitolvas rovatunk soron következő epizódjában Molnár Kantner Éva, magyar nyelv és pszichológia szakos pedagógus meseelemző, a Meseterápia Csalló Közben mozgalom megálmodója, meseterápiás szakember osztja meg velünk legfrissebb és legkedvesebb olvasmányélményeit.
1: Az ősz egy olyan időszak, amikor egy picit elcsendesedünk, magunkba fordulunk, magunk mögött hagyjuk a nyári élményeket, eseményeket, és bizony az időjárás, az évszakváltás is arra kényszerít bennünket, hogy egy kicsit bevonuljunk az otthonainkba, hisz a korai sötétedés hatással van az ember lelki állapotára. Elmúlnak a forró nyári napok, amikor még sokáig kint voltunk, élveztük a nyár adta szabadságot, az örömteli pillanatokat, és ahogy már említettem, ősszel egy kicsit lelassul minden, visszatérünk a megszokott hétköznapokba, a gyerekek az iskolába, az óvodákba, visszatér a rendszer az életünkbe, és ezáltal több lehetőségünk van esténként olvasni is akár. Reményeim szerint egyre többen választják az olvasást, mint lehetőséget kikapcsolódásnak, hisz a mesterséges intelligencia korában is úgy gondolom, hogy a könyveknek hatalmas szerepük van az ember életében. Mert a könyvnek illata van, a könyvnek formája van, a könyvnek borítója van, színei vannak, tartalma van, fejleszti a fantáziánkat, a képzeletünket, több lehetőséget is nyújt arra, hogy kikapcsolódjunk, amit mondjuk egy digitális könyv soha nem fog számunkra megadni. Legalábbis én úgy gondolom, hogy a digitális könyvek nagyon személytelenek, soha nem szerettem digitális könyveket olvasni, és próbálom mellőzni a képernyő előtt töltött időt, vagyis egyre jobban lecsökkenteni. Őszi olvasmánynak én olyan könyveket tudnák elképzelni a kisgyerekeknek, ami lerajzolja, leírja számukra, hogy hogy is néz ki az őszi évszak, mi történik ebben az évszakban, hogyan és miként változik a természet. Szerintem kitűnő olvasmányok lehetnek a legkisebb gyerekeknek, a különböző képes könyvek, lapozgató könyvek, a klasszikus böngészők, ahol bizonyos tárgyakat keresünk, ami az ősszel kapcsolatos, észrevesszük azt, hogy hogy változik a természet, mi az, amit esetleg összegyűjteni tudunk a természetben, és hogyha ezt könyvben látják a gyerekek, akkor valóságban is meg tudjuk velük valósítani, hisz tudunk tobozokat, makkokat gyűjteni, ezekből különböző kreatív dolgokat létrehozni. Tehát a könyv egyfajta inspirációforrásként is szolgálhat, hogyha kisebb gyerekeknek mesélünk, vagy próbáljuk bemutatni az őszi időszakot. Aztán, hogyha nagyobb gyerekekről van szó, akkor mindenképpen már hosszabb mesékben gondolkodnék, hosszabb történetekben, amik nem csak pár percesek, hanem akár 20 perces mesékről is beszélhetünk. Ugye kisebb gyerekek esetében az állattörténetek nagyon aranyosak tudnak lenni, mert leginkább az állatkákkal tudnak azonosulni a kisgyerekek. A nagyobb gyerekeknél már több szereplős történetek is szóba jöhetnek. Én nagyon szeretem azokat a történeteket nagyobb gyerekeknél mesélni, ahol állatszereplők is vannak, de már megjelennek a gyerekek, mint emberszereplők. Amit különösen kedvelek, és úgy gondolom, hogy meg tudja szólítani a gyerekeket, Marék Veronika, Kipkop és a Gesztenye gyerek című könyve. Azért is kedvelem Marék Veronika könyveit, mert nagyon szép illusztrációk találhatóak benne, viszonylag kevés a szöveg, tehát nem arról van szó, hogy oldalakon keresztül szöveg-szöveg, és semmiféle illusztráció nincs beillesztve, tehát így a gyerekek is szerintem jobban kedvelik azokat a fajta történeteket, ahol illusztráció és szöveg elég sűrűn váltakozik. Aztán, ami szintén nagyon aranyos történet lehet a kisgyerekeknek, például a Kisvakond és az ősz, ez főleg a legkisebb korosztálynak ajánlanám, kemény borítós lapos könyvről van szó. Pitypank és a töklámpás Pásztori Panka című könyve szintén erről az időszakról szól, és úgy gondolom, hogy a gyerekek nek ez nagyon kedves történet lehet, de akár nyúlhatunk a magyar népmesékhez is, hisz számos magyar népmesében vannak állatszereplők, és a magyar népmesék soha nem fogynak ki szerintem, hatalmas kincstár a magyar gyerekeknek, amiből tudnak lelkileg ismeríteni, illetve a szereplők életútját követve át tudnak vonatkoztatni a saját életükre is. Én amikor mesékről beszélek, akkor rohatatlanul is mindig a lelki tartalmakat is figyelem a történetekben, hisz tulajdonképpen az életem jelentős részét betöltik a mesék, a mesefeldolgozások, és próbálok kritikus maradni azzal szemben is, hogy akár a saját gyerekeimnek mit mesélek, mik azok a könyvek, amiket leteszek eléjük. Csukás István, Sün Balázs című története, vagy akár Fekete István, Vúk, Tüskevár, Bogáncs, ezeket mind jó szívvel ajánlom, a régi klasszikusokat, mert ezekkel szerintem soha nem lehet mellé nyúlni. Szederberek meséi, egy nagyon aranyos gyűjtemény, mesegyűjtemény, ami nagyon jól meg tudja szólítani a gyerekeket, hisz fontos az, hogy milyen nyelvezete van annak a könyvnek, mennyire bonyolult szavakkal, kifejezésekkel dolgozik, és tudom azt, hogy a gyerekek figyelme, ami a mesehallgatást illeti, eléggé behatárolt. Így azt gondolom, hogy azok lesznek a legjobb mesék, amit akár az őszi időszakban mesélünk, amelyek nem túl hosszúak, viszont akár abban a 15-20 percben nagyon sok minden történik. Tehát van egy íve a történetnek, elkezdődik valahol, van egy cselekménye, és aztán van egy megoldása. A befejezetlen történeteket, mert manapság már léteznek ilyen könyvek is, amikor a gyerek dönti el, hogy hová lapozzunk, és mi lesz a mesének a vége, inkább nagyobb korban ajánlanám, tehát már 8-9, akár 10 éves kortól. Az ennél kisebb gyerekeknél mindenképpen azt gondolom, hogy az a jó történet, ami be van fejezve, amikor megoldást kínálunk neki, és ismét visszanyúlnák a meseterápiához, ugyanis a meseterápia abban tud segíteni a gyerekeknek, hogy veszünk egy konkrét problémát, egy szituációt, amit ebben a mesében a szereplők átélnek, megélnek, és hogyha a gyerekkel mi ezt feldolgozzuk, tehát akár úgy, hogy eljátsszuk, akár úgy, hogy alkot hozzá, ő saját magában is fel tudja oldani a feszültséget, tud azonosulni a szereplők problémáival, hisz minden gyerek találkozik különböző kihívásokkal, amint elhagyja az otthonát, vagy akár az otthonán belül is találkozik olyan problémák, amit meg kell oldania, és sokszor nincsenek hozzá szavak, nincsen hozzá jó módszer, amivel meg tudnánk ezt oldani. Nem tudjuk leültetni a gyereket, hogy mesélj nekem, mondd el, mi a baj, mert sokszor nem tudja elmondani, nincsenek rá szavai. Viszont, hogyha találkozik a mesével, akkor a mese elmeséli neki azt, hogy mi is az ő problémája, hisz ő is ott van abban a történetben, tud vele azonosulni. Így én is ebben az őszi időszakban, ahogy említettem, készülök egy kicsit erre az elcsendesedésre, különböző foglalkozásokkal is, mert úgy gondolom, hogy a mesék nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is szólnak. Ugyanis ez az időszak főként arról kellene, hogy szóljon az életünkben, hogy átvizsgáljuk, mi az, amit eddig elértünk az életünk során, mi az a termés, amit össze be tudunk takarítani, mi az, amit akár ebben az évben meg tudtunk valósítani, hisz most már az évnek az utolsó fele következik, tehát lassan learatjuk a termést, meg tudjuk állapítani, hol tartunk most az életünkben, az életutunkon, és mi az, amit esetleg még szeretnénk megvalósítani, hova tartunk tovább. Erről szól az ősz. Elmélyedünk magunkban, megköszönjük azt, amit eddig kaptunk, és új célokat tűzünk ki, egy picit megállunk. Ebben az időszakban a gyerekeknek különféle mesefoglalkozásokat tartok én is, akár papírszínházas, akár bábos mesefeldolgozós foglalkozásokat a Kis Mesebirodalomban, ami itt van nálunk Dunaszerdahelyen. Ezek csoportos foglalkozások és szülőkkel együtt valósulnak meg, mert hiszek abban, hogy a szülő-gyermek közös élményt nem lehet pótolni. Fontos a szülő ahhoz, hogy a gyermek, hogyha valami gonddal küzd, akkor gyógyulni tudjon, el tudja engedni a problémáit, és ezért is szoktam páros foglalkozásokat tartani csoportban, vagy akár testvérek is érkeznek így együtt. Kívánom mindenkinek, hogy az ősz folyamán megtalálja az elcsendesedését, egy jó könyvvel a kezében, meg tudja élni az őszi pillanatokat, egy kicsit vissza tudjon térni a hétköznapokba, és a nyár élményeivel együtt a szívében, visszaemlékezve a nyári időszakra, fel tudjon készülni most már picit a sötétebb, idegebb napokra, de újra jön a tavasz, és fontos az, hogy új és újabb célokat tudjunk kitűzni az életünk során, amelyeket igyekezünk megvalósítani.
0: Az elmúlt percekben Ki mit olvas rovatunkban Molnár Kantner Éva gondolatait hallották az őszi, elsősorban gyermekeknek szóló olvasmányokkal kapcsolatban. A megszólaló meseterápiás szakemberként és pedagógusként is tevékenykedik.

0: Kedves hallgatóink, elérkeztünk mai színes hír összefoglalónkhoz. Ezúttal Gazsik Viktória szerkesztésében hallgathatják meg az imént említett rovatot.
1: Ritka római kori lelet került elő a Pilis-Szent Iván melletti Hárs erdőben. Egy ólóból készült Vénusz szobrocskát találtak a régészek fémdetektoros kutatás során. A szobor a Vénusz pudika, vagyis a szemérmes Vénusz ábrázolása, és különösen jelentős, mert a római kori település a Vicus területéről ez az első ismert vallási vonatkozású lelet. Az idei feltárás során több más római tárgy is előkerült, köztük bronztükörtöredékek, vasból készült szerszámok, fibulák és érmék. A kutatók egy lakóépület újabb részeit is feltárták, valamint nagy mennyiségű kerámiát és egy épp vasfogót találtak. A leletek segíthetnek pontosabban megérteni, hogyan éltek és milyen tevékenységeket folytattak a római kori település lakói. A feltárást jövőre folytatják. Magyar kutatók szerint a rendszeres emberi beszéd hallgatása megváltoztathatja a kutyák agyának működését. Az eltek kutatói 20 ember és 20 kutya agyi válaszait hasonlították össze, miközben folyamatos szünetek nélküli beszédhangokat hallgattattak velük. Kiderült, hogy a kutyák agya az emberekéhez hasonlóan képes a mással hangzók ismétlődő mintázatai alapján felismerni a szavak ritmusát. Ez azért különleges, mert korábban ezt a jelenséget, az úgynevezett másalhangzó preferenciát csak az embernél figyelték meg. Az agyi aktivitásban körülbelül 400 ezred másodperccel a szavak kezdete után mindkét fajnál jellegzetes változás jelent meg, ami a folyamatos beszéd szavakra pontásával függ össze. A kutatás arra is utal, hogy ehhez nincs szükség vele született emberhez hasonló nyári képességekre. A beszéd rendszeres hallgatása önmagában is alakíthatja az agy működését. A vizsgálat eredményeit a Science folyóirat közölte. Legalább 20 gyapjas mamut maradványait tárták fel régészek az észak-csehországi Ust-Jinetlabenben egy építkezés során. A mintegy 27 ezer éves lelőhelyen több mint 3500 állati maradvány, valamint kőeszközök, tűzrakóhelyek és vörös okker is előkerült. A leletek alapján a területen ősi emberek dolgozhatták fel a mamutok tetemeit. Egyes csontokon vágásnyomokat találtak, a kőeszközök kopása pedig arra utal, hogy hús és bőrfelhelyek feldolgozására is használták őket. Két kőeszköz törés mintázata ráadásul összhangban van azzal, ami lövedékek becsapódásakor alakulhatott ki. Így az állatok egy részét akár vadászhatták is. A mamutok mellett gyapjasorszarvú, vadló, rénszarvas és mezei nyúl maradványai is előkerültek. A kutatók szerint azonban még nem tudni, hogy minden állatot az ember ejtette el, vagy természetes úton elpusztult példányokat is feldolgoztak. A további genetikai és kormeghatározó vizsgálatok segíthetnek tisztázni a lelőhely történetét.

0: Lapajánlón következik, lássuk, miről ír az irodalmi szemle. Az irodalmi szemle októberi lapszáma gazdag irodalmi anyaggal rendelkezik, amelyben szó esik a pozsonyi Petőfi szobor hányattatott sorsáról. Olvashatunk benne a kelet-közép-európai démonokról, valamint kritikákat szlovákiai magyar szerző köteteiről. A lapszám Mohai V. Lajos verseivel kezdődik, ezt követi Szalai Zoltán Pokolfajzatok című elbeszélése, valamint Pap Dávid Kata, Sinka Zsófia és Seres Róbert prózája. A szép irodalmi anyagot Deák Blanka jelenések könyve és Góz Adrien a Nagy Rózsaszín rendezőasszisztens című verse zárja. Bakael Patrik és Kuruc Anikó Dér Adrien egy Yeti lakik a pincében című kötetéről közöl tanulmányt, Popéj Árpád pedig a pozsonyi Petőfi szobor kalandos, gyakran tragikus történetébe vezeti olvasóját. Szász Pál tárca rovatában a kelet-közép-európai vámpír történetekkel foglalkozik. A lapszám végén két szlovákiai magyar szerző kötetéről olvashatunk kritikát. Forgács Miklós Nyálbóvár című verses kötetéről Bedecs László ír, az irodalmi szemle Függő című kritikai rovatában pedig Szalai Zoltán Sivatagi Só című prózakötetét Juhász Tibor értelmezi. Az irodalmi szemle legfrissebb lapszámának képanyaga az In situ művésztelep jubileumi 10. táborában készült fotókat és rajzokat tartalmazza. Idén Doborgaz volt a helyszín, amely közel fekszik az esemény eredeti teréhez, Vajkához. Az itt megszülető munkák a természet és helyspecifikus művészethez kötődnek, számolnak az elmúlással, megsemmisüléssel, erózióval. A művésztelep főszervezői Václav Kinga és Gyenes Gábor, alkotók Aracki Richard, Egervári Júlia, Ferdics Béla, Gyenes Gábor, Kesiar Andrej, Mazán Anikó, Nagy Csilla, Pap Ida Zsuzsanna, Pálmai László, Pézman Andrea, Szlávik Bernadett, Szőke Erika, Szőlősi Balázs, Török Bianka, Václav Kinga és Zsigrai Eszter, audiovizuál Pálmai László és Koncér Attila. Az irodalmi szemle főszerkesztője változatlanul Németh Zoltán, szerkesztői Csanda Gábor és Entó Tanikó, akik arra is felhívják a figyelmet, hogy a lap mind nyomtatott, mind pedig interneten elérhető PDF változatban olvasható, illetve megrendelhető. Ha tehetik, kedves hallgatóink, önök is olvassák és érdeklődve forgassák az irodalmi szemle októberi lapszámát. Egy izgalmas és közérdeklődésre is számot tartó kiadvánnyal jelentkezett a Napunk. Lássuk, miről van szó. A Napunk főszerkesztője Szalai Zoltán ajánlja a szóban forgó nyomtatott kiadványt.
1: Mindössze néhány nappal ezelőtt, 2026. augusztus 29-én volt a Mohácsi csata 500. évfordulója. A Napunk és a Gyennyiken ennek az évfordulónak a kapcsán készítette el legújabb szlovák-magyar történelmi kiadványát. A Napunk és a Gyennyiken már 2022 óta készít hasonló szlovák-magyar történelmi magazinokat, így ez a legújabb már az 5. a sorban. A korábbi években foglalkoztunk például a szlovák-magyar történelmi mítoszokkal, szlovák-magyar személyiségekkel, vagy közös múltunk legfényesebb, illetve legsötétebb pillanataival. A legújabb kiadványunk célja az volt, hogy a Mohácsi csata következményeit mutassuk be, a legújabb kutatási eredményekre támaszkodva. Nem a csata konkrét eseményeit taglaljuk tehát a magazin cikkeiben, hanem inkább azt, hogy hogyan változtatta meg egész régiónkat ez a történelmi esemény. Olvasható a magazinban többek között interjú Varga Szabolcssal, a téma egyik legelismertebb magyarországi szakértőjével, de szerepel például egy interjú egy török történelemtanárral is. A magazin egyik célja az volt, hogy rámutassunk, milyen mítoszok élnek velünk máig a Mohácsi csatáról, és hogy az elmúlt évszázadok során hogyan befolyásolta a Mohácsi csata megítélését és a történelmi emlékezetet az adott kor politikája, vagy az adott kor akár propagandája, vagy különböző társadalmi, politikai, személyes érdekei. A magazin ezúttal is eljut azokba a szlovákiai és magyarországi iskolákba, amelyek együttműködnek kiadónkkal, és a tanárok felhasználhatják tanóráik során. az elmúlt években kiváló visszajelzéseket kaptunk Szlovákiából és Magyarországról is azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudták felhasználni a történelem tanárok ezeket a magazinjainkat. És több alkalommal a Napunk újságírói is felkeresték a kiadónkkal együttműködő szlovákiai és magyarországi iskolákat is, hogy személyesen beszélgessünk a diákokkal és a tanárokkal arról, milyen módon lehet felhasználni ezt a magazint, és hogyan lehet a szlovák-magyar közös múltról újszerűen a különböző sérelmeket félretéve egymás perspektíváit megismerve beszélgetni. Ennek a magazinnak is ez a legfőbb célja, azaz, hogy a szlovák és a magyar látásmód megjelenjen egy helyen, és megpróbáljuk ezeket a látásmódokat egymáshoz közelíteni, ezúttal a Mohácsi csata emlékezete kapcsán.
0: Az elmúlt percekben Szalai Zoltán, a Napunk főszerkesztője ajánlotta legújabb nyomtatott kiadványokat.

0: Magazin műsorunk záró perceiben pedig egy emlékeztetővel szolgálnék hallgatóink irányába. Holnap, azaz október 2-án veszi kezdetét, és egészen 4-ig tart a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, melynek keretén belül megvalósul a visegrádi pódium is. Bizonyára emlékeznek rá hallgatóink, hogy az elmúlt napokban már többször beszélgettünk a szóban forgó eseményekről. Jöjjön egy kis emlékeztető, néhány perces kivonat abból a beszélgetésből, amelyben Vályi Horváth Erika műfordító ajánlja a szóban forgó eseményt, melynek számos szlovákiai magyar vonatkozása is van, tehát a következőkben Vályi Horváth Erikát hallják, amint a visegrádi pódiumot ajánlja hallgatóinknak.
1: Idén október 2-a és 4-e között 21 program várja a közönséget a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. Könyvbemutatók, szerzői estek és nemzetközi kerekasztal beszélgetések is lesznek. Külön öröm, hogy az idei programban nagyon erős a szlovákiai magyar és a szlovák jelenlét is. A visegrádi pódium egy közép-európai irodalmi találkozóhely, ahol a régió szerzői, műfordítói, kiadói és kulturális szereplői kerülnek közös térbe. És nagy örömünkre szolgál, hogy a könyvfesztiválon október 2-án 4 órakor ehhez a körhöz csatlakozik Pecák Judit a Diófa Books képviseletében, aki lengyel könyveket, főleg gyönyörű gyerekkönyveket jelentett meg magyarul. A nyelvek között visegrádi kiadók bemutatkozása című beszélgetést Weisser Alinda moderálja majd. Arról lesz szó, hogyan jut el a visegrádi országok kortárs irodalma a magyar olvasókhoz, mi alapján választanak szerzőket és műveket a kiadók, milyen szerepet játszik a műfordító, és hogyan lehet átjárást teremteni nyelvek és kulturális közegek között. A 4 kiadó profilja eléggé különböző, ezt el kell mondanom, ezért valószínűleg a válaszok is sokfélék lesznek, ettől lehet igazán érdekes ez a beszélgetés. Benkő Tíme a Édeskeserű című novellás kötete a napokban jelenik meg az A1 Books Echo sorozatának első darab, ezért a kiadó egész csapatának fontos mérföldkő. A könyv 22 novellát tartalmaz, emberi kapcsolatokról, családi titkokról, generációkon átörökített mintákról, veszteségekről, döntésekről és belső viharokról beszél, és a kiváló komáromi illusztrátor Dósa Csilla rajzai önálló vizuális rétegeket adnak ezekhez a novellákhoz. Ám a könyvhöz QR kódon keresztül elérhető önismereti plusz tartalom is kapcsolódik. Kérdések és kreatív írás feladatok segítik az olvasót abban, hogy tovább gondolja azt, amit egy-egy történet elindított benne. A könyvbemutató október 3-án szombaton 15 órakor lesz. Benkő Tíme a mellett Dózsa Csilla illusztrátor és Kalcsó Melinda klinikai szakpszichológus vesz részt a beszélgetésben, és nagy örömünkre Kerekes Vica színművésznő pedig felolvas a kötetből. A visegrádi pódium mögött valódi nemzetközi összefogás és nagyon profi stáb áll. A szervezők között van a Bázis Egyesület, a Cseh Centrum, a Lengyel Intézet, a Magyarországi Ukrán Könyvalap, a Pozsonyi Kifli, a Women Press és az A1 Books. A szakmai partnerek és támogatók között szerepel az FPU, a Kultminor és a Szlovák Irodalmi Központ is. És ahogy a felsorolt szervezőkből, támogatókból is látszik, egy ilyen együttműködés kapcsolatokat, tapasztalatokat és új közönséget is jelent. Közben minden résztvevő hozzáteszi a saját tudását, kapcsolatrendszerét és ötleteit a közös programhoz. Talán éppen ez a visegrádi pódium egyik legfontosabb ereje, hogy sok különböző szereplő dolgozik azért, hogy a régió irodalmai közelebb kerüljenek egymás olvasóihoz. A 3 nap során nagyon sokféle hang és műfaj jelenik meg, ezért érdemes a teljes programot végignézni.
0: Kiket kívántok elsősorban megszólítani eseményeitek, köteteitek, beszélgetéseitek által?
1: A visegrádi pódiumot a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon azoknak ajánljuk, akik rendszeresen olvasnak közép-európai irodalmat, és azoknak is, akik most kezdenének ismerkedni vele. 21 programból lehet választani, így sokféle belépési pont kívánkozik, kortárs próza, történelem, műfordítás, utazás, utazásról szóló irodalom, gyerekkönyvek, könyvkiadás, mint téma, szerzői beszélgetések. A Kerekes Vica felolvasásai az élő irodalom élményét is hozzáteszik több programhoz, tehát kiemelten örülünk annak, hogy Vica is jelen lesz a rendezvényünkön. A belépés valamennyi programra ingyenes, ezért akár egyetlen beszélgetés kedvéért is érdemes kijönni, aztán könnyen lehet, hogy az ember ott marad a következőn is.
0: Kedves hallgatóink, ez volt az emlékeztetője a Visegrádi pódiumnak, amely kiemel szlovákiai magyar jelenlétet és négyoldalú kulturális együttműködést jelent a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. Az elmúlt napokban már több terjedelmesebb beszélgetést is közvetítettünk a szervezőkkel az eseményről. Az elmúlt percekben egy rövid kivonattal szolgáltuk önöket, mégpedig Vályi Horváth Erika műfordító ajánlotta a szóban forgó eseményeket, pódiumbeszélgetéseket, amelyek megvalósulnak a Visegrádi pódiumon. Ha tehetik, kérem, látogassanak el a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra.

0: Vajon miért kell Kovács Magda írónőnek időnként elbújni a saját meséibe? Milyen volt Fónod Zoltán író közérzete 1990-ben, és hogyan emlékeztek barátai Szijjártó Jenő karmesterre 1999-ben? A kérdésekre a választ megadjuk a Szalagtárban, amelyet szombaton a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után hallhatnak itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Elfogadta a parlament az új polgári törvénykönyvet. A kormányfő Filip Kufát bízta meg a Környezetvédelmi Minisztérium dokumentumainak aláírásával. Közel 180 milliárd eurót fektetne be Dél-Korea Amerikában. Napsütéses, meleg idő várható ma 27 fokos csúccsal. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. A szlovák parlament ma elfogadta az új polgári törvénykönyvet, amelyet az igazságügyi minisztérium dolgozott ki. A tárca szerint a jelenlegi szabályozás már nem megfelelő, az új törvénykönyv pedig a magánjogi kapcsolatok lehető legszélesebb körét egységesen szabályozná. Célja, hogy átláthatóbbá és egységesebbé tegye a jogrendet. A képviselők emellett két az ellenzéki KDH által benyújtott módosító javaslatot is elfogadtak. Ezek az alsóbb szintű zálogjog, valamint a magánalapítvány jogintézményét érintik. Robert Fico miniszterelnök felhatalmazza Filip Kufa környezetvédelmi államtitkárt, hogy a minisztérium nevében dokumentumokat írjon alá, közölte Kufa a kormányfővel folytatott megbeszélése után. Egyúttal megerősítette, hogy ő az SNS egyetlen jelöltje a környezetvédelmi miniszteri posztra, és várakozásai szerint két héten belül kinevezhetik. Kufa szerint Fico ez idő alatt feldolgozza az SNS kéréseit, és akár a minisztérium szolgálati hivatalának főtitkárát, Marek Hovant is leválthatja. Hovant távozását az SNS már hónapok óta szorgalmazza. A környezetvédelmi tárca vezetésével jelenleg ideiglenesen Fico van megbízva, miután Peter Pellegrini államfő tegnap menesztette Tomás Tarabát a posztról. Az új miniszter kinevezésére Fico egyelőre nem terjesztett elő javaslatot az államfőnek. Holnap délután ülésezik a szlovák koalíciós tanács, amely az állami költségvetési tervezetről tárgyal. A Robert Fico miniszterelnök által összehívott ülésen napirenden lesz a környezetvédelmi minisztérium vezetésének kérdése is. Fico Andrej Danko SNS elnökkel egyeztet a tárca új vezetőjének személyéről. A minisztérium vezetésével jelenleg ideiglenesen a kormányfő van megbízva, miután Peter Pellegrini államfő tegnap menesztette Tomás Tarabát. Az új miniszter kinevezett Fico és Danko holnapi egyeztetése után születhet megállapodás. Tomás Taraba volt környezetvédelmi miniszter, mától ismét a szlovák parlament képviselői között dolgozik, miután a törvényhozás megvonta tőle a bizalmat, Peter Pellegrini államfő pedig tegnap felmentette tisztségéből. Taraba a legutóbbi parlamenti választáson az SNS jelölt listáján szerzett mandátumot, a parlamentben azonban független képviselőként folytatja munkáját. Mandátumának újpóli gyakorlását Marián Szalony, a mandátum és mentelmi bizottság elnök jelentette be a plénumban. A Taraba helyére korábban bekerült pótképviselő Milán Garai távozott a parlamentből. Az SNS képviselőcsoportjának így 8 tagja marad, ami elegendő a frakció működéséhez. Dél-Korea 200 milliárd dollárt, azaz közel 180 milliárd eurót tervez amerikai beruházásokra fordítani, ennek negyedét egy alaszkai cseh folyósított földgáz projektre. Ez Donald Trump amerikai elnök jelentette be Washingtonban. Az amerikai kormány emellett 8 új atomreaktor és egy texasi gázerőmű építését is tervezi, amelyekhez Dél-Korea támogatást nyújtana. A dél-koreai kereskedelmi minisztérium megerősítette, hogy a texasi projekthez hozzájárul. Az alaszkai beruházásról azonban még nem született döntés. Az alaszkai terv egy mintegy 1300 kilométeres gázvezeték megépítésével számolna, amely az észak-alaszkai földgázt az Anchorage közelében tervezett LNG üzemhez szállítaná, ahonnan Ázsiába exportálnák. Észtország megtiltotta az orosz és belarusz gabona átszállítását a területén, jelentette be Markus Csakna észt külügyminiszter. Indoklása szerint Oroszország nem folytathat háborút, miközben Észtország segíti a kereskedelmének fenntartását. A Reuters szerint orosz vállalatok az utóbbi időben a balti tengeri és az északi sarkvidéki kötőiben műtrágya, szén és más áruk számára használt terminálokat is igénybe vettek gabona exportjukhoz, miután az ukrán drón támadások akadályozták a Fekete-tengeri szállításokat. Az ész külügyminiszter emellett Oroszországot azzal vádolta, hogy szabotázsakciót hajtott végre egy észtvédelmi vállalat telephelyén történt augusztusi tűzeset miatt. A Kreml szerint a vádak alaptalanok és nem felelnek meg a valóságnak. Az Egyesült Arab Emírségek főügyésze vizsgálatot rendelt el annak a tegnapi incidensnek a kapcsán, amely egy Dubajból Tel Avivba tartó Fly Dubai járaton történt. A gép a szaúd-arábiai Tabukban hajtott végre kényszerleszállást, miután az egyik pilóta késsel megtámadta és megsebesítette a kapitánt. A történtek után az utasok és a személyzet egy része legyőzte a támadót, a gép pedig később folytatta útját Tel Avivba. A vizsgálat azt is tisztázza, hogy az eset összefüggötte a terrorizmussal, illetve előre megtervezett akcióról volt ez szó. Az izraeli kormány is jelezte, hogy részt venne a nyomozásban. A megtámadott indiai pilóta stabil állapotban van, egy szaúd-arábiai kórházban. Az izraeli miniszterelnök szerint a támadó ománi állampolgár. Az Amerikai Egyesült Államok beli Tennessee államban nem sikerült végrehajtani tegnap az 50 éves Christy Pike halálbüntetését. A nőt egy 1995-ben elkövetett gyilkosság miatt ítélték halálra. A kivégzést először egy szövetségi felleviteli bíróság függesztette fel, majd az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága engedélyezte annak folytatását. A halálos injekció beadása este kezdődött, a börtön illetékesei azonban többször elhúzták és visszaengedték a kivégző helységet a sajtótól elválasztó függönyt. Ügyvédei szerint a két injekció beadása után is életben volt és vert a pózusa. A jogászok sürgős kérelmet nyújtottak be a legfelsőbb bírósághoz, a kivégzés azonnali leállítását kérve. Tennessee kormányzója Bill Lee független vizsgálatot rendelt el a sikertelen kivégzés miatt, és az év végéig felfüggesztette az államban tervezett kivégzéseket.
2: Sport. Zsigárdi László.
3: Ma elkezdődnek a harmadik forduló küzdelmei a labdarúgó nemzetek ligájában. Az A divízió műsora 20:45-től Németország, Szerbia, Görögország, Hollandia, Dánia, Portugália és Wales, Norvégia. A B divíziós magyarok holnap 20:45-kor a grúzokat fogadják a Puskás stadionban, a C divíziós szlovákok pedig szintén pénteken 20:45-kor a Feröer-szigeteken lépnek pályára. A címvédő lévaiak 82-61 arányban legyőzték a vendég újonc Intert a férfi kosárlabda liga második fordulójában. A losonciak odahaza 80-68-ra kikaptak a Slovantól, a komáromiak 87-75 arányú vereséget szenvedtek Iglón. További eredmények Svit Košice 66-80 és Handlován Nyitra 81-98. Ma 20 órától játsszák a Veszprém-Barcelona döntőt az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokságon. A selejtezőből felkerült Alex Molchan 6-3-6-2 arányban legyőzte a cseh Tomáš Macháčot a pekingi tenisztorna nyitófordulójában. Következő ellenfele az orosz Karen Khachanov lesz.
2: Időjárás.
1: Javarészt derült égbolt, napsütés és meleg idő várható ma, a felhőzet csupán helyenként növekedhet meg. A hőmérséklet 19 és 27 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Balesetre figyelmeztetnek Pozsonyban a D1-esen a kikötői híd után Aranyhomok felé, csak a bal sáv járható és 10 perces fennakadást jelentenek. Jó utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800-900-800. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
4: Csütörtök van, s ez azt jelenti, hogy könnyű zenei műsorunkban a régmúltba ruccanunk ki. 16 ma már nem élő szóló előadó, 16 felvételét haláztam elő zenetárunkból. Hölgyeim és uraim, szép délutánt, jó szórakozást kívánok! Elsőként a 2019 márciusában 81 évesen elhunyt Kós János hallható a Kislány a zongorán állt című örökzöldjével, amellyel az Illés, amikor én még kisrác voltam, és Mari Zsuzsi Mama című slágerével közösen első díjat nyert az 1968-as Tánzdal Fesztiválon. utána harangozó teritől, az ördögtánc, német leheltől, a lehet, hogy szép nem vagyok, és kapitány Annától a gyertyafény keringő csendül fel.

kislány a zongoránál, fehérebb az orgonánál, aki szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Kislány, kit én úgy szerettem, akit soha nem feledtem,

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Kós Jánost, Harangozó Terit, Német Lehelt és Kapitány Annát hallottuk. Itt a Pátria Rádió, benekönnyű zenei összeállításunk, a régmúltban járunk. A következő blokk is Tánzdal fesztiválos számmal indul. Az 1967-es seregszemlén kapott második díjat két szerzeménnyel, Pór Pétertől, az Utánam a vízözön és Szécsi Páltól a Csak egy tánc volt címűekkel közösen Aracki László, Annál az első ügyetlen csóknál című felvétele. Ez szól most. Majd Ákos Tefitől a Te vagy én nekem a nyár, Sebő Miklóstól a Mímes és dolog a Niagara vízesés, és Rácz Valitól a Csak egy nap a világ forog.

fiatalok a Niagara vízesés. Ennek a nagy lövés a hirdetés, ugye felesleges befektetés. Láncsodás, folyam a Mississippi szállodás, hol az a rizi-bizi más fogás, segít a hosszú már az utazás. Ott kissé balra, délnyugatra Mexikó, gyönyörű Mexikó, dobog a szív. Két szemem eleven lexikon, miközben zakatol a lokomotív, lokomotív, lokomotív, mi mesés? Dolog a Niagara vízesés, ennek a nagy dobés a hirdetés, ugye felesleg.

0: Kantaton, az ötcsillagos dalok órája.
1: Aracki László, Ákos Tefi, Sebő Miklós és Rácz Vali énekelt. A Pátria Rádióban könnyűzenei műsorunkat hallgatják, amelyben csütörtökönként a régmúltban barangolunk. A harmadik blokkunkat is örökzölddel kezdjük, Csak a szépre emlékezem. Az előadója az 1917-ben született és 2001-ben meghalt Putnoki Gábor. Játsszuk még Hollós Ilona, Téged várlak, Kalmár Pál, Minden rendes úrilány és Zárai Márta Szívdobogás című számát. További kellemes zenehallgatást kívánok!

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Putnoki Gábort, Hollós Ilonát, Kalmár Pált és Zárai Mártát hallottuk. Itt a Pátria Rádió, Benekönnyű zenei összeállításunk, ma régmúltba mentünk vissza. Utolsó blokkunkat is Örök Zölddel indítjuk, amelyet fiatalabb hallgatóink leginkább Lovasi Andrástól ismerhetnek, az 1997-es Csini Baba című filmből. Kicsit szomorkás a hangulatom. Most az eredeti változat csendül fel Németh Józseftől. Utána szól Kovács Erzsitől a Nincs nálam boldogabb, Szedő Miklóstól a Honvéd banda, és Mikes Évától a Hamuban sült pogácsa.

Németh József, Kovács Erzsi, Szedő Miklós és Mikes Éva énekelt. Könnyűzenei műsorunkban a régmúlt 16 népszerű szerzeményével kedveskedtünk önöknek. Az előadóik egyike sem él már. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap szlovákiai magyarok lesznek összeállításunk szereplői. Várom önöket újra, itt a Déli Hírblokk és az egyórai hírek közti sávban.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Elfogadta a parlament az új polgári törvénykönyvet. Az iráni forradalmi gárda üdvözölte az amerikai katonák kivonulását Irakból, a teljes térség elhagyására szólította fel az USA-t. Folytatódik az eseménytelen, nyugodt időjárás, napközben 20 és 25 fok közötti értékekkel. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Következnek a részletek. A szlovák parlament ma elfogadta az új polgári törvénykönyvet, amelyet az igazságügyi minisztérium dolgozott ki. A tárca szerint a jelenlegi szabályozás már nem megfelelő, az új törvénykönyv pedig a magánjogi kapcsolatok lehető legszélesebb körét egységesen szabályozná. Célja, hogy átláthatóbbá és egységesebbé tegye a jogrendet. A képviselők emellett két, az ellenzéki KDH által benyújtott módosító javaslatot is elfogadtak. Ezek az alsóbb szintű zálogjog, valamint a magánalapítvány jogintézményét érintik. Robert Fico miniszterelnök felhatalmazza Filip Kuffa környezetvédelmi államtitkát.

0: párt, hogy a minisztérium nevében dokumentumokat írjon alá, közölte Kuffa a kormányfővel folytatott megbeszélése után. Egyúttal megerősítette, hogy ő az SNS egyetlen jelöltje a környezetvédelmi miniszteri posztra, és várakozásai szerint két héten belül kinevezhetik. Kuffa szerint Fico ez idő alatt feldolgozza az SNS kéréseit, és akár a minisztérium szolgálati hivatalának főtitkárát, Marek Hovant is leválthatja. Hovant távozását az SNS már hónapok óta szorgalmazza. A környezetvédelmi tárca vezetésével jelenleg ideiglenesen Fico van megbízva, miután Peter Pellegrini államfő tegnap menesztette Tomás Taraba minisztert. Az új miniszter kinevezésére Fico egyelőre nem terjesztett elő javaslatot az államfőnek. Holnap délután ülésezik a szlovák koalíciós tanács, amely az állami költségvetési tervezetről tárgyal. A Robert Fico miniszterelnök által összehívott ülésen napirenden lesz a környezetvédelmi minisztérium vezetésének kérdése is. Fico Andrej Danko SNS elnökkel egyeztet a tárca új vezetőjének személyéről, az új miniszter kinevezéséről Fico és Danko holnapi egyeztetése után születhet megállapodás. Az iráni forradalmi gárda történelmi győzelemnek nevezte az amerikai erők kivonulását Irakból, és felszólította az Egyesült Államokat, hogy hagyja el az egész Közel-Keletet. A forradalmi gárda szerint az amerikai jelenlét az elmúlt két évtizedben nem hozott biztonságot, hanem a bizonytalanság, a terrorizmus és az instabilitás forrása volt. Az Egyesült Államok vezette koalíció 2014 óta harcolt Irakban és Szíriában az iszlám állam ellen, küldetését tegnap hivatalosan lezárta. Amerikai katonák Irakban már csak Kurdisztán autonóm régiójában maradtak. A Pentagon októberben Lengyelországban tart találkozót a NATO kiválasztott tagállamaival. Az Elbridge Colby amerikai védelmi miniszterhelyettes vezette munkacsoport a NATO jövőjéről tárgyal majd. A meghívottak között azonban nincs ott például Nagy-Britannia, Franciaország és a balti államok. A formációban jelenleg Norvégia, Svédország, Finnország, Lengyelország, Németország és Hollandia vesz részt. A találkozók célja a résztvevők szerint nem a NATO megosztása, hanem olyan javaslatok kidolgozása, amelyeket később az egész szövetség elé terjesztenek.
1: Időjárás.
0: Ma sem érkezik front, a térségben marad az anticiklon okozta eseménytelen, nyugodt időjárás. A napsütést időszakosan, helyenként elsősorban a délután folyamán az elmúlt napokhoz képest határozottabb fátyol felhőzet szűrheti. Napközben 20 és 25 fok közötti értékekkel számolhatunk.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Pozsonyban a D1-es autópályán a kikötői híd után Aranyhomok irányába, a 7. kilométernél egy kamion felfordult. A helyszínen csak a bal sáv járható, körülbelül 10 perces várakozással számoljanak az arra autózók. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Most egy korábban sugárzott műsorunkat ismételjük meg. Keleten a helyzet, köteles Szabolcssal.
2: Szeptember közepén hunyt el Flórián Károly vegyész, egyetemi tanár, a Kassai Műszaki Egyetem egykori rektora. Most ráemlékezünk egy 2023-ban elhangzott beszélgetésünkkel.

0: Szokásunkhoz híven a Kassai stúdióból köszöntöm a kedves hallgatókat. Ennek a műsorunknak az a célja, hogy bemutasson néhány az ország keleti feléhez kötődő érdekes személyiséget. Mai vendégem nem más, mint Florián Károly, vegyész, egyetemi tanár. Köszöntöm Önt, köszönöm, hogy elfogadta meghívásomat.
1: Én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Florián Károlytól többek között azt fogom megkérdezni, hogy milyen volt a II. Világháború után óriási változásokon keresztül menő sáros eperjesen felnőni, illetve hogy mennyire volt nehéz az ország egyik legnagyobb egyetemét vezetni. De kezdjük a gyerekkorával. Én úgy tudom elképzelni, hogy egy ilyen polgári családban, ahol Ön felnőtt eperjesen, ott egy óriási könyvtárnak kellett, hogy legyen. Volt-e olyan könyv, amit gyerekkorában nem engedtek meg, hogy megnézzen?
1: Nem emlékszem ilyenre. A könyvtár valóban volt, óriási könyvtár, könyvszekrények vagy könyves polcok voltak az eperjesi házban, miután a szoba 5 méter magas volt, és hát valóban egészen a plafonig voltak könyvek. Nagyon sok jogi könyv volt ottan, tekintettel arra, hogy nagyapánk ugye ismert jogász volt, édesapám szintén jogász volt, és főleg többnyelvű könyvek voltak. Magyar, német, nagyniném miatt francia, de nem emlékszem arra, hogy valamilyen könyvet tiltottak volna.
0: És milyen könyveket vett le, erre van-e valami emléke esetleg, amit még nem is értett, még esetleg nem is tudott olvasni, és lapozgatta, és ilyen érdekesnek tűnt?
1: Hát volt nagyon sok szintén öröklött, azt hiszem néhány generációra egy gyerekkönyv volt, ilyen Mici Maskó, meg hasonló meséskönyvek, és aztán később, ifjú koromban kedvenc íróm Dumán Sándor volt, ott az eperjesi városi könyvtárban érdekes módon nem dobták ki, meg voltak a összegyűjtött művei, valóban nagyon sok, és így szépen mind tanulás helyett titokban végigolvastam otthon.
0: És milyen nyelven, mert ugye ez nem
1: ezek magyar könyvek voltak, azért mondom.
0: De Ön soha életében nem tanult magyarul olvasni végül is.
1: Először csak magyarul olvastam. Én szlovákul akkor kezdtem tanulni, amikor iskolába kerültem.
0: És akkor a szülei tanították, vagy?
1: Ja, otthon csak magyarul beszéltünk. A szüleim egymás közt németül, aztán mikor mi kezdtünk németül tanulni, akkor egymás közt franciául, hogy ugye ne értsük, ha valami olyasmiről volt szó, de azt hiszem automatikusan magyar meséket olvastak nekünk, mikor még nem tudtunk magunk olvasni, és valahogy problémamentesen olvastam felváltva magyarul, szlovákul.
0: Szóval egy ilyen millióben nőtt fel otthon, és be kellett mennie egy, gondolom, egy szocialista általános iskolába, vagy alapiskolába, beton falak közé, hogy ezt Ön így gyerekként a fejébe hogy rendezte? Szóval egy eperjesi polgári ház, egy több száz éves múlttal rendelkező család, sarjának be kell menni egy ilyen közegbe, és valahogy kétféle életet kellett, hogy éljen.
1: Az így igaz. Na, ami az iskolát illeti, mikor elkezdtem iskolába járni, akkor még reggel imádkoztak. Katolikus, én evangélikus vagyok, szóval katolikus reggeli ima volt, és aztán a harmadik vagy negyedik elemitől kezdve egyszerre jött, hogy elkezdtük a munkadalt énekelni. Lekerültek ugye a keresztek a falakról, és hát ez 50-es évek elején volt. Probléma azzal, hogy ilyen kettős életet, ahogy említette, éltünk, az valóban megvolt, miután voltak dolgok, amit nagyon kora elmagyaráztak nekünk, hogy erről ugye bár csak otthon lehet beszélni, de lehet, hogy ez pont azért, hogy otthon csak magyarul beszéltünk, iskolában szlovákul, valahogy nem keveredtek a dolgok.
0: Olyan életet élt, ami már akkor nem is létezett.
1: Sajnos én már nagyapámat nem ismertem, aki valóban egy nagy személyiség volt eperjesen, de hát a sok kortársa, ismerőse, barátja még létezett, ezekkel találkoztam gyakran, és tény az, hogy akkor még megvolt eperjesen relatíve erős ilyen városi, polgári, magyar származású, vagy legalább minimum magyarul beszélő réteg. Úgyhogy nem volt ez annyira. Most már azt hiszem, múltkor olvastam valahol, hogy már csak néhány elvétve néhány család létezik, mindenki vagy kihaltak, vagy elköltöztek.
0: És akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy jártak, esetleg vasárnap cukrászdába összejártak ezek a magyarok vagy a németek?
1: Inkább családonként találkoztunk. Szóval volt egy baráti kör, nekünk is megvolt a mi korosztályunknak a baráti köre, akikkel találkoztunk, mondjuk Körtvéséknél a kertben, ottan volt röplabda, meg ilyen játékok. Kirándulni jártunk sokat, szintén ezzel a társasággal, eperjes környékére, ugye Sárosivár, Kapivár, és így tovább.
0: Hát akkor térjünk rá a nagyapjára, akinek a nevét viseli. Ezt tudja, hogy miért kapta meg a nevét? Ugye a nagyapja 1941-ben halt meg Kassán.
1: Igen, Igen, igen.
0: A itteni jogi igaz. Akadémia tanára volt, többek között, de az Eperjesié is. Szóval róla hát, beszéljünk egy kicsit. Kezdjük azzal, miért kapta meg ön a nevét?
1: Azt hiszem, hogy ez családi hagyomány volt, miután, ha jól tudom, nagyapám a Károly nevet szintén nagyapjától örökölte. Volt Eperjesié kollégium, a híres Eperjesié kollégium gimnáziumnak egy tanára, Carolus Kuncius néven, szóval Kuncius Károly, aki nekem ők apám. És onnit kapta nagyapám a Károly nevet, és akkor valószínűleg ezt így aztán a szüleimnek volt egy kidolgozott rendszere arra, hogy a gyerekeket hogy fogják hívni. Ugye a legidősebb megkapja a nagyapja, egyik nagyapja nevét, másik nagyapja nevét és keresztapja nevét, a második megkapja az apja nevét és a keresztapja, illetve keresztanya férjének a nevét, és ez így működött.
0: Komolyan.
1: Úgyhogy én Károly Aladár Dezső vagyok a keresztlevelem szerint, ugye, mert a Lőcsei ópapa Aladár volt, illetve Johannes Aladár, miután ő cipszer volt, szóval szepességi német, de ugyanakkor ismert mondása volt a családban, aki még azt mondta a környezetében, meg a családjában is, hogy igen, igen, mi németek vagyunk, de magyar nadrágot viselünk. Ez így megmaradt bennem, és megmaradt bennem az is, hogy valóban ilyen toleráns alapon is lehet kezelni a különböző nemzetiségi, vagy legalábbis hozzátartozási kérdéseket.
0: Az ön édesanyja Lőcsei, és ön is Lőcsén született.
1: Igen, mindnyájan Lőcsén születtünk, három testvérem is, mert amikor én születtem, akkor még ómama élt, az ópapa már nem sajnos, úgyhogy édesanyám logikusan Lőcsére ment, akkor mi különben Kézsmárkon laktunk akkor, illetve a szüleim Kézsmárkon laktak, én már csak aztán, és valószínűleg annyira megbízott az ottani jó nevű szülészfőorvosban, hogy már később is, amikor már ómama se élt, mindig Lőcsére távozott.
0: És önben mi az erősebb, a szepesi identitás, vagy a sárosi?
1: Ez nehéz megmondani, mert a szepesi identitásból mondjuk így, hogy ott létezvén nagyon kevés volt, mert hisz ebben 47-ig tengődtünk valahol, erre még valószínűleg szó lesz Kézsmárkon, és hát ómamát itt-ott látogattuk, aztán ómama 51-ben vagy 52-ben elhunyt, úgyhogy aztán már Lőcséhez mondjuk csak az kötött, hogy volt itt egy ház, amit ugye konfiskáltak, és édesanyám persze évente járt a sírokra, mert hisz a nagyszüleim, meg neki nagyszülei ott nyugszanak, abban a jelenleg műemlék evangélikus temetőben, és hát ilyenkor mindig végigjártuk a főteret, édesanyám elmesélte, hogy ez a ház ezé volt, ezek laktak itt, ilyen rokonság lakott ott, úgyhogy mondjuk ennyire igen, de hát én elvileg 3 vagy 4 éves korom óta Eperjesén éltem, és egészen, amíg elkerültem az egyetemre Pozsonyban, a szünetekben még hazajártam Eperjesre, szüleim 69-ben Eperjesre elköltöztek, és én már Kassára kerültem.
0: Akkor tulajdonképpen ez a 3 régió.
1: Igen, igen, igen. Szóval minden esetre van kötődésem Szepességhez, már csak azért is, miután nagyon büszke vagyok arra, hogy van valamilyen cipszer háttér is a családban.
0: Még egy picit a nagyapjáról, mert rendkívül érdekes. Mint ahogy említettük is, sajnos pár évvel elkerülték egymásra. Nem tudom, milyen jó szó, hogy meghalt pár évvel az önszületés előtt. Én találtam az interneten egy képet róla, egy karikatúrát, amelyet Török Gyula eperjesi festőművész készített.
1: Igen, ismerem, megvan nekem szintén a számítógépben.
0: Egy ilyen kecskeszakállás,
1: szemüveges. Igen, de hát különböző képek vannak róla. Például a Miskolci Egyetemen, ottan a jogi kar volt dékányának a szobájában, megmutatta nekem, hogy ez biztos a te nagyapád, és valóban az ő képe, és kiderült, hogy egy kollégája festette, bizonyos Bruckner Győző, aki később aztán ott a jogi kar dékánja is volt, és így tovább.
0: És szerintem akkor az a megoldás, hogy az Eperjesi Jogi Akadémiát Miskolcra költöztették.
1: Ez kicsit komplikáltabb az ügy. Szóval Eperjesi Jogi Akadémiát először Kassára költöztették, akkor a nagyapám valóban itt 2 évig még itt még magyarul lehetett oktatni, aztán ezt is megszüntették. Tudni kell, hogy a Jogi Akadémia ugye az Eperjesi Kollégiumnak volt egy része, és ez egy egyházi intézmény volt, evangélikus egyházi intézmény, a Tiszán túli püspökség alá tartozott, ha jól tudom. Na és akkor átköltözött Miskolcra, és ott működött egy ideig, de aztán megszűnt. Sokan az Eperjesi Jogakadémiáról valóban átmentek Miskolcra, és ott nagyapámnak is, ahogy legalábbis a hagyományok mondják, fenntartották még a tanszékét, de ő nem volt hajlandó Eperjesről elmenni, azt mondta, hogy neki ő itt élt, és itt is akar élni tovább, tekintet nélkül arra, hogy milyen államforma van. De Kassáron még akkor eljárt, saját kijelentése szerint azért, mert remélte, hogy esetleg sikerül egy magyar nyelven oktató felső oktatási intézményt megtartani, ez sajnos nem sikerült. Ugyanakkor azonban a Miskolci Egyetemnek van majd jog- és államtudományi kara, és ez a kara elvileg jelentkezik ehhez a történethez, úgyhogy ottan sokszor volt szerencsém ottani kollégákkal beszélni ezekről a régi dolgokról, és mindnyájan állították, hogy bár nem közvetlen utódjai, de minden esetre az eszmei örökséghez jelentkeznek és fenntartják.
0: És ön is említette, hogy szeret túrázni is, de a nagyapja publikált, és amellett, hogy ő egy nagyon elismert jogtudós volt, publikált mai szemmel, ha mondanánk, akkor turisztikai
1: útmutatókat. Ez így igaz, mert ő azon kívül, hogy elismert jogász volt, ő elismert turista is volt. Egy olyan turista egyletnek, azt hiszem volt egy ilyen Kárpát turista egylet, annak is volt tagja, vagy vezetőségi tagja, és ő szervezett hetenként Eperjesről kirándulásokat, és a Tátrából legalább nekem 3 ilyen füzetkém van meg.
0: Hát szóval nagyapjáról tényleg órákig lehetne beszélni. Még talán annyit, csak így, hogy az egy milyen kor volt, ugye ez a monarchia beli, vagy a dualizmus kora, hogy Berlinben is tanult a nagyapja.
1: No, először Eperjesen a jogakadémiát, aztán Kolozsváron az egyetemet, ahol Király Gyűrűs abszolvens volt, miután végig tiszta jelesen tanult. A Király Gyűrű hol van, azt nem tudom. Az valahogy a háborúk során eltűnt. És Berlinben tanult is, és aztán a közvetlenül a világháború kitörése előtt felkínáltak ott neki egy docensi állást Berlinben. De ez már nem valósult meg, mert közben kitört a háború, és behívták, ugye, mint tartalékost.
0: Aztán ott Oroszországban ott is kiderült, hogy tud tanítani, de...
1: Tanított a Harkovi Egyetemen. Igen, mert Oroszországban elküldt, miután ő Przemyszl városában volt, amikor Przemyszl elesett, akkor orosz fogságba került valahol Szibériában, és aztán visszafelé, hazafelé elkerült, pontosan nem tudom, hogy hogyan és miként, Harkovba, és ottan tanított, van valahol egy névjegyünk, hogy Harkovból, Harkovi Egyetem, egyetemi tanár.
0: De hát így most gondoljunk bele, hogy hadifogságba esett, és az lett a vége, hogy tanított, egyetemi tanár lett.
1: Igen, igen.
0: És akkor ezek szerint gondolom megtanult oroszul is, tudott már eleve németül, magyarul.
1: Németül, magyarul, franciául, oroszul biztos, hogy megtanult, mert hát ott nem tudom, milyen nyelven oktatott, de feltételezem, hogy oroszul.
0: Szóval nagy kaliberű személyiség lehetett. A nevével, mintha megkapta volna ezt az egyetemi karriert is, vagy ezt az egyetemi dolgot is.
1: Van egy érdekes kis cédulám Szalatnai Rezsőtől, mikor érettségiztem, vagy mikor már diplomáztam, azt már nem tudom, édesapám ugye kiküldött ilyen értesítéseket, és ezek többek között Szalatnai Rezsőt is jól ismerte. Hát neki is küldött, és tőle kaptam aztán egy ilyen kis cédulán a gratulációt, ahol azt írta, hogy kedves öcsém, jó neved van, nagyapádé, tedd hozzá tehetségedet, és biztos sokra viszed valahogy, körülbelül így hangzik az idézet. Megvan valódi originál kézírás, aláírással.
0: 1944-ben született, hát nem a legjobb kor, hogy úgy mondjuk. Az egy nagyon, nagyon vérzivataros időszak volt.
1: És főleg az utána következő néhány év volt nagyon komplikált, ugye, mert édesapámat 45-ben elvitték egy kis orosz vagy szovjet rekreációra a Kaukázusba. 3,5 évet töltött ott, és mi édesanyámmal elvben állampolgárság nélkül, lakhely nélkül, ismerősöknél léteztünk ilyen bérelt szobában, mert természetesen a kismárki lakást azt elvitték, umamának a lőcséi házát elkobozták neki, meghagytak nagylelkűen egy szobát a saját házában, hát oda nem nagyon lehetett menni, úgyhogy én ismerősöknél léteztünk Kismárkon, és aztán 47-ben eperési nagymamám nehezen megbetegedett, szélütést kapott, és akkor a családi tanács, a nagynényeim azt tanácsolták, hogy menjünk mi eperésre édesanyámmal, és így kerültünk akkor eperésre 47-ben, aztán 48-ban már édesapánk is hazakerült, és elintézte, sikerült visszakapni a csehszlovák állampolgárságot 48 októberében, vagy így valahogy. Ezáltal már aztán munkát is kaphatott.
0: Normalizálódott a helyzet.
1: Hát többé-kevésbé saját házunkban léteztünk, ugyan nem az egész lakásban, mert akkor ugye voltak én kiutalt albérlők, ez volt a szocializmus egyik nagy vívmánya, hogy akárkit úgy beültettek embernek a házába, de aztán sikerült lassan ilyen különböző, mert a eperjesi építészeti vállalatnál dolgozott édesapám, mint jogász, amíg nem ment el Pozsonyba, és akkor ott kapott egy, azt hiszem, kiutaltak neki egy kétszobás lakást, és ezt akkor sikerült különböző cserékkel aztán úgy elintézni, hogy végén mi maradtunk a saját házunkban óriási nagy kerttel, amiből persze aztán idővel szintén elvettek egy kicsit, mert túl nagy volt a város közepén.
0: Az öccse, az emlegetett öccse, Florian László, ugye, aki a édesapjuk nevét viseli.
1: Igen, pontosan.
0: Ő megírta a Málenki robot történetét, hogy elvitték az édesapját többekkel együtt, ugye egy Szovjetunióba. Erről megjelent egy könyv is, sőt a rádiónkban is volt erről egy hosszabb műsor. Tehát akit érdekel, az megtalálja ezt a történetet is. Itt a felvétel előtt említette, hogy ön személyesen ismerte Maléter Pált, ugye, aki az 1956-os szabadságharc hőse. Kevesebben tudják, hogy ő eperjesi családsarja.
1: Igen. Eperjesi családsarja. Az édesapja szintén a jogakadémián volt tanár, Maléter István. Az édesanyját is ismertem személyesen, ő az én nagy-nagynénimmel lakott aztán a saját házában, szintén egy szobában, amit megengedtek neki. Na és a Pali bácsi, ahogy mi hívtuk, ő elvileg édesapámat cserkész korából ismerte, mert édesapám cserkész vezetősködött ottan, és akkor a Maléter Pál, mint ifjú cserkész, szintén ott működött, és ennek az alapján, mikor eperésen járt itt ott, mert azért gyakran nem jöhetett eperésre, lévén magas rangú katona Magyarországon, de ha itt ott eljött édesanyját meglátogatni, akkor meglátogatott minket is. Na és ez 55-ben volt, erre pontosan emlékszem, és mondom, hogy Pali bácsi, hogy miért nem jött el uniformisban. Hogy tudod mit, ha legközelebb jövök, akkor elhozom az uniformist, mondta. Na hát erre már nem került sor, mert jött ugye 56 még, ahogy minden, amit tovább ismerünk. Hát, úgyhogy személyesen ismertem.
0: Ebben a műsorban van egy játékom, hogy felteszek három kérdést mindenkinek, ugyanazt, hogy mi a kedvenc tárgya, hol van a kedvenc helye, és hová szeretne még elutazni, ahol még sohasem járt. Hogy no, Florian Károlynak van-e kedvenc tárgya?
1: Kedvenc tárgyam? Hát talán volt valamikor, mondjuk valóban a kémia, meg analitikai kémia a szűkeben, és ezzel foglalkoztam majdnem 50 évig. Most már nem, most a kedvenc tárgyam a kert. Mert a tudományon már nem nagyon foglalkozom, amióta emeritus vagyok. Ahova szeretnék még eljutni, volt két ilyen hely, ahova szeretnék eljutni, elsősorban a balti államokba. Nagyon, mert mondjuk Lengyelországban az egészen fönt, egészen a litán határig ott jártam, a híres Malborgban, ahol ugye a keresztes vitézeknek volt a felegvára, de úgy tovább képekről ismerem, na, oda még el szeretnék jutni, és a másik, az még Málta. Mert a földközi tengerek szigetein közül majdnem mindenhol voltam, ilyen nyári üdülések alapján, szóval Szicílián, Krétán, Rodoszon és így tovább, és a Málta valahogy az úgy kimaradt, oda még szívesen eljutnék egyszer. És mi volt a harmadik?
0: Mi a kedvenc helye?
1: Kedvenc helyem? Hát édesanyámnak hála még mindig Lőcse. Nagyon szívesen járok oda, jártam oda külföldi vendégekkel is, jártam oda persze családdal is, családi találkozónk is volt Lőcsén, és azért azt hiszem, a szülőváros a szülőváros.
0: Akkor megdobban a szíve a főteret, meglátja a Lőcseid.
1: Az biztos, az gyönyörű. Gyönyörű főtér.
0: Van a kedvenc háza, ha már ennyire ismeri vagy?
1: Hát a megyeháza természetesen, a régi megye, a városházán kívül a régi megyeháza, amit hál' Istennek sikerült legalább részben rendbeszedniük, úgyhogy nem néz ki úgy, mint 20 évvel ezelőtt. Persze a hátsó részen még van mit csinálni, de hát ez sajnos mint pénzkérdés.
0: És van gyerekkori emlékelőcséről, ilyen, hogy egy-két éves?
1: Van talán később, mikor még úgy ómamát látogattuk, ott a házban lakott egy házmesternéni, akinek unokái úgy körülbelül az én koromban voltak, és velük hanszúroztunk a városfalakon, amelyek egy utcával tovább voltak a mi házunktól, úgyhogy ebben az volt a játszótér.
0: És ómama is gondolom, akkor egy ilyen klasszikus polgári lakásban lakhatott?
1: Én saját házában, igen, az a emeletes családi ház, ahol az emeleten laktak ómamáik, és a földszinten lakott a nagynéném Uli néni, akit azonban aztán lévén német férje 47-ben kitettek, és természetesen lakást elkobozták.
0: Vissza a kémiához, ami meghatározta az életét. A nagyapja jogász volt, édesapja jogász volt. Hát mit szóltak, amikor a kis Florian Károly azt mondta, hogy ő már pedig lázadni fog és elmegy vegytant tanulni?
1: Ő nem akart vegytant tanulni, szóval jogot nem, mert az édesapán kerekperes megmondta, hogy ebben az államban jogot te fiam nem fogsz tanulni. Azt nem, de én orvos akartam lenni eredetileg. Na csak hogy az iskolában ugyebár a jelentkezési papírhoz kellett egy ajánlást is írni, és ott kerekperes megmondták, hogy téged mi orvosi karra ajánlani nem fogunk. De megsúgta a osztályfőnök, hogy tisztességes ember volt édesapámnak, hogy jelenben műszaki pályával nem lenne probléma. És miután azért a kémia orvosként is érdekelt volna, hát akkor az volt, hogy jó, hát akkor próbáljuk meg a vegyészmérnöki kart, és ott problémamentesen sikerült is elvégezni, és aztán tovább folytatni.
0: Ugye Pozsonyban a Szlovák Műszaki Igen. Egyetemen végzett így első körben, és aztán hát legalábbis az életrajzából úgy tűnik, hogy ilyen hihetetlenül gyors karriert futott végig. Egymás után jött a PhD, amit még szerintem akkor CSC-nek hívtak.
1: Igen, pontosan.
0: Nagy doktorit megcsinálta, és ha jól látom, hogy ezt így ne is soroljuk túl hosszan, hogy 50 évesen professzor lett.
1: Igen, ez így igaz. Az én nézetem szerint az a körülbelül megfelelő kor, miután mindig mosolyognom kell, amikor olvasom a kinevezték professzornak a 65 éves, 70 éves embert, hogy már sokat nem fog tenni. 50 évesen, miután a felsőoktatási törvényünk ugye azt mondja ki, hogy 70 évesig lehet dolgozni, 20 évvel előtte ott még nagyon sokat tehet.
0: Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk a beszélgetésünket Florian Károly egyetemi tanárral. Maradjanak velünk!

0: Egy picit akkor mélyüljünk el, amennyire el lehet így laikus módon az ön szakterületében. Nekem talán ilyen kapcsolódási pont, ugye mindenki, aki tanul valamennyi fizikát, az tudja, mi az a spektroszkóp, vagy mi az a színkép elemzés.
1: Persze.
0: Én, ha jól fogtam fel, ez az alapja az ön munkájának.
1: Így igaz.
0: Ugye én annyira emlékszek, hogy tényleg fizika órán egy gázon keresztül engedtünk valami fényt, és akkor abból lehet látni, hogy mennyit bocsát ki, mennyit nyel el, és abból meg lehet tudni, hogy a gáznak milyen az összetétele, és akkor körülbelül ez ennyi, amit én erről tudok. Ön az egész életét erre tette föl.
1: Na hát ez természetesen gázzal kezdődik, de ugyanúgy lehet szilárd mintákat is elemezni megfelelő berendezéssel. Ugye vannaként elektromos kisülések, amelyek fémeket képesek elpárologtatni, mondjuk ilyen paralakú mintákat képesek, ez csak kell hozzá a megfelelő berendezés. És a végső momentum az valóban, hogy léteznek bizonyos színkép vonalak, amelyek karakterisztikusak minden elemre, és ennek az alapján meg lehet állapítani, hogy mi volt abban a mintában, és ugyanakkor, ha mérni tudjuk az intenzitását, akkor meg tudjuk állapítani azt is, hogy mennyi volt. Úgyhogy ez körülbelül így nagyjából a színképelemzés alapja. A színképelemzés természetesen elképzelhető ultraibolya tartományban, látható tartományban van, vörös tartományban is színképelemzés, de az kicsit másfajta, az már nem atomszínkép, amivel én foglalkoztam. De minden esetre egy nagyon jó és mai napig még ügyesen alkalmazható módszer, természetesen már sokkal modernebb berendezésekkel, mint mi annak idején kezdtük.
0: És akkor ez azt jelenti, hogy önnek nagyon jó a látása, vagy nagyon finom a látása, ehhez kell hozzá, vagy ezt már mindent a gépek csinálnak?
1: Bizonyos mértékig ahhoz, amit még mi kezdtünk csinálni, mert akkor még fotografikus lemezre voltak rögzítve ezek a színképek, és hát ahhoz elvileg kellett jó látás is, mert amikor ezt a kész, mondjuk fényképet, vagy lemezt feltettük egy ilyen nagyító berendezésbe, és akkor ott néztük, hogy hol vannak a megfelelő vonalak, hát ottan azért kellett. De ugyanakkor az ember jól, nagyon rontotta is a látását azzal, hogy itt ott belenézett ezekbe az elektromos kisülésekbe, ami persze nem ajánlatos, és hát jó, van szemüveg, meg van.
0: Mint hogy a hegesztőt néznének.
1: Na, körülbelül. Szerintem. Körülbelül, sőt, az majdnem ugyanaz, miután a hegesztő berendezés az szintén egy ilyen elektromos ív, lehet, hogy annak felvenénk a színképét, ott is találnánk sok minden érdekes.
0: Tehát ön a fémeket...
1: Hát a fémeket inkább szikra kisülésből kellett, mert az ívben nagyon gyorsan elolvadnának. Az ívben inkább ilyen paralakú mintákat megfelelő szén elektródokba betöltve lehetett elpárologtatni, de a végső fokon mindig az volt, hogy elvben gőz alakú formában jelent meg a minta, és ez sugározta aztán a megfelelő sugárzást, amit ugye különböző optikai rendszerekkel fel lehetett bontani hullámhosszok szerint, és ha fel volt bontva a hullámhosszok szerint, akkor adott hullámhossznál, adott elemnek van egy, két vagy sok vonala. Ha nagyon, nagyon sok, az nem jó. Ebből a szempontból a vas nem jó, mert rettentő sok vonala van. De aztán vannak jó felbontású készülékek, amelyek lehetővé teszik ezeket a vonalakat szépen egymástól eltávolítani, és tisztán lehet mérni aztán az intenzitásukat.
0: És miért szeretett bele pont ebbe?
1: Nagyon egyszerű módon, de nem is annyira, hogy beleszerettem, egyszerűen a sors így hozta. Miután, mikor hazatértem a kötelező katonaságról, akkor megszólított családunk régi barátja, Materni professzor, aki itt Kassán a kóműrnöki karon vezette a kémia tanszéket, hogy hajlandó felvenni aspiránsnak. Ugye ez volt a CSZ-nek ugye a kezdete, ösztöndíjas aspiráns, na és ő ezzel foglalkozott, úgyhogy nem lehetett sokat gondolkozni és spekulálni. Ez volt megadva, ezen a téren kellett dolgozni. Előnye természetesen nagyon sok volt ennek, mert Materni professzornak nagyon jó kapcsolatai voltak, elsősorban Magyarország felé, de Németország felé is, és ezekben a kapcsolatokban a munkatársait mind belevonta, és aztán küldte ide-oda-amoda tanulmányutakra. Szóval mindig mondom, hogyha kérdeznek erre, hogy ilyen karrierhez az nem elég, hogy az ember akar valamit, el kell egy adag szerencse, és ehhez a szerencséhez tartozik az, hogy olyan emberek kezébe kerül, vagy közelségébe kerül, akik aztán nagyon elősegítik a pályáján.
0: Tudom, hogy a tudósoknak ez, amiben ők mérik magukat, és lehet, hogy inkább a rendszer kényszeríti bele őket, és lehet, hogy ez belülről nem is annyira kellemes, de hogy ezek a publikációk, idézetek, hát ennek 4 monográfiája jelent meg, 222 vagy 227 tudományos közleménye, 312 független idézete van, milyen számokat találtam. Hát ezek viszonylag magas számoknak tűnnek.
1: Ez mindig nagyon relatív, mert ez tudományágtól függ, meg attól is függ, hogy melyik tudományág pont mondjuk divatos. De mondjuk így a mi szakmánkban, és speciálisan analitikai kémiában ezek talán nem rossz számok, mondjuk úgy.
0: És az milyen érzés, mikor az embert elkezdik idézni, és látja, hogy ő ír egy cikket, vagy megírt egy cikket, és látja, hogy ezt 20 másik ember fontosnak tartja. Az, amikor úgy érzi, hogy no, ez valami.
1: Igen, hogyha valóban olyan emberek idéznek, akiket életemben nem láttam, nem beszéltem velük, mert manapság sajnos úgy működik, hogy nagyon sok ilyen idézet meg van rendelve. Ugye, hogy én idézlek téged, te idézel engem, és lesz mindkettőnknek lesz sok idézete. Úgyhogy ilyenkor, hogyha valóban abszolút ismeretlen emberek idéznek, az azt jelenti, hogy valószínűleg valami érdekelte őket abból a cikkből, vagy valamit fel tudtak használni, mert különben nem idéznék. Úgyhogy az jó érzés minden esetre.
0: Nagyon úgy tűnik, hogy belépettem Kassai Műszaki Egyetemre, ugye a TU-ra, hogy ott így nagyon egyenes volt a karrierje, és 94-től 97-ig rektor volt. Ennek az egyetemnek a feje volt, amelyik azt hiszem a harmadik legnagyobb egyetem az országban.
1: Na, körülbelül igen.
0: Több ezer diák alkalmazott. Szóval ez egy nagy üzem. Azt az emberek ebben nem gondolnak bele, hogy egy egyetem az egy nagy gyár. Az abszolút.
1: Igaz.
0: 94, meccsiarizmus, átalakulás, ugye 89 után vagyunk pár évvel, az egész oktatási rendszert meg kell változtatni, többek között oroszról angolra térni, de ez csak egy momentum a sok közül.
1: 93. decemberében úgy döntött a köztársasági elnök, hogy a legálisan szenátus által megválasztott rektort nem nevezi ki. És akkor beállt egy ilyen komplikált helyzet, ugye február 1-től új rektornak kellett hivatalba lépnie, nem lehetett a volt rektornak meghosszabbítani, mert hisz valaki más volt megválasztva. Most ez a más nem lett kinevezve, különböző elméletek és megfontolások voltak. Nekem ennél a megválasztott rektornál rektorhelyettesnek kellett volna lennem, ebben a funkcióban jóval is voltam már hagyva, mert hát előre mindent ugye elő kell készíteni, és akkor az akkori rektor, aki végzett, úgy döntött, hogy ő egyetlen egy embert hajlandó kinevezni rektorhelyettesnek, a saját egyik rektorhelyettes helyett, aki tovább vinné ebben a zűrös időben a dolgokat, és az én vagyok, mert már néhány napja egyetemi tanár voltam, tudományos doktora voltam, többiek nem. És akkor így is lett, és aztán volt egy fél év, amikor megbízott rektorként működtem, mi találtuk ki akkor ezt a funkciót, amit azóta már sokan mások is használtak, hogy a rektori teendőkkel megbízott rektorhelyettes. Hosszú, de ez felelt meg
0: valami tanult az édesapjától, így a jogi.
1: Na hát az nem egyedül találtam ezt ki, tehát kollégákkal együtt gondolkodtunk, hogy mit lehet, mert hát mit rektorhelyettes az olyan, hogy nincsenek meg a...
0: Jogkörök, igen.
1: Jogkörök. Most a jogkörök közül sem volt még minden, mert én eleve megmondtam, hogy mit nem akarok a jogkörökből, docensek kinevezését, tudományos tanács kinevezését, mert hisz azt majd csinálja meg az, aki rendesen kinevezett rektor lesz. És ez tartott ebben augusztusig. Volt közben egy rektorválasztás, 3 jelölttel, én nem voltam köztük. A szenátus úgy döntött, hogy egyik se felel meg, úgyhogy ment 3 kör, 10-10-0, 10-10-0, 10-10-0. A szabály szerint ekkor vége, és új választást kell kiírni, na és akkor jöttek a dékánok, hogy ez így nem jó, hogy nincs tudományos tanács, nincsenek kinevezve a már habilitált docensek, hát hogy már vegyem fel a lantot, és hagyjam magam meggyőzni, és kandidáljak. És így is történt, akkor azt hiszem egyhangulag a szenátus megválasztott, és augusztus 15-ével Kovács elnök kinevezett rektornak. Úgyhogy nem készültem én rektor lenni, de így adódott.
0: És milyen volt? Tényleg egy nagyon zűrös időszak volt. Hát mennyire volt feszült? Minden irányból, támadások, gondolom kintről, bentről.
1: Hát,
0: ön ráadásul magyar is volt.
1: Ezzel nem volt semmi probléma. Érdekes módon még Slavkovská miniszterasszony, mert a végén már ő volt a miniszterasszony.
0: Az SNS jelölt.
1: Igen, vele se volt elvileg semmi problémám. Mondjuk az akadémia jelenlegi elnöke mindig emlegeti nekem, hogy igen, de jutalmat nem adott neked. Mondom, igen, ezt jól emlékszel, ez így volt. Többen kaptak, én nem kaptam, de mondom, hát ez nem probléma, azt az én dékányai megoldották másképp. No, hogy az időszak érdekes volt több oknál fogva. Először is akkor még a rektor elvileg nem volt teljhatalmú úr az egyetemen, ugye az akkori törvény értelmében az egyetemi karok önálló egységek voltak. A dékán azt csinált, amit akart mondjuk, vagy amit a szenátusa engedélyezett, és elvileg a rektor hát kinevezte az egyetemi tudományos tanácsot, mondjuk oda ő válogathatta össze az embereket, ő nevezte ki a dékánokat, akit kedelemben megválasztottak, úgyhogy ez csak egy formalitás volt, és mondjuk az egyetemi költségvetést igen, terjesztette az egyetemi szenátus elé, de természetesen ez csak akkor lehetett terjeszteni és várni, hogy jóvá hagyják, hogyha meg volt egyeztetve volt a dékánokkal. Úgyhogy mondjuk ennek a szervezési résznek ez volt a problémája, hogy mindig egyeztetni kellett a dékánokkal, a dékánok összeültek, mondom, akkor hányan voltak, hatan, összeült a hatok tanácsa, és megbeszélték, hogy mit mondanak majd a rektornak. Na, úgyhogy ez, de ha az ember tudott bánni velük, és sokakkal mai napig nagyon jó barátságban vagyok, sajnos már ketten közülük nincsenek köztünk, az akkori dékánok közül, úgyhogy ezt el lehetett tűrni. Ami a külső nyomásokat illeti, mondjuk város szempontjából nagy szerencsém volt, hogy Schuster úr volt akkor a főpolgármester, akivel nagyon jól jöttünk ki, és mai napig nagyon jól jövünk ki, barátjának nevez, és
0: többek között a német vonal is van. Magyar vonal, német vonal.
1: Igen, lehet meg a wuppertáli vonal, mert valóban a wuppertáli egyesség ugyan már alá volt írva.
0: Ez Kassa testvérvárosa.
1: Igen, és az egyetemek között is, de azt hiszem a meghosszabbítását ennek az egyetemek közti egyeségnél ezt én írtam alá annak idején. Van valahol egy ilyen képem is, ahol akkori rektor alattan Wuppertalban aláírjuk. És valószínűleg ez is hozzájátszott, úgyhogy ilyen szempontból mondjuk a város felé semmi probléma nem volt. Problémák voltak mondjuk az egész felsőoktatásban, akkor harc a rektori konferencia, amely akkor még nem működött a törvény alapján, hanem mint ilyen
0: tanácsadó testület
1: csak, és azt a rektorok alkották meg, szóval nem a törvény szerint volt. Azt hiszem az én aláírásom is ott van valahol ezen az alapokmányon. Szóval a rektori konferencia harcolt a minisztériummal, ugye elsősorban pénzek miatt, másodszorban kompetenciák miatt készült az új felsőoktatási törvény, amely a végén nem lett elfogadva, és pedig az egy jó törvény volt. Részt vettem akkor az alkotásán, ott bezártak minket Nyitrán, a Nyitrai Egyetem teniszcentrumába, sokakat, és 3 vagy 4 napig ottan dolgoztunk ezen, de hát az még akkor egy tisztességes miniszter volt a miniszter, úgyhogy Harach úr, és ezt ő indítványozta, és hát nem lett belőle semmi.
0: Vasból kell lenni egy rektor idegeinek?
1: Talán, igen, talán tudnia kell nyelni itt-ott.
0: Öregedett? Többet öregedett, mint az a pár év?
1: Nem tudom. Talán nem is, csak inkább úgy láttam, hogy elég. Úgyhogy a további választáson már nem is jelöltettem magam.
0: Rektor helyettesként folytattam még.
1: Aztán majd egy időszak után, mikor a Szinai professzor lett a rektor, ő felkért erre, és akkor még 7 évig rektor helyettesként működtem, és ezt nagyon élveztem akkor.
0: És az milyen, hogy az ember volt rektor is, volt a tetején, és egyel alább kell menni, sem.
1: Semmi, attól függ, hogy ki van a tetején. Mm. És itt semmi probléma nem volt, miután ugye Szinai professzorral régi barátok vagyunk, összekötött minket föl mondjuk a wuppertáli kapcsolat is. Ebben az időszakban sikerült a Miskolci Egyetemmel kapcsolatunkat nagyon magas szintre emelni, sikerült kiépíteni nagyon jó kapcsolatokat a Budapesti Műszaki Egyetemmel, a Óbudai Egyetemmel, és akkor évenként találkoztunk, egyszer ott, egyszer itt, mindezekkel a vezetőségekkel, ezek nagyon kedves találkozások voltak, természetesen volt szó szakmai dolgokról is, de volt a társadalmi része is, feleségekkel, és ez a kedves emlékeim közé tartozik.
0: Van egy ilyen, nem is tudom, városi legenda, én nem tudom, minek nevezzük, és most akkor itt beszélhetek egy rektorral, aki volt rektor, hogy ez igaz-e vagy nem, hogy van egy olyan autonómiája az egyetemeknek, hogy állítólag az egyetem területére a rendőrök is csak a rektor engedélyével mehetnek be, hogy ez igaz?
1: Igazság szerint igen, ezt mondja ki a törvény, ez különben mindenhol így van, hát mindenhol nem, de mondjuk normális államokban így van, hogy az egyetemi autonómia az szent, nem is járnak nagyon rendőrök nálunk, illetve hát a városi rendőrök itt ott igen, mikor elhívják őket parkolási ügyekben, és ez így igaz, de egész, persze vannak kivételek, vannak, ha valaki bejelenti, hogy bomba van az egyetemen, hát akkor egyszerűen jönnek. De ez logikus. De különben én nem emlékszem, talán egyszer volt valamilyen gyakorlat, és akkor kellett az engedély. Ezt természetesen problémamentesen megadjuk.
0: De ez jól hangzik, mert ez szinte olyan, mintha egy külön állam lenne.
1: Hát, ha úgy veszük, mármint történelmileg, visszamegyünk Bolognáig, volt szerencsém ott lenni, a Bolognai Egyetemen, ahol az ugye a Magna Chartát lehet aláírni, amivel csak aztán egy évvel később írtuk alá, de akkor én voltam kiküldve megfigyelőként, hogy hogy és mint. És ott az valóban így volt annak idején régen, hogy az egy mai napig azt mondják, hogy itt a kiépített egyetemi kampuszok vannak, hogy az egy város. Saját szabályaival, saját törvényeivel, amelyek természetesen nem zárják ki, hogy az ország törvényei tisztelni és betartani kell, de vannak saját törvényei, ugyanez igaz valószínűleg Oxfordban, Cambridgeben, vannak némi információi, mert két unokám is ott tanult, illetve a fiatalabbik még tanul Oxfordban, és hát a teljesen más rendszer, és nagyon szépen betartják a hagyományokat, úgyhogy ezekhez tartozik az is, hogy autonóm jogok.
0: Ön jelenleg hogy látja mondjuk a Kassai Műszaki Egyetem, vagy abban az időszakban, amikor még volt hozzá köze, hogyan látta a Kassai Műszaki Egyetem színvonalát európai mértékben? Néha olyan kis hitűek vagyunk, azt hiszük, hogy mi a béka feneke alatt vagyunk, néha túlértékeljük magunkat. Ön ezt hogy látja? Milyen a mi felsőoktatás?
1: Az utóbbi időben sok pozitív dolgot lehet látni, mert először is ez a hidrogén technológiával foglalkoznak. Nagyon elkezdték gépészmérnöki karon, bányamérnöki karon, és ez valóban már európai szintű tudomány. És aztán a másik alma materem, a bányamérnöki kar, mert ott is oktattam, ők valóban nagyon sokat értek el európai szinten is olyan projektekben, amelyek a nyersanyagokkal foglalkoznak, miután az Európai Bizottság körülbelül 3 vagy 4 évvel ezelőtt közé tett egy tanulmányt, ahol kimutatta, hogy az alapvető elemekből, vagy ércekből sehol Európában már nincs elég, és hát utalva vagyunk Kínára, afrikai államokra, és itt tovább például ritka földfémekkel külön probléma, ami a jelen modern technológiákban feltétlenül szükséges, és hát elkezdtek ebben az irányban kutatni, sok minden jó eredményük van, és a másik, amiben a bányaminőkikor belefogott, az ugye a geotermális energia, amiben valóban aktíven részt vállaltak az első furatban, és feldolgozták az eredményeket. Én nagyon jóban vagyok a dékán úrral, úgyhogy itt találkozunk, és elmeséli nekem, hogy milyen új eredményeik vannak. Úgyhogy ezekre természetesen büszkék lehetünk. Jó eredményei vannak természetesen az elektromérnök és informatikai karnak is, már csak azért is, mert informatikusokat nevelnek, és ebben az irányban dolgoznak. Azt hiszem, jó neve van a közgazdász karnak is, építészek is igyekeznek, ott is vannak. A jelenlegi rektor úr például ugye egyike a szerzőinek a Steel Arénának, ugye statikai részen. Ugye ebből kapta meg azt hiszem a nagy doktorátust is. Úgyhogy én azt hiszem, hogy jó irányban halad az egyetem. Nagyon sok külföldi diákunk van, igaz, hogy most elsősorban ukrajnai, de vannak Indiából, angol szó hangzik az egyetemen szerteszét. Úgyhogy ez azt hiszem szintén egy, azt hiszem 10%-nál több külföldi diákunk van, ami nagyon jó irány, és hát ebből adódnak aztán a mi diákjaink számára a jövőben különböző kapcsolatok. Mert hogyha én egy padban ültem, úgymond egy indiai úrral, vagy egy ukrajnai úrral, vagy egy Onnét is volt egy doktorandusunk, etiópiai úrral, egy líbiai úrral, akivel esetleg idővel miniszter lesz, vagy miniszterhelyettes lesz, hát akkor meg vannak a kapcsolatok. Úgyhogy én pozitívan értékelem az egyetem jelenlegi helyzetét. Természetesen egyetemnek kevesebb diákja van, mint annak idején a mi időnkben, akkor 15 ezer körül voltunk. Igaz, hogy ebben benne voltak a távutasok is, és az eléggé csökkent most már, úgyhogy inkább csak nappali hallgatók vannak, és most azt hiszem, hogy kb. 10-11 ezer körül vannak a számok. Problémák persze vannak, főleg a minisztérium, ahogy osztogatja a pénzeket, hát az katasztrofális. De hát ez folyton volt, és folyton a végén valahogy túléltük, hát remélem, hogy most is.
0: És említette, hogy itt letett egyik napról másikra ezt a tudományos karrierjét. Hogy miért döntött így, és hogy nem hiányzik-e, és mondja, hogy már sokkal inkább a kertjének él, mint a tudománynak?
1: Egyrészt a munkámat be kellett fejezni, mert azt mondja a törvény. Jó, lehetséges volt, hogy a dékán még mindig egy évre meghosszabbítson, és így tovább, de ebből már sok haszna a karnak nem volt, mert mondjuk akkreditációban, meg tanulmányi programok vezetésében már nem lehet 70 éven felül részt venni. Úgyhogy ez az egyik ok. A másik ok, hogy akkor készült egy nagy átszervezés a karon, megszűntek a tanszékek, keletkeztek intézetek, az én volt tanszékem, az ketté lett osztva két intézet közé, és ez volt az a momentum, amikor azt mondtam, hogy nekem most jobb ezt már nem nézni, és jobb kivonulni, és csinálják a fiatalok úgy, ahogy jónak látják. És nem hiányzik, mondjuk a tudomány utolsó, mondjuk nagyobb dolgot, amit írtam, az volt az akadémiai székfoglaló. 14-ben, 15-ben jelent meg, azt hiszem. És itt ott még figyelem, hogy ki mit csinál, de nem foglalkozom. Már csak azért is, mert nagy projektekkel lennének, a műszerezettséget komplet felújítani, mert mi olyan műszerekkel dolgoztunk a karrierem vége felé, amit nekem sikerült Németországból behozni. 5 vagy 6 nagy gépet hoztunk be. Ezek olyan akkor 10 éves berendezések voltak, vagyis teljesen használhatók nálunk, mondjuk még szupermodernek. No, de hát ez már mind lassan tönkrement. A karbantartása praktikusan lehetetlen, mert nincsenek alkatrészek, nincsenek szakemberek. Úgyhogy nincs is min dolgozni, és a fiatal generáció más irányban halad, úgyhogy ránk nincs szükségük, úgymond.
0: Hát a ügyesebb hallgatóink kiszámolhatták, hogyha 44-ben született, akkor 79 éves vagy, benne van a 80-ban, ahogy veszünk.
1: Igaz.
0: És azt mondta, hogy még szeretne eljutni a Baltikumba, pedig annyira jellemző nálunk, hogy már az idősebb embereknek nincsenek terveik. Hát én szívből kívánom, hogy jusson el. De hogy éli a napjait?
1: Csomó munkámban. A második feleségemnek családi vagy szülői háza van itt, nem messze, 25 kilométernyire egy faluban, ahhoz tartozik egy 30 áros kert. A kertben több mint 100 gyümölcs van ültetve, és sok mindenféle, úgyhogy ilyen különböző öntözési rendszereket kell kiépíteni.
0: Tudományos alapon?
1: Hát nem is annyira tudományos alapon, mint részben tudományos alapon, és részben azon az alapon, hogy mindenhova eljusson a víz, ahova kell, és természetesen saját tartalékokból, úgyhogy 3000 literes tartállyal rendelkezünk, esővizet felfogjuk meg további hordókba, úgyhogy ha jön a szárazság, akkor önellátók vagyunk, és ez tavaly nagyon jól bejött, miután sok mindenfelé, ugye a szárazság nem volt termés, nekünk gyönyörű paradicsom, paprika termésünk volt, nem volt probléma. Gyümölcs.
0: Tehát munkával teli.
1: Igen, visszatértem gyerekkoromban, mert mint említettem, hogy Eperjesen a házhoz egy nagy kert tartozott, az körülbelül szintén ennyi lehetett, mint itt ez a kert, és szintén édesapám csomó gyümölcsfát ültetett, ápolt, voltak ott kiváló jonatánfajták, saját dió, és hát ott nekünk természetesen kötelezően dolgozni kellett. Ugye ki volt adva mindenkinek a saját része, mit kell gyomlálni, kapálni, locsolni, és így tovább. Úgyhogy sok-sok év után ebben visszatértem, mondjuk úgy ifjú koromba.

Kedves hallgatóink, az előzőekben egy 2023-ban elhangzott beszélgetésünkkel emlékeztünk a szeptember közepén elhunyt Flórián Károly vegyészre, egyetemi tanára, a Kassai Műszaki Egyetem egykori rektorára. A Keleten a helyzet következő része szombaton 12 órakor kerül adásba. Michal

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A kormányfő Filip Kuffát bízhatja meg a Környezetvédelmi Minisztérium dokumentumainak aláírásával. A Pentagon Lengyelországban tervez tanácskozást a NATO kiválasztott tagállamaival. Folytatódik az eseménytelen nyugodt időjárás, napközben 20 és 25 fok közötti értékekkel. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Mondom a részleteket. A szlovák parlament ma elfogadta az új polgári törvénykönyvet, amelyet az igazságügyi minisztérium dolgozott ki. A tárca szerint a jelenlegi szabályozás már nem megfelelő, az új törvénykönyv pedig a magánjogi kapcsolatok lehető legszélesebb körét egységesen szabályozná. Célja, hogy átláthatóbbá és egységesebbé tegye a jogrendet. A képviselők emellett két, az ellenzéki KDH által benyújtott módosító javaslatot is elfogadtak. Ezek az alsóbb szintű zálogjog, valamint a magánalapítvány jogintézményét érintik. Robert Fico miniszterelnök felhatalmazza Filip Kuffa környezetvédelmi államtitkárt, hogy a minisztérium nevében dokumentumokat írjon alá, közölte Kuffa a kormányfővel folytatott megbeszélése után. Egyúttal megerősítette, hogy ő az SNS egyetlen jelöltje a környezetvédelmi miniszteri posztra, és várakozásai szerint két héten belül kinevezhetik. Kuffa szerint Fico ez idő alatt feldolgozza az SNS kéréseit, és akár a minisztérium szolgálati hivatalának főtitkárát, Marek Hovant is leválthatja. Hovant távozását az SNS már hónapok óta szorgalmazza. A környezetvédelmi tárca vezetésével jelenleg ideiglenesen Fico van megbízva, miután Peter Pellegrini államfő tegnap menesztette Tomás Taraba minisztert. Az új miniszter kinevezésére Fico egyelőre nem terjesztett elő javaslatot az államfőnek.

0: A főnek. Holnap délután ülésezik a szlovák koalíciós tanács, amely az állami költségvetési tervezetről tárgyal. A Robert Fico miniszterelnök által összehívott ülésen napirenden lesz a környezetvédelmi minisztérium vezetésének kérdése is. Fico Andrej Danko SNS elnökkel egyeztet a tárca új vezetőjének személyéről, az új miniszter kinevezéséről Fico és Danko holnapi egyeztetése után születhet megállapodás. Az iráni forradalmi gárda történelmi győzelemnek nevezte az amerikai erők kivonulását Irakból, és felszólította az Egyesült Államokat, hogy hagyja el az egész Közel-Keletet. A forradalmi gárda szerint az amerikai jelenlét az elmúlt két évtizedben nem hozott biztonságot, hanem a bizonytalanság, a terrorizmus és az instabilitás forrása volt. Az Egyesült Államok vezette koalíció 2014 óta harcolt Irakban és Szíriában az iszlám állam ellen, küldetését tegnap hivatalosan lezárta. Amerikai katonák Irakban már csak Kurdisztán autonóm régiójában maradtak. A Pentagon októberben Lengyelországban tart találkozót a NATO kiválasztott tagállamaival. Az Elbridge Colby amerikai védelmi miniszterhelyettes vezette munkacsoport a NATO jövőjéről tárgyal majd. A meghívottak között azonban nincs ott például Nagy-Britannia, Franciaország és a balti államok. A formációban jelenleg Norvégia, Svédország, Finnország, Lengyelország, Németország és Hollandia vesz részt. A találkozók célja a résztvevők szerint nem a NATO megosztása, hanem olyan javaslatok kidolgozása, amelyeket később az egész szövetség elé terjesztenek.
1: Időjárás.
0: Ma sem érkezik front, a térségben marad az anticiklon okozta eseménytelen nyugodt időjárás. A napsütést időszakosan, helyenként elsősorban a délután folyamán az elmúlt napokhoz képest határozottabb fátyol felhőzet szűrheti. Napközben 20 és 25 fok közötti értékekkel számolhatunk.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Forgalmi dugó van Zólyom és Zólyom-Szalatnak között, mindkét irányban, körülbelül 5-10 perc a várakozási idő. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Ismétlés következik. A nappali keddi adásából hallhatnak beszélgetést. A műsorvezető Gasparik Maja.
1: Mint kiderült, ha kivillan a piros, az nem ugyanazt jelenti nekem, mint vendégeimnek, akik szerencsére, hogy meglátták a pirosat, ülve maradtak. Most már le is lántom a leplet, mert hogy megérkeztek ide hozzánk a tűzoltók, Kláris Attila, Csóka György, Dudás József és Süke Attila. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, szervusztok!
2: Szia, szia!
1: Igen, a tegeződést, azt így most rögtön ezt így le is szögezzük, hogy itt vagyunk a nappaliban, és egy közvetlen beszélgetésre készülök én most veletek, és hát néhány héttel ezelőtt ti voltatok, hát hogy ez mennyire nevezhető komfortos helyzetnek, egy tűzoltó versenyen találkoztunk először Dunaszerdahelyen, ahol azért mondom, hogy ti a megszokott közegetekben voltatok, oda így Attila most egy kicsit, majd ezt mindjárt megbeszéljük, hogy miért biccentett egyet, de hogy oda mentem én, ez számomra egy teljesen ismeretlen terepre. Most viszont ti jöttetek ide a fordított piramisba, ahol már viszonylag nyugodt körülmények között beszélgethetünk. Meséljetek, hol komfortosabb, ha most összevetjük a két helyszínt. Egy tűzoltó versenyen, ahol egész napot álltam mellettetek a mikrofonommal, és készültetek a versenyre, előtte-utána beszélgetünk, vagy itt most viszonylag így jó kis kényelmi helyzetben. Hol jobb? Attila.
2: Valójában, hogyha a tűzoltó szemmel ezt nézném, akkor nekünk mindegy. Mert minden helyzetben helyt kell állnunk, szóval most egy rádióban, egy kintbevetésen, vagy esetleg a versenyen, ahol voltunk, valójában mindegy.
3: Ez egy teljesen új szituáció nekünk, de bízom benne, hogy helyt állunk itt is, úgy, ahogy a való életben, bevetéseken is.
1: Józsi, itt azt mondtad, hogy kávé volt, úgyhogy rendben van minden. Azt észrevettem, hogy még a kávé le sem főd, de ti azt már megittátok. Tehát, hogy tényleg ehhez vagytok hozzászokva, ugye?
4: Így van. Minden.
1: Mindent nagyon gyorsan.
4: Mindent ilyen tempóba, persze.
1: Gyuri, neked melyik helyzet volt komfortosabb? Ott a versenyen, vagy itt most a stúdióban?
5: Hát, hogyha a komfort szempontja nézik, akkor természetesen itt a stúdióban, mert most itt szóval nem kell annyira koncentrálnunk arra a helyzetre, ami eleve ott a versenyen történt. Ott egy kicsit nagyobb odafigyelés kellett, ugye mi nem csak a saját feladatunkkal törődtünk, hanem maga a felkészülés előtte, utána a felszerelésünk karbantartása, és persze a többiekre is kíváncsiak voltunk, hogy mit tudunk tőlük esetleg ellesni, vagy valami úgy, hogy...
1: Ugye most megismerhetünk benneteket, megismerhetjük a tűzoltók emberi oldalát, és tényleg egy közvetlen beszélgetéssel számítok veletek. Mennyire fontos szerintetek az, hogy igen, ti is emberek vagytok, és igenis fontos, hogy így megismerjük azt is, ami a hivatáson túl van. Hétköznapi hősöket, akikre egyébként úgy felnézünk a való életben?
3: Hát a civil életben valószínű érdekli az embereket az, hogy mi van az uniform is mögött, illetve mi van a bevetések mögött.
1: De szerintetek egyébként ez hasznos, mert hogy el fogunk jutni tévhitekhez, és Attila kedvenc kérdéséhez, mert hogy azt mondta nekem, ezt a többiek is most már tudják, de a hallgatóknak is elárulom, hogy a miért lettetek tűzoltók, és hogy néz ki egy napotok, ezt a kérdést már olyan sokszor megkaptátok, hogy ez az embereket nagyon érdekli. Szerintetek miért lehet ez annyira érdekes, hogy néz ki egy tűzoltó nap, és amúgy miért lettetek tűzoltók? Mondtam, hogy ezt nem fogom ezt a kérdést föltenni, na de a miértjére viszont kíváncsi vagyok, hogy ez miért érdekelheti az embereket. Attila.
3: Valószínű azért, mert ha nem látnak bele, akkor csak elképzelik, és az, amit képzelünk, az érdekes lehet, vagy illetve mögé látunk olyan történeteket, ami nem biztos, hogy fedi a valóságot, vagy valamilyen szinten színezi a valóságot, úgyhogy érdeklődés tárgya vagyunk, az biztos, csak hogy milyen szinten.
1: Engem most ez nagyon érdekel. Például ugye itt már a zene alatt azt megtudhattam tőletek, hogy volt olyan, hogy ha most tényleg megnézzük a gyakorlatban, hogy vannak nagyon pörgős napok, tehát hogy azt mondtátok nekem, hogy este 7-kor volt már olyan, hogy elindultatok egy bevetésre, és másnap mikor értetek haza?
5: Nem, úgy, hogy reggel 7-kor, mikor átvettük a szolgát, és akkor elindultuk, és csak valamikor másnap reggel 7-kor, vagy ahogy 24 óra elteltével, mi úgy 24 óra a szolgálatokat húzunk, és soha nem tudjuk előre kiszámítani, hogy meddig tart nekünk egy bevetés. Előre láthatatlan szinte az egész dolog, hogy mikor fogunk visszatérni az állomásra. Úgyhogy nekünk arra kell készülni, hogy mindig arra meghatározatlan idő keretre, hogy majd mikor fogunk visszatérni, vagy mikor fogunk tudni esetleg egy kicsit pihenni, vagy a normális dolgokat csinálni úgy, ahogy szoktunk általában, mikor nincs valami bevetés.
1: Mennyire kell máshogy érzékelnetek az időt, vagy nyilván ez egy idő után megtanulja az időt egy kicsit másként kezelni, de hogy ez sokáig tartott ezt megszoknotok? Most ha a kezdő tűzoltó énetekre gondolunk, akkor ez mennyire volt nehéz megszoknotok, hogy az idő az teljesen relatív, tehát hogy néha nagyon sokat jelent egy perc, néha pedig tényleg nem is tudtok az idővel kalkulálni, mert az idő másodlagos, maga a feladat a lényeg. Hát ez mennyire volt nehéz megszoknotok?
2: Valahogy úgy nem igen gondolkoztunk, legalábbis én, ha magam nevében mondhatom, hogy a idő az egy, úgy, hogy mondtad, egy relativitás, úgymond, és hát reggel 7-től, másnap reggel 7-ig szolgálunk, akkor bármi, ha van bármikor, ha hozzá idomot, azt fogod csinálni, amit elvárnunk, vagy kell, és ennyi valójában. Idő úgymond nem számít, bármikor lehet bármi. Csinálod a napi rutinodat, amit amúgy is csinálsz, és közben megszólal, vagy kivilágít a piros.
1: És nem az a piros, ami itt most piros, világít.
2: Ami most itt világít, akkor mindent leteszel, és valójában mész a bevetésre, amit nem tudsz, hogy most 20 perc múlva visszajössz, vagy akár reggel 7-kor másnap, amit nem tudsz. És nem hinném, hogy a idő az, amin gondolkozó ebbe a pillanatban, hogy most eddig leszünk, egyszerűen ez van, ezt kell elfogadni.
1: Mi az, amit ilyenkor vinnetek kell magatok, ha tényleg nem tudjátok, hogy mikor tértek vissza? Mi az, ami mindig nálatok van ilyenkor?
5: Általában mindig visszük magunkkal azokat a dolgokat, még ha úgy is néz ki, hogy például megyünk egy egyszerű lakásnyitásra, vagy valami, tudjuk, hogy az ilyen rövid időn belül tudunk végezni ezekkel a bevetésekkel, de viszont nincs kizáró, hogy onnan minket tovább küldenek egy olyan bevetés, ami valóban nagyon sok hosszú óra keresztül fog tartani, és olyankor viszont mindenkinek van egy saját felszerelése, taskája, ami általában tartalmaz ilyen váltópólókat, üdítőket, szőlőcukrot, egy kis műzli szeletet. Szóval olyan dolgokat, ilyen alsó neműt változni, amiben a fizikai munkát, amit végzünk, az gyorsan megizzadunk, és azért nem kellemes órákon keresztül ugyanabban a ruhában állandóan lenni. Úgyhogy azt mindig visszük magunkkal, mindig nálunk van.
1: Közben azon gondolkodtam, hogy mivel valaki fókuszál egy helyzetben, és nem is könnyű helyzetekről beszélünk, hogy van-e olyan személy körülöttetek, aki viszont értetek felel, figyeli azt, hogy tényleg legyen folyadékpótlás elengedő, mert ugye a versenyen emlékszem, hogy beszéltünk, és utána rögtön, amint végeztetek, akkor mentetek és odafigyeltetek arra, hogy igen, történjen meg a megfelelő hidratáció, azt hiszem, hogy ezt Attila pontosan így mondta, de hogy ott tudtátok, hogy oké, az a verseny bizonyos idő keretek között történt, nem tudom, 20 perc volt, vagy nagyjából 10-val.
3: Maximálisan
1: 20 perc, tehát hogy ott azért tudtátok előre, hogy nagyjából mivel számoltok, de egy ilyen helyzetben, amikor ugye az időérzék is elveszik, akkor ki az, aki figyel rátok?
5: Igen, tehát elsősorban mindig a saját magunk figyelünk, a saját magunk épségére, hidratációra, stb. Utána a bevetési parancsnok feladata, és azon kívül, hogyha egy nagyszabású bevetés, amikor nagyon sok kolléga vagy tűzoltó, akár még a önkéntes tűzoltók is ott vannak, akkor viszont a állomás parancsnok, vagy pedig a igazgató, akik valóban felettünk állnak, ők állítanak fel egy ilyen szakmai stábot, akik aztán ezekkel, ilyen dolgokkal is ezért más dolgon kívül törődnek, úgyhogy valóban a tűzoltó folyadékpótlása, szóval élelmiszer, stb. Ez már akkor történik, mikor egy nagyon hosszan tartó bevetése kerül sor.
1: Hősökként tekintenek rátok az emberek, belekerültök ebbe a hős kategóriába, de ezt is így élitek meg? Tehát, hogy szoktatok erre így gondolni, hogy tényleg? Mert hogy nem csak a gyerekek néznek szerintem rátok így csillogó tekintettel, hanem azért nyilván a felnőtt emberek számára is olyanok vagytok, hogy igen, ők hősök.
3: Szerintem úgy minden a hétköznapokban nem érezzük azt, mint hősök lennénk. Mindenki egy különálló személyiség, mindenki picit más, nem tartjuk magunkat, vagy egymást olyan szinten hősnek. Természetesen vannak olyan komolyabb esetek, ahol igyekszünk a maximumot nyújtani, hogy konkrétan mennyire éreznénk magunkat hősnek, szerintem csináljuk a dolgunkat. Ez egy hivatás, ez egy belülről jövő érzés. Nincs ez a kimondott hősies feeling.
1: Nyilván, amikor egy olyan bevetésben vagytok, ami nem biztos, hogy pozitívan végződik, ti azt egymás között szakmailag ezt mind kielemzitek, megtárgyaljátok. Na, de amikor valami nehéz, de jól végződik, azért az is föl kell dolgozni. És olyankor azért úgy szokott bennetek büszkeség lenni, hogy igen, azért ez rajtam is múlott, hogy sikerült?
3: Talán a hétköznapok részein, én úgy mondanám, persze, amikor van egy komolyabb eset, most vegyünk konkrétan egy háztüzet például, ott eleve az már egy olyan negatív dolog, hogy valakinek kárra keletkezett, tehát képzeljünk el csak egy, akár egy kisebb méretű lakástüzet is, ott is valakinek az élete úgymond pillanatok alatt törmelékké válik, romokká válik. Az, hogy mi megyünk és segítünk és eloltjuk, illetve azt a kárt minimalizálni próbáljuk, az valamilyen szinten hősiességnek mondható. Viszont nekünk ez hivatás, mi ezt úgy vesszük, hogy valakinek szüksége van ránk, nekünk ez a dolgunk, mi megyünk, oldjuk, eloltjuk, próbáljuk minimalizálni még egyszer a károkat, és ott egyszerűen az az ember, aki ebben benne van, ő is valamilyen szinten egy hős, hogy egyáltalán föláll abból a szituációból, és folytatja tovább az életét, annak ellenére, hogy mi elvégeztük a munkánkat, kezet fogunk, és sok sikert kívánunk, és mi aztán elmegyünk onnan. Tehát mi hősiességes, hogy segítünk, de az a károsult is úgymond egy hős ezen a szinten, már
6: ő az, aki... Összepakolunk, eljövünk,
3: és nekünk ott végeztünk. Ő neki meg onnan kezdődik, fel kell állni, lelkileg fel kell dolgozni, és mi az, hogyha látunk egy komolyabb esetet, egy nagyobb traumát, azt egymás között megoldjuk, megbeszéljük. Annak az embernek, aki viszont ott marad a bromok közt, neki nehezebb a helyzete, úgyhogy ez az empátia része, ami a tűzoltókban úgy benne van, hogy egyszerűen együtt érzünk így ezekkel az emberekkel, viszont megint csak ezen a részén segíteni nagyon nehéz, vagy nagyon korlátozottak a lehetőségeink. Tehát mi azon a részen elvégezzük azzal, hogy kárt minimalizáljuk, eloltjuk, és utána ő kezében van a saját sorsa.
2: Hogyha jól végződnek a dolgok, ugye Atti ott a rosszabbik verziót mondta, de így mondom, hogy a dicséret azért jól esik. Most, hogy vagy a főnökségtől, vagy a felettestől szépen mondva, vagy akár úgy, hogy egy lakástűzné, oké, hogy sikerült megmenteni, csak egy, tegyük föl egy képletesen egy szoba égett ki, de viszont a többi része megmaradt, azért előfordul, hogy az a tulaj bejön a szertárba, és akkor megmondja, hogy köszi fiúk, ilyen például jól esik.
1: Igen, tehát igen. Azért nektek is fontos emberként igen. Az a visszacsatolás.
5: Pontosan, az nagyon fontos számunkra, mert nem mindegy, milyen szájízzel megyünk mi is haza, majd akkor arról a szolgálatról, úgyhogy valóban egy pluszt ad, egy pozitívumot az, hogyha megköszönik az, vagy elismerik a munkánkat.
1: Meg szokták köszönni?
5: Meg, ez ilyen 50-50%. Kapunk ideget is, meleget is, szóval...
1: Tényleg?
5: Igen, úgyhogy sajnos érnek negatívumok is bennünket, de ezt próbáljuk úgy kezelni, hogy itt be, itt ki. De viszont inkább ezek a pozitív dolgokra, ezekre inkább a dicséretre vagy a köszönömre, ahol szívesebben emlékezünk mi is. Úgyhogy, és még visszatérve annyit a hősiességre, hogy számomra mindenki hős, mindenki bármilyen szakma, vagy bármit is képvisel. Ha maga a saját feladataiba, vagy a munkásságába, vagy valami munkasikereket, vagy olyan dolgot ér el, akkor az mindenki hős. Mi inkább szeretnénk példaképek lenni, úgy mondom, a jövő generáció, vagy akár a családunk és a gyermekeink számára, úgyhogy nekünk inkább lennénk példaképek, mint hősök, mert hogy valamit mutattunk, és valamit átadunk majd a utókornak, az a sokkal fontosabb szerintem.
1: A stúdióban tűzoltók, Kláris Attila, Csóka György, Dudás József és Süke Attila. Itt a fordított piramisban a portás hirtelen így meg is lepődött, hogy miért jöttek tűzoltók az épületbe, és hogy ha meglátnak az emberek, akkor így van bennük egyfajta, tudom, távolságtartás, vagy megijednek, vagy mi az első reakciójuk, hogyha így meglátnak benneteket akár szolgálati ruhában, szolgálati autóval, mi az, amit itt tapasztaltok? Mert igen, ahogy Gyuri is mondta, akár példaképként, akár hősként tekintünk rátok, hát az emberek észrevesznek, nehéz észrevehetetlennek lenni. tűzoltóként, nem? Mik az emberek reakciói, mikor meglátnak benneteket?
3: Általánosságban egész jó köztiszteletnek örvend a tűzoltóság. Tudják, hogy mi segíteni érkezünk, úgyhogy mindig pozitív a visszajelzés. Gyerkőcök szempontjából, tehát a gyerekek azok tényleg csillogó szemmel várják, vagy nézik a nagy piros autót, illetve a uniformisban a tűzoltókat. Viszont tényleg úgy, hogy a Gyuri mondta, hogy azért van, amikor a fotelkommandó úgy utólag nagyon-nagyon máshogy csinálná, vagy máshogy oldaná a dolgokat, és úgy kapunk ideget, meleget utána. Tehát vannak olyan szituációk, amikor negatívan értékelnek. De ez mindenkinek a saját hát problémája.
5: A komment szekciókban jönnek ezek, azért nevezte fotelkommandónak, hogy onnan ők valóban jobban látná, vagy jobban át tudná végezni ezt a feladatot, de hát tessék, meg lehet próbálni.
2: Vagy. Meg aki valójában káros út, hogyha visszatérnék arra, azért meg kell érteni, hogy abban a helyzetben ő mit ért át. Ugye mindegyikünk volt már valamilyen nem komfortos helyzetben, és akkor azért nehéz. Valamikor emberén kijön a negatív, közben nem biztos, hogy azt ő úgy gondolná. Úgyhogy amit a Gyuri is mondott, hogyha lényegében lehet, hogy ő akkor rosszat mondott, és jó az a tulajdonság, hogy fülemén be másikon ki, tudjuk, hogy valószínűleg nem úgy gondolta. Abban a helyzetben ember máshogy viselkedik. Lehet, nem azt mondja, amit éppen akarna. Tehát ezt tudjuk mindegyikünk magunkból.
3: De általában pozitívan vagyunk megítélve, tehát szeretnek az emberek.
1: Ti, akik máshogy érzékelitek az időt, máshogy látjátok az emberi életet, hogyan gondoltok az életre? Mit ér az emberi élet? Na, erre vagyok kíváncsi, hogy nyilván sok mindent láttok, olyat is, amit egy hétköznapi ember nem, de hogy mit jelent számotokra az élet? Hogyan kellene élni az életet szerintetek? Most Gyuri, most nagyon rád néztem.
5: Igen. Igyekszünk elsősorban egészségesen betartani azokat a dolgokat, amit úgy látunk sok helyen, hogy amit a tanácsolnak is, akár orvosok, vagy a életmód tanácsadó, vagy bármi, hogy próbálj meg egészségesen élni. Mi is próbálunk, persze természetesen sokat sportolunk, stb. De akinek már van családja, az szintén tudja, hogy mi amiket látunk, amiket átélünk, akkor mi inkább fokozottan figyelünk arra, hogy a családtagjaink, hogy mire ügyeljenek, mit csináljanak, úgyhogy próbálunk így élni, hogy egy kicsit ezeket a veszélyek elől elhárítani, de hát sokszor sajnos el is elkerülhetetlen, hogy...
1: Igen, tehát mitől jól megélt egy élet szerintetek?
3: Élet a legdrágább ajándék, amit kaptunk a Földön, úgyhogy szerintem mindenkinek vigyázni kellene rá, mindenkinek örülni kéne neki, hogy egyáltalán kapott egy lehetőséget, és úgy megélni minden napot, mintha az utolsó lenne. Kicsit ilyen klisés, viszont tényleg maximálisan egészségesen. Tehát akkor, ha itt van egy test, akkor vigyázzunk rá, próbáljunk edzeni, próbáljunk egészségesen élni, és örüljünk annak az életnek, mert nagyon-nagyon-nagyon apró dolgok kellenek csak, vagy nagyon-nagyon apró dologtól az egész elromolhat, és máshogy értékeli az a életet, illetve az egészséget, akinek semmi baja, illetve az, akinek esetlegesen valami egészségügyi problémája van.
1: Másképp néztek-e az életre azóta, hogy tűzoltók vagytok, mint előtte?
2: Biztos, hogy van egyfajta, ez a professzionális deformáció, úgymond. Figyelsz lényegében jobban, látod ezeket a rossz dolgokat, ugye, ahogy a Gyuri is mondta, és valójában tényleg olyan dolgokra is odafigyelsz, aki más ember azt mondja, hogy te azért nem kéne ennyire túlzásba vinni ezeket a dolgokat, nem kell annyira vigyázni, de igen kell.
1: Mit tanított nektek ez a hivatás az emberekről? Én erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy tényleg annyira máshogy tudjátok látni az életet magát, hogy szerintem tanulságos lehet a hétköznapi ember számára is az, amit ti tapasztaltok tűzoltóként, emberként ebben az életre szóló hivatásban. Attila.
3: Nálam ez talán ott jön ki, hogy próbálok úgy jobban odafigyelni. Tehát látom azokat a tragédiákat, amiket szemtanúi vagyunk, illetve hova ki vagyunk küldve segítségnyújtás céljából, hogy miből alakulnak ki ezek a tragédiák, hogy élik át ott az emberek, és aki ezzel úgy közvetlen testközelből találkozik, illetve átéli, vagy látja azokat a úgymond túlélőket, illetve a károsultakat, akkor más, hogy tekint sok hétköznapi dologra. Kezdjük onnan, hogy a felelőtlen sofőröktől, a gyorshajtáson keresztül, ott is tűzveszélyt látunk, ahol más talán nem. És egyszerűen más szemszögből látjuk azért a dolgokat, biztos.
1: Van olyan is, amikor nem történik semmi?
3: Így van.
1: És ezt hogy élitek meg? Azért is választottatok ezt a hivatást, hogy segítsetek, és hát furcsa paradoxon, mert közben az a jó, ha nem történik semmi. Na de azért ezzel is kell tudni valahogy, nem tudom, együtt élni, hogy jó, most egy 24 órás szolgálat az unalmasan telik. Van ilyen?
3: Ezt úgy kell elképzelni, hogy mi 7 órakor belépünk a szolgálatba, az egy gyors parancsolvasással, tehát megvan mindenkinek az adott napi funkciója, elhelyezése az autón, illetve a csapatban, és utána nekünk van napi rendünk, tehát ott minden a napi rend szerint történik. Ez azt jelenti, hogy nem, a tűzoltók nem unatkoznak, ha éppen nincs semmi, meg nem alszanak és várják a valaki bal szerencséjét, hanem nekünk megvan ott a napi szétírás, hogy aktuálisan mivel kell foglalkoznunk, tehát beletartozik a technikáról, a felszerelésről való gondoskodás, karbantartás, iskolázás, tehát nekünk állandóan pontos szétírt terv alapján folyik a iskolázásunk.
2: Beletartozik a fizikai tornázás, igen, például edzés, futás, mindenki, amit úgymond választ, ki van rá szabva egy bizonyos óra.
3: Tehát nekünk ez megvan egy ilyen napi rend, pontos szétírás, ezt követjük, és minden borul, hogyha van egy jelentés, egy riasztás. A riasztás az, ahogy megtörtént a riasztás, akkor onnantól egy percünk van arra, hogy befejezzük azt a tevékenységet, amit aktuálisan csináltunk, öltözzünk, bevetési ruhába beugrani az autóba, és az autó hátsó kerekének el kell hagyni a garást. Erre van éjjel, nappal, télen, nyáron, esőbe, hóba, egy perc. Egy percen belül elindul a csapat adott technikával, balesethez, vagy tűzhöz, vagy technikai bevetéshez aktuálisan, ahova küldenek minket. Ez az egy perc, ez nagyon gyors idő, nagyon-nagyon rövid. Gyakorlatilag útközben kapunk pontosabb információkat, hogy mi is történt ott, hogy is néz ki a helyszín, ahhoz mérten aztán válasszuk az erősítést, hogy szükség van rá. Megérkezés után csinálunk egy gyors ilyen felmérést, ezt a helyzetfelmérést, az alapján megint csak pontosítunk, tehát hogyha nagyobb erőre van szükség, akkor kérünk erősítés segítséget, ha elegendő az adott mennyiségű felszerelés, ami ott van, akkor a többit azt visszamondjuk, visszaküldjük úgymond, tehát azért be legyen biztosítva, ha esetlegesen időközben történik máshol valami szituáció, valami különleges eset, akkor oda is tudjanak kimenni a kollégák, illetve ott is legyen segítségnyújtás. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon sok rétű, nagyon-nagyon összetett dolog, viszont unatkozni tényleg minimumot. Tehát egyszerűen nekünk a idő, itt van az a más fogalom, hogy a 24 óra az úgy telik el, hogy mindig valamit csinálunk, mindig valami történik. Ha mondom, van egy riasztás, akkor ott borul az egész, akkor azt oldjuk, és ez a riasztásról, hogy mikor jövünk vissza, az attól függ, hogy mennyire komplikált, mennyire
2: összetett. Olyan egyszerű példát akarnák csak így a hallgatóknak inkább felhozni. Meddig tart egy embernek, míg fel kell? Ugye reggel fölkelek, fekszek még a ágyba jó 5 percet, telefon, ide-oda, elmegyek, a zuhany, reggeli, mire elindulok, áttelik fél óra is. És még mindig azt mondanám, hogy még nem vagyok rendesen éber. Ezt lefordítom tűzoltó nyelvbe, hajnali fél háromkor például egy riasztás, egy perc lényegében rá, egy perc nyire ma autóba ülünk fölöltözve elindulva. Tegyük föl rá, valami van a városba, ami 3 perc nyire út, szóval még csak 4 percet telt el, a helyszínen vagyunk. Körülbelül a következő egy perc még széthúzzuk a tömlőköt, a 6. percben már lehet egy háztüzet ojtunk.
1: Milyen típusú bevetésből volt a legtöbb így az elmúlt időszakban, hogy itt van mögöttünk egy nagyon forró nyár, rengeteg tűzeset volt, de nem csak és kizárólag ilyen jellegű bevetésekre mentetek, illetve vettetek részt.
6: Szerintem nagyját a balesetek meg baleset,
5: igen, meg a technikai beavatkozások, ami az ilyen nagyon sok rétű, az úgy van a lakásnyitásoktól kezdve, a viharkárok, bármilyen azon kívül, ami a tűzoltás és az autóbalesetek kívül, bármilyen technikai beavatkozás.
6: Meg akár a mentősöknek segíteni, hogy
5: igen, mikor betegek lehozni őket emeletről, de akár még kígyó befogás is. Szóval olyan érdekes dolgok, ilyen abszurd dolgok is vannak, amire nagyon sokszor a tűzoltók barátok segítségét kérik.
1: Mi volt a legabszurdabb hívás, ami azért még így lehet, hogy bizonyos időközönként is így előjön közöttetek, hogyha így volt ilyen, ilyesmi. Volt?
3: Hát amivel talán most a modern korban, amivel küzdünk ezek, hogy ma most a mobiltelefonok is automatikusan intéznek vészhívást. Egyrészt jó elgondolás, másrésztről tényleg rengetegszer van olyan, hogy egy biciklistának kipottyanik a zsebéből egy telefon, az a telefon úgy értékeli ki, hogy baleset történt, és küld egy automatikus riasztást. Nem akarom pontosan a statisztikát, de elég nagy mennyiségben van ilyen az automata e-call hívás, ami mondom még egyszer elképzelésben jó dolog, viszont gyakorlatban tényleg e-call egy-két eset van, amikor adekvált többnyire. Tehát mindenkinél ott van a mobiltelefon, ha valahol történik egy baleset. Nem emlékszek olyanra, hogy pont a e-call mentett volna meg valakit, mindig valaki más is jelenti. Tehát olyan viszont már volt, hogy az e-call-t kergettük és kerestük a telefont, vagy a esetet, hogy hol történhetett, és a rendőr, mentős, tűzoltó ki van küldve egy adott címre, ahol semmit nem találunk, viszont
2: van egy mobiltelefon a fűbe.
3: Át kell nézni, és keresünk egy mobiltelefont.
5: És volt úgy sokszor, hogy meg is találtuk a telefont, és aztán akkor jöttünk rá, hogy hoppá, az viszont.
1: Tehát csak a telefon, idézőben mondom, hogy csak a telefont
5: kell. Igen, valaki autó tetején egy telefont, és elindul van, és lássik az autóról.
3: És az már hívva telefon.
5: Nagyon sok eset van ilyen.
1: Ki lehet-e égni ebben a hivatásban?
2: Mi még túl fiatalok vagyunk ehhez, hogy ezt megmondjuk, de biztos.
1: Igen? Tehát, hogy ezt hosszú ideje kell, hogy valaki ebbe benne legyen?
3: Szerintem nem hogy kiégünk, hanem ilyen rezisztensé válunk a történésekkel szemben. Tényleg a kollégák önkéntes tűzoltók is, tehát azt jelenti, hogy van a hivatásos állománybeli tűzoltó egységbeni szolgálatot teljesítenek, és amikor ezt befejezik, akkor utána, mint önkéntesek szolgálnak. Tehát tényleg a nap 24 órájában, az év 365 napjában tűzoltók, őket kéne jobban kérdezni, hogy ki lehet ebből égni. Én szerintem nincs két egyforma eset, nincs két ugyanolyan bevetés, mindig valamiben más, tehát nem egy szabványos, unalmas munkáról beszélünk, hanem egy valamilyen szinten kreatív munkáról, hogy adott szituációt, hogy lehet a legjobban megoldani, a legügyesebben. Úgyhogy inkább őket kéne kérdezni, hogy ki lehet ebből égni.
2: Szerintem sokat számít a csapat. Kikkel vagyunk? Körbevéve. Én inkább úgy mondanám, hogy remélem ezt, és sose fogjuk meg, én legalábbis, hogyha magam nevében mondhatom, de sokat számít, hogy milyen emberekkel vagy körbevéve. Ez valójában mindenhol igaz, nem csak a tűzoltóságon belül, de itt főleg.
1: Gyuri, ha jól tudom, és ezt a konkrét esetet talán ti meséltétek nekem olyan, hogy szolgálatból hazamentél, de hogy otthon sem állt meg a munka,
5: persze,
1: te hazamentél.
5: Persze, mert nem hogy? Meg. Mert hát volt úgy, hogy hazaértem, mire hazaértem, még be sem léptem a kapun otthon, már jött a következő riasztás, mint önkénteseknek, úgyhogy...
1: Ez bősön.
5: Igen. Úgyhogy folytattuk tovább a munkát. Valóban én csatlakozom szintén, hogy egy nagyon jó csapat, akkor az ember nem tud kiégni. És aztán a másik dolog az, hogyha sok negatívum mellé, ha sok trauma mellé esetleg haláleseteket látunk, vagy bármi, úgy vagyunk vele, hogy kicsit így megyünk lefelé, de nem égünk ki, de amikor jön egy nagyon jó dolog, az szinte visszalök újra a csúcsra, hogy újra kapunk egy olyan motivációt a dologra, hogy igen, van értelme, hogy ezt csináljuk, és ezt végezzük.
1: Ugye az idő, az itt is nagyon furcsa, hogy egy pillanat alatt így elrepül. Tényleg nagyon rövidnek tűnt, úgyhogy most már tényleg csak így egy mondatban, hogy miért érdemes csinálni azt, amit ti csináltok?
2: Segíteni jó. Vagy jó érzés, így mondom.
3: Segítség és a gyerekek, illetve az emberek
2: motivációja.
3: Azért az érzésért, hogy valakin tudtunk segíteni. Az, amikor képes vagy arra, hogy valakinek tudsz segíteni, és akarsz is segíteni, akkor tedd úgy.
4: Azért a köszönöm én, amit aztán a végén, ha
3: megkapunk.
4: De azért az jól esik. Már azért elég.
1: Gyuri?
5: Mindenképpen. Magunk a lelki ismerete szempontjából is, hogy magunk felé el tudjunk számolni azért, hogy valóban segítettünk, és valami jót cselekedtünk, úgyhogy szeretnénk ebbe tovább élni.
1: Hát akkor részemről a köszönöm az nem marad el. Én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy idejöttetek a stúdióba, és beszélgethettem hétköznapi hősökkel, példaképekkel, ahogy Gyuri, te is mondtad, és én azt kívánom, hogy a siker alatt értsük azt, hogy tudjatok sok mindenkinek segíteni, és az a köszönöm, a sosem maradjon el. A stúdióban Kláris Attila, Csóka György, Dudás József és Süke Attila volt. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok.
2: Mi is köszönjük.
3: Köszönjük.

0: Kávévilág napja alkalmából a pénteki nappali gasztro rovatában a világ egyik legkedveltebb italáról beszélgetünk, Kosár Lajos gasztrobloggerrel. Szó lesz a különböző kávéfajtákról, az elkészítésükről, és arról is, milyen ételekhez használhatjuk a feketét. Aztán a mesterséges intelligencia kerül terítékre, mennyire valósak az aggasztó jóslatok, és kicsúszhat-e az irányítás az emberiség kezéből. Kis Gergely MI szakértővel a veszélyek és a pánikkeltés határát keressük. Jogi rovatunkban a gyerektartás leggyakoribb kérdéseit tisztázzuk dr. Ulekla Ildikó ügyvéddel. Meddig kell fizetni, és mi történik, ha valaki nem fizet? Fica János vagyok, várom Önöket a pénteki nappaliban reggel 9 és dél között itt, a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Tibor Gaspar szerint szűk többséggel is működőképes marad a kormánykoalíció. Az iráni forradalmi gárda üdvözölte az amerikai katonák kivonulását Irakból, a teljes térség elhagyására szólította fel az USA-t. Folytatódik az eseménytelen, nyugodt időjárás, napközben 20 és 25 fok közötti értékekkel. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, hallgassák meg a részleteket. A parlament működik, törvényeket fogad el, és a kormánykoalíció szűk többséggel is folytatni kívánja a kormányzást, jelentette ki Tibor Gaspar, a Smer SZD parlamenti alelnöke. Nem zárta ki, hogy a koalíció többsége abszolút szűk lesz, ha Peter Sliško, a Lasz SZD képviselője, megszünteti a koalíció támogatását. Gaspar ugyanakkor arra számít, hogy a Sliskohoz és a leváltott környezetvédelmi miniszterhez, Tomás Tarabához közel álló képviselők támogatják majd az értelmesnek tartott törvényeket, így például az állami költségvetést, és nem szavaznák meg az előrehozott választásokat. A politikus szerint közben rendezik a Környezetvédelmi Minisztérium körüli nyitott kérdéseket is. A tárcát ideiglenesen Robert Fico miniszterelnök vezeti, az SNS miniszterjelöltje pedig Filip Kuffa államtitkár. Az ellenzéki Szlovensko mozgalom vezetője Igor Matovič szerint jelenleg nincs kilátás előrehozott parlamenti választásokra, bírálta azokat az ellenzéki pártokat, amelyek vezetői a kormány végét és az előrehozott választásokat emlegetik. Matovič szerint ezzel félrevezetik a választókat és hamis reményeket keltenek bennük. Emlékeztetett arra, hogy mozgalma támogatta Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltását, de már korábban jelezte, ez önmagában nem vezet előrehozott választásokhoz. Matovič szerint az ellenzéknek együtt kellene működnie a Szlovensko mozgalommal. Továbbra is válságos állapotban van a Szaniszlófalvi iskolában, kedden megkéselt diáklány, erősítette meg a hírt az egészségügyi tárca. Minden lehetséges terápiás kezelést megkap, tucatnyian küzdenek éjjel-nappal az életéért, mindent megtesznek, amit csak lehet. Az állapota sajnos továbbra is válságos, ennél többet nem mondhatok, jelentette ki Kamil Sasko, egészségügyi miniszter. Hozzátette, a változásokról tájékoztatni fogja a nyilvánosságot. Az iráni forradalmi gárda történelmi győzelemnek nevezte az amerikai erők kivonulását Irakból, és felszólította az Egyesült

0: államokat, hogy hagyja el az egész Közel-Keletet. A forradalmi gárda szerint az amerikai jelenlét az elmúlt 2 évtizedben nem hozott biztonságot, hanem a bizonytalanság, a terrorizmus és az instabilitás forrása volt. Az Egyesült Államok vezette koalíció 2014 óta harcolt Irakban és Szíriában az iszlám állam ellen, küldetését tegnap hivatalosan lezárta. Amerikai katonák Irakban már csak Kurdisztán autonóm régiójában maradtak. A Pentagon októberben Lengyelországban tart találkozót a NATO kiválasztott tagállamaival. Az Elbridge Colby amerikai védelmi miniszter helyettes vezette munkacsoport a NATO jövőjéről tárgyal majd. A meghívottak között azonban nincs ott például Nagy-Britannia, Franciaország és a balti államok. A formációban jelenleg Norvégia, Svédország, Finnország, Lengyelország, Németország és Hollandia vesz részt. A találkozók célja a résztvevők szerint nem a NATO megosztása, hanem olyan javaslatok kidolgozása, amelyeket később az egész szövetség elé terjesztenek.
1: Időjárás.
0: Ma sem érkezik front, a térségben marad az anticiklon okozta eseménytelen nyugodt időjárás. A napsütést időszakosan, helyenként elsősorban a délután folyamán az elmúlt napokhoz képest határozottabb fátyolfelhőzet szűrheti. Napközben 20 és 25 fok közötti értékekkel számolhatunk.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Kassán a VSS híd alatt. Barca felől érkezve a belváros felé haladva tovább, itt körülbelül 15 perces várakozásra számoljanak az arra közlekedők. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Egy újabb ismétlés következik a keddi nappaliból. A mikrofonnál Gasparik Maja. Kivillant a piros, és én azt mondtam a vendégemnek, hogy nem tudod, hogy mi lesz. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Vadkerti Imrét, vagy ahogy szerintem nagyon sokan ismerik, de van egy nagyon fontos apropója a mai, azt is mondhatnám, hogy portré beszélgetésünknek, mégpedig az a fél évszázad. Vadkerti Jimmy ugyanis januárban töltötte az 50-et, nem is akárhogy fog ünnepelni, két szóló koncerttel, közben pedig a Kormoránnal is folyton úton van, és maga ez az úton levés az, ami engem így elindított, mert hogy folyamatosan úton van, és neki igazán az utazás a lételeme, és hát a velejárója annak, amit csinál. Igen. A stúdióban Vadkerti Jimmy,
1: szia! Köszöntök mindenkit, és örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm, Maja, hogy meghívtatok. Hol kezdem az utazással? Vagy
0: Onnan fogunk kezdeni, hogy te valamikor sofőr köttél is.
1: Igen, pont előbb említettem neked, én Pozsonyban nagyon sokat jártam.
0: Igen.
1: És pont most dicsértem meg a forgalmat, lehet, hogy ezért kapok, aki tényleg napi szinten ingázik, és pont a reggeli dugóban jön, de én nagyon meglepődtem, és most nem az első eset, amikor Pozsonyba jövök, és észreveszem azt, hogy talán nyugodtabbak az emberek vezetési stílus, mert annak idején 25-30 évvel ezelőtt itt bolondok háza volt konkrétan az utakon, mindenki ment, mindenki nyomta le a másikat, és most kitettem az irányjelzőt, ki akartam sorolni a sávba, és beengedett, és nem, szépen lelassított, szóval ilyen pozitív, lehet, hogy a mai reggelem ilyen, hogy ilyen pozitívan sikerül bejönni Pozsonyba.
0: Vagy jó a te utazási stratégiát, tehát képzeld, ez lett az én koncepcióm a mai beszélgetésünkben, mert azt találtam ki, hogy mi lenne, ha utaznánk.
1: Igen.
0: Te leszel az, aki vezet. Jó. Tudom, hogy te szeretsz úgy vezetni és úgy utazni, meg úgy alapvetően úgy szereted is a csöndet. Igen. Szereted a csöndedet. Igen. De most az a baj, hogy én leszek a te utastársad, jó? És együtt fogunk utazni most képzeletben innen a nappaliból azokra a számodra fontos helyszínekre, ahova te elkalauzolsz bennünket ez alatt a fél évszázad alatt, és azokkal az emberekkel, akik számodra fontosak ebben az 50 évben, és annyit időzünk el velük gondolatban, amennyit csak te szeretnél. Igen, mit szólsz ehhez,
1: Jó, Jimmy? Én abszolút benne vagyok.
0: Tehát akkor, ha most a startvonalunk nem a rádió lenne, nem a fordított piramis, akkor honnan indulnánk el?
1: Hát mindenképpen otthonomból, ez egyértelműen, és mindig onnét indulok általában, ugye? Vagyis, hogy nem mindig, de általában igen, otthonról, Gútáról.
0: Igen, tehát Gúta lenne a kiinduló pontunk, igen. És közben időben is fogunk, Jimmy, ugrálni, mert egyáltalán nem biztos, hogy kronológikusan fogunk most haladni, igen. Mert lehet, hogy fogunk 30 évet, 20 évet, 10 évet, bármennyit ugorni. Ha most megtehetnéd, hogy időben így elutaznál valahova, de mondom, ott leszek én is, akkor hova? Hova térnénk most így vissza időben? Gyerekkorodhoz, egy fontos személyhez, egy pillanathoz?
1: Hát mindenképpen most nyilván, és nem szomorú dologgal szeretném kezdeni, mindenképpen a gyerekkorhoz, hogy még éljenek azok, akik hiányoznak, és akik már nincsenek, ez biztos, ez mindenképpen. És hát ez az áldott gyerekkor tényleg, ami ez a boldogtalan, felhőtlen. Én nem azt mondom, hogy most rocksorom van, mert ne értsen senki félre, én tényleg boldog ember vagyok, mert csodás családom van, minden, de tényleg a gyerekkor, az a gondtalan gyerekkor. Tegnap megálltam anyuméknál az utcába, és ez egy olyan jó érzés mindig. És nagyon benne van egy gyerekkori kép, ugye mi úgy lakunk, hogy a templom tornyát lehet látni az utca végén. És ez olyan szépen mindig meg van világítva, és igazából nekem az a hazatérés. És nem az anyuméknál lakom nyilván, de azért az embernek a szülőháza úgymond, hogy a mencsvára, de az egész a gyökere, meg a mindene az embernek, akinek még ez megadatik, ugye, hogy megvan a szülőház. Nekem áll jó Istennek élnek a szüleim, és a szülőház is ott áll, és tényleg ez a kép van mindig benne. A hazatérés, az nyilván persze ugye az én családom, a gyerekeim, a feleségem, de ez a kép van mindig bennem Gútáról, ez a templom. Nagyon érdekes.
0: Ez a gyökerekhez való visszatérést is jelent?
1: Igen.
0: Mondtad ugye ezt a hazatérést, ezt a gyökerekhez való visszatérést, de hogy ez milyen érzést vált ki belőled? Meghatódottságot?
1: Azt is, meghatódottságot, meg nagy nyugodtságot, nyugalmat, hogy otthon van. Ezt te is érzed biztos, mikor hazajössz, és akkor de jó, itthon vagyok. Szóval...
0: De ez mindig így volt, vagy ezt bizonyos történések, vagy akár nem akarok mindent az életkorra ráhúzni, de hogy...
1: Húzzuk, hogy van
0: köze ahhoz, hogy igen, az ember egy bizonyos idő után mondjuk
1: Nagyon is, mert ezt ti is tapasztaltátok biztosan, mert ugye nyilván ez nem titok, hogy tízen éltek és utaztok. Fiatal korában az embernek úgy pörgött, úgy nem foglalkozott azokkal a dolgokkal, mert úgy benne volt, úgy nyakig mindenben, meg úgy tényleg habzsolta a dolgokat. Most már úgy habzsoljuk, hogy okosabban egy kicsit, meg figyelve sok mindenre, ugye egyre fontosabbak a régi dolgok. Van is egy dal, ami szerintem el fog hangzani itt, ami ezt nagyon-nagyon szépen leírja, ez Koltai Gergő, ugye gyönyörűen megírta a szöveget, hogy van egy út, ami úgy összetalálkozik mindig a végén. És ez most ne az élet végéről beszéljük, hanem például az, hogy elmegyek egy hétre például, csak egy példa, vagy akár két napra, van az indulás, és az emberben benne van az, hogy na hát ugye mi fog történni az úton, hogy hazaetér az ember, mert ez benne van ugye sajnos az utakon az ember, és ez a hazatérés, ez mindig azért tényleg az, hogy akkor van az, hogy na itthon vagyok, és megérkeztem, és hát én patriótaként, mert én imádom a városomat, tényleg nagyon-nagyon szeretem, és tényleg jó hazatérni, az megnyugvás, az odatartozás, ott él mindenki, aki, én nem mondom, hogy máshol nem számítanak, de most a családról meg úgy a szűkebb pátriáról, vagy a barátok is minden. Szóval úgy otthon vagyok. Én ezért nem is költöztem, mert bevállaltam azt, hogy én ingázom. Nekem általában a kiinduló pont az Pest. Ugye a kormorán miatt én Pestig utazom, és akkor igazából Pesttől kezdődik az élet, szóval onnét indul a busz, és akkor megy a zenekar.
0: Mit jelent neked messze menni? Tehát erre készülsz lelkileg, hogyha tudod, hogy akár ugye itt említetted, hogyha egy hétre mész, máshogy indulsz-e útnak, hogyha tudod, hogy egy közeli két órás, mondjuk ez lehet, hogy közelinek számít, fellépésre mész, vagy hogyha tényleg elmész egy hosszabb időre. Máshogy indulsz-e útnak?
1: Hát persze, nyilván ugye a pakolás.
0: A gyakorlati szempontból, igen.
1: A bőrönd az nagyobb, ha hosszabb útra megy. Elintézetlen dolgokat el kell intézni előtte, ugye, amit nem hagyunk itt. Problémát, gondolt, azt próbálom elsimítani, hogy hosszabb időre megyek, ugye. Vannak nyilván hétköznapi megoldandó dolgaink, ezt megoldjuk. Hála Isten, ebben a feleségem nagy segítségemre van, szóval azért ő az anya oroszlán, aki ezt viszi, ezeket a dolgokat. Odafigyelek mindenre. A másik oldalról nézzük a dolgokat, ha az emberi oldaláról, nem zenészként, akkor ahogy halad az ember a korral, hála Istennek jól érzem magam. Nem érzem magamat 50 évesnek nyilván. Tényleg. A zene az, ha külsőleg gyötör egy kicsit a sok út, meg nyúzottabb, de belső lelkileg meg fiatalít, meg ezt tudod te is, hogy ez tényleg egy gyönyörű valami a zene. Szóval, de viszont ahogy így halad a kor, így talán egy pici férsz is az emberben benne van az, hogy hát mindig azt kérem a jó Istentől, hogy érjek haza épségben, vagy érjünk haza a csapattal, akikkel épp megyek, hogy ne legyen semmi gond az úton, és erre gondolok elsősorban, hogy ez rendben legyen az utazás, meg tényleg hazatérjek újra, szóval, hogy haza jöjjek épségben, egészségben. Hát ezt tartom a legfontosabbnak mindig. Meg hát, ugye hogyha már zene oldalát nézzük, az utazást, hogy koncertek vannak, hogy hát az legyen rendben. Egészségesek legyünk mindenki, ugye igazából mindenhol én, bármelyik formációm van, mindenhol énekesek is van, nem csak én egyedül énekelek, hanem énekes kollégák, de hát ez akár a hangszeres zenész kollégákról is, hogy egészséges legyen mindenki, szóval ez van egy ilyen is, úgyhogy így szoktam. Erre szoktam elsősorban gondolni, az, hogy az úton rendben legyen minden.
0: Hát az úton rendben legyen minden akkor is, hogyha messze mész, most ha messze mész című dalt fogjuk meghallgatni, hogy egy kicsit még jobban tudjunk Vadkerti Jimmyre ráhangolódni, és hát a hangjára, mert ugye én a délelőtt folyamán nagyon sokszor elmondtam azt, hogy azért a te hangod olyan ikonikus, hogy nem tudom, hogy van-e olyan, aki ne ismerné föl, de hát most nem is próbát teszünk, hanem egész egyszerűen meghallgatjuk ezt a dalt, és utána pedig utazunk itt együtt tovább, hát a nappaliban.
1: Nagyon. Állok elébe.
2: Messze mész, ha messze mész, mit elhagytál, végig elkísér, az út kanyarog,

0: Micsoda hang. Vadkerti Jimmy itt a stúdióban, és az ő hangját hallhattuk az imént is. Fél évszázad, ezt így kimondani talán lehet, hogy ijesztő, de hogy mögött annyi élmény, annyi tartalom, annyi koncert, annyi útonlevés van, és hát most mi is egy ilyen képzeletbeli útonlevésen vagyunk éppen Jimmyvel. Azt mondtam, hogy ő a sofőr, ő vezet. Tudom, hogy leginkább ő szeret csöndben egyedül, ha megteheti.
1: Ha tehetem, akkor igen.
0: De most itt vagyok én.
1: Boldogan, ez jó, így jó. Így. Igaz, nehogy félreértsen valaki, mert én szeretem az úti társat, hogyha van úti társ, szóval jó dolog az.
0: De nem a folyton csacsogót.
1: Azt annyira nem. De hogyha egyedül vagyok, hogyha úgy hozza a sors, hogy egyedül vagyok, akkor viszont a csöndet szeretem. Szóval nem mondom, hogy nem szoktam beénekelni, szoktam kocsiba, ugye, meg hogyha tanulok valamit, akkor az a legpraktikusabb módja a tanulásnak, ahol nem zavar senki igazából, hogy ugye beteszem a dalt, és akkor tanulom a szöveget, meg hallgatom a dolgokat, vagy a demókat, ugye, ami készülőben vannak, hogy egy picit átvegye az ember a dolgokat, úgyhogy így. Egyébként a utitársokat szeretem, szóval ezzel nincs.
0: Én most a GPS-ed leszek csak, jó? Én csak az irányt fogom most megmutatni, de itt, ahogy a dalt hallhattuk a te előadásodban, ugye adtam is hangerőt, hogy hallgassunk téged, és így mondtad, hogy te annyira nem szereted magadat hallgatni, mondtam, de kár érte. Mi az, ami miatt nem jó visszahallgatni, vagy nem komfortos, vagy mi?
1: Az teljes zavarba jövök, és már sokszor idegesítő. Ez tényleg nem ilyen, komolyan így van. Ezt akik ismernek, tudják. Tényleg nem. Vissza szoktam olyat hallgatni esetlegesen, amit például a demót, azt, hogyha föléneklek egy demót, ugye azt a kedves hallgatók, hogy értsék, azért nem mindenki tudja, hogy mi az a demó, ugye? Felvétel, az egy próba felvétel, ugye elkészül az anyag, és akkor ezt fölének elem, és akkor azt megkapom, és akkor amikor megyek a végleges feléneklésre, akkor ezt szoktam hallgatni, hogy csiszolgassam egy kicsit. Úgyhogy, mert azért a demo az nem mindig úgy sikerül, bár most vétózom ezt is, mert volt olyan, hogy a demo felvétel jobban sikerült, ez a próba éneklés, mint az eredeti.
0: Ilyenkor fölül írod, hogy oké, akkor hagyjuk meg a demót inkább, mert
1: az a bajom, hogy én itt, mint nekem szólóanyag nagyon ritkán adatik meg az, hogy én belebeszéljek abba, hogy ez mi legyen a... Szóval én legtöbbet stúdióban Koltai Gergővel dolgozok, mert ugye mondhatom azt, ugye, hogy 14 album jelent meg a Kormoránnal, ami rengeteg. 10 arról lenne szó albumonként, akkor is 140 dal, úgyhogy rengeteget dolgoztunk. Hát 16 év, ugye, az ezért szép, az már szép. És szóval nagyon sokat stúdióztam, ott azért ő dönt, hogy mindenben, hogy mi legyen, ami jogosát, ő írja a dolog, ők írják a dolgokat úgy, hogy ő hogyan gondolja, és nagyon jó ötletei vannak tényleg.
0: Közben áruld el még nekem a következő úti célt, hogy most hová megyünk, én közben a kérdésemet föl fogom
1: tenni. Én még egy picit maradnék, ha nem maradunk a gyerekkorban, hanem a tini korban, hát tini, én nem, tini, hát igen, tinédzser korban, amikor elkezdtem a zenét.
0: Mikor?
1: Lehet ez?
0: Persze, mikor
1: jó,
0: kezdted
1: ez el, 88. 88-ban.
0: Visszarepülünk most 88-ban?
1: Repüljünk vissza egy kicsit, igen, mert szerintem azok az emberek megérdemlik, akikkel így elkezdtük meg. Egy szép korszak volt.
0: Miért volt olyan jó ez?
1: Ez a korszak azért volt nagyon-nagyon jó, mert ugye volt lehetőség egy suli zenekart alapítani, és ugye még egy nagyon pici, el kell nüanszni dolgot árulnom, hogy engem úgy ötödik koromban jött egy tanítónéni, akit úgy hívtak, hogy Kis Évike, akkor még aztán, hogy a Jókainé Kis Éva lett, és igazából ő fedezte fel azt, hogy én konyítok valamit az énekléshez, és akkor így, igazából így indult el, ő vezetett rá a dolgokra, volt egy ilyen lehetőség, suli zenekart alapít az iskola, és akkor lehetett jelentkezni. És akkor így én is elmentem, ezáltal, hogy feltettem egy picit bátorítva, és akkor így megalakult az Alfarock zenekar, ezt mindig kijavítom, és hát nagyon-nagyon szép időszak volt, ez közel 4 évig tartott, saját dalok is voltak, és elárulom azt is, hogy még mindig van ez a zenekar, és a fölállásba végül is énekel, rajtam kívül ugye Krincsán Milán énekel a zenekarba, egyébként a nevét azért páran ismerik, gondolom, és szinte megmaradt a régi csapat. Szóval azok, akikkel elkezdtem zenélni, azok még mindig zenélnek, és az Alfarok nevet használják. Szlatki Zsolti, ő dobol, a Rigó Peti gitározik, Hans Tihi, ő basszusgitározik, Kertai Krisztián billentyűzik, úgyhogy az a csapat, aki akkor játszott, az játszik most is. Úgyhogy Reiher Ricsi volt a basszusgitáros, őt váltotta Hans Tihi. És ez egy óriási dolog. Na és ezek a szép emlékek, ezek a szép vasárnapok, mert mindig vasárnap próbáltunk. Vasárnap délelőtt ugye akkori pionírház, ami aztán később szabadidő központ lett, ott volt egy terem, és hát akkori technika, hát csúcs technika volt a Vermona erősítő, ugye a Tesla mikrofon. Amikor a Tesla mikrofon elő lett véve, akkor ünnepnap volt.
0: Bás volt énekelni akkor?
1: Teljesen, így van, és minden vasárnap 10, mindig vasárnap 10 órától kezdtük a próbákat, és ilyen kettőig szoktuk délutánig, és nagyon érdekes volt, és ez egy ilyen nagyon-nagyon szép emlék nekem ez az egész, ahogy ez így össze, ez a kis puzzle, vagy ez a kis mozaik összerakódott, ez a zenésdi. Meg hát ugye az ember így abba akkor hány évesek volt, 13 évesen, 14 évesen az ember, ugye akkor alakultak a nagy, vagy nem, akkor voltak ezek a Guns N' Roses, meg ezek a nagy zenekarok ugye Amerikában, és azért már hallhattunk róluk, akkor már, és akkor mi is azok akartunk lenni, ezek a nagy rockstárok, meg minden is, és nekem még volt egy olyan problémám ezzel az egész énekléssel, hogy én konkrétan minden egyes próba után vagy a torkom fájt, vagy lerekedtem, és hát mondtam is, hogy én szerintem ezt most csinálom, amíg bírom, meg szeretem csinálni, aztán szerintem úgyse fogok énekelni, mert nem fogja bírni a hangom, mert mindig folyamatosan le voltam rekedve, csak nem tudtam azt, ugye, hogy én akkor még mutáltam. És talán ez volt a szerencse, hogy konkrétan végigordibáltam azt az időszakot, amikor volt ez a mutálás, ugye a hang, hogy változott a hang, és talán ennek is köszönhetem, hogy ott kínoztam magam, és de imádtam, nagyon-nagyon szerettem, és ezek a képek bennem vannak nagyon, ezek a délelőtti képek, ez a szép napos idő, meg ahogy mentünk, ott fiatalok voltunk, meg tényleg ez nagyon-nagyon szép volt, szóval.
0: Most, ha ugye visszamentünk képzeletbe, 88-ba például.
1: 88-89-ben,
0: akkor te most szeretnél annak a vadkerti, hogy hívtak téged? Imi?
1: Akkor már Jimmynek hívtak.
0: Akkor már Jimmy.
1: Igen, mert nekem nálunk az utcában ugye a szülőháznál volt egy Klárika nevű szomszédasszony, vagy hát egy lány, ugye? És volt ez a sorozat, ez a Jamie és a csodalámpa. Emlékeztek erre a sorozatra, volt egy kutyája, meg egy lámpája, és akkor a Jamie, valahogy ilyen így Jimmy lett, szóval Zambó Jimmy, ez semmi köze, mert sok szoktak szoktak poénkodni ezzel, nem, ez a Jamie-ből lett Jimmy. Volt Jimmy, aztán meg Jimmy, azt hiszem, és akkor így
0: tehát van. Akkor te már korábbról kaptál művésznevet, mondhatjuk ezt
1: is. Hát egy becenevet, aztán ez ragadt rám, annak idején még a társulat alatt, ugye az István, nem akarok ugrálni az időbe, de
0: nyugodtan ugráljunk, most ez megengedett.
1: Ott a Derzsi Gyuri ugye ott volt, és akkor mondta a Gundel Takács a Gábor előtt, engem szólított, hogy Jimmy, gyere már ide, Derzsi Gyuri. És akkor a Gundel Takács Gábor mondta, Jimmy, ki a Jimmy? Hát, hogy a vadkerti Jimmy. És akkor ő is elkezdett már jimmizni ott engem, úgyhogy ez
0: ezzel megpecsételődött, aztán
1: hát,
0: most
1: mondhatni,
0: már
1: mondhatni, de úgy általában annak hívnak, igen.
0: Van, aki Iminek, Imrének szólít?
1: Hát pont a Gyurika, a Derzsi Gyuri most megfordult, most állandóan Imrézik. Én meg György győzöm.
0: Hát akkor megvannak azért ezek, ahogy kit hogyan
1: persze,
0: nevez.
1: Persze,
0: de ha most akkor megint visszaugrunk egyet, például ide 89-ben, akkor Jimmyként mostani éneddel váltanál pár szót azokkal az emberekkel, akikkel ott most gondolatban találkozunk, vagy szeretnél annak a tini Jimmynek a bőrébe bújni?
1: Hát igen, ennyi tapasztalattal.
0: Uh-huh, tehát, hogy a tapasztalatok meg legyenek, de belebújnál.
1: Így van, így van. Hogyha ezt oda vinném most abba a zenekarba, ezt a megszerzett tapasztalat, mondhatom hát szerényen inkább azt, hogy tudást, de ezt a tudást oda vinném, de szerintem ezzel ők is így vannak, mert rengeteget fejlődtek ők is, hogy ebből akár még bármi is lehetne abból a csapatból, és akkor, hogyha akkor indulunk ott, ezzel a tudással nyilván, ami most egy ilyen álomszerű dolog, de szerintem igen.
0: A tinédzser Jimmynek voltak rockstar vágyai, álmai, hogy oké, hogy a hangja bereket, azt mondta, hogy ezt lehet, hogy sokáig nem fogom bírni.
1: Igen.
0: De hogy azért úgy, ha behunytad a szemedet abban a nagyon jó mikrofonban, amikor énekeltél vasárnap délelőttönként a próbán,
1: persze, most
0: akkor
1: nem,
0: azért elképzelted?
1: Persze,
0: hogy...
1: és nem fogod elhinni, hogy miket csináltunk mi az a bandával. Hát füstgépet, ugye akkor nem tudtál venni, nem tudtál rendelni innét, onnét. Most két nap alatt ott van a házadban a füstgép, meg a minden, mi akkor gyártottunk. füstgép, készítettünk füstgépet. Rigó Peti volt, ő tévészerelőnek tanult, azt hiszem, igen, vagy ilyen kütyűs ember volt, és akkor ő oldotta a füstgépet, akkor lámpákat szereztünk, és ezeket fújattuk be ilyen festékkel, és akkor azok voltak a fények, és akkor úgy próbáltunk, voltak olyan próbáink, hogy be, és akkor a kapcsolót, ezért most lehet, hogy de szerintem már nem fog elvinni a rendőrség, de volt, hogy leszedegettük a csöngőket a lakótelepeken, és akkor igen, és akkor ezek voltak a nyomógombos, irányítottuk a fényeket, ezzel váltottuk a fényeket, és akkor csináltunk olyan próbát, hogy feltettük a teljes felszerelést, beöltöztünk, és akkor bent abba a terembe füstöltünk, meg bent a fény, és akkor játszottuk a dalokat. És persze, hogy ne a kérdésedre válaszolva, persze, hogy akart rockszál lenni az ember, hogy ne, hát az, most megnéztünk egy Guns N' Roses, vagy bármelyik zenekart, egy koncertet, mert azért akkor már lehetett későbbiekbe, inkább akkor már menjünk így a 80-as, 89-90-es években, amikor már a VHS szalagon meg lehetett nézni ezeket a koncerteket, hát az ember csak ámult-bámult, hogy 100 000 ember a koncerten, és akkor mi is ilyenek leszünk, és persze, álmodoztunk, igen.
0: Álmodoztál, de ez azért nagyon nagy részben, nem tudom, ezt nyilván te tudod magadban, hogy mennyi része valósult meg abból, és biztos vagyok benne, hogy azért ez a tini Jimmy azért nagyon igen. elégedett lenne, ugye?
1: Abszolút, persze. Én ezt nem gondoltam, hogy idáig ellépegetek.
0: Hogy ilyen hosszú utakat teszel
1: hát,
0: meg?
1: Hát, hogy eddig fog tartani igazából ez a dolog, mert időbelileg most, amit mondani szeretnék, ott járunk. Ugye 93-ban, ez most Dezsi Gyuri, ő mindig engem kijavít, vagy 94-be, ugye bekerültem a Jókai Színházba, viszont ez Gyurinak köszönhetően, mert annak azelőtt ugye volt Zselizen a Ritmus Fesztivál. Ezt csak azért mondom el, mert nagyon-nagyon összekötődnek a dolgok, kapcsolódnak a dolgok, és akkor találkoztam Gyurikával. Most számoljuk gyorsan ki, az 30, nem tudom hány éve volt. Azóta barátok vagyunk, hála jó Istennek.
0: 94-től?
1: 94-től.
0: Akkor 32 éve tart ez a barátság.
1: Igen. És ott beszélgetünk, hogy mi a terv, hogy te mit szeretnél. Hát mondom azért, ugye az István a király akkor is, az a rock opera volt, ami meg Jézus Krisztus szupersztár, de az István a király, hogy ebbe énekelni egyszer, olyan jó lenne Budapesten, és akkor nagyokkal, meg ezek az állam. És ott beszélgettük, és akkor megegyeztünk a Gyurival, Dezsivel, hogyha valamelyikünk bejut valahová, akkor megpróbálja, és ha keresnek hangot, akkor megpróbálja besegíteni a előadásba. És az így történt. A Mária Evangélium a rock operát meghirdették, Gyuri elment meghallgatásra, Beke Sándor rendezte a Jókai Színházba Komáromba, és úgy bejutott Gyuri, mint Jézus, és akkor kerestek Gábriel Arkangyalra egy szereplőt, nekem iszonyatosan magas hangom volt, ilyen vékony, ilyen már majdnem női szoprán, ez tényleg nem vicc, iszonyatosan magas volt, és ez a szerep ezt kívánta. A Gábriel Arkangyal szerep, hogy ilyen szoprán magasságba férfi hang, és ugye meghallgattak, és bejutottam a színházba, szóval így alakult a színházi dolgom, és utána, amikor ez lecsengett, közben én ugye megnősültem, és akkor itt most azért válaszút. Jött a Bálint fiam, ugye született meg, és azért a zenész, meg azért abban az időben, hát most se vagyunk agyon fizetve, de abban az időben még nem, nagyon nehéz volt, úgyhogy aztán munka után néztem, és ott úgy meg elmentem katonának, ugye akkor még katona volt, sorkatonaság, úgyhogy még katonának is elvittek, úgyhogy ott szünetelt, és ott úgy próbáltam elengedni a dolgokat.
0: El akartad? Vagy a helyzet?
1: A kötelesség inkább az, hogy lehet, hogy majd egyszer majd zenélek, de hát most a család és a meló.
0: De el tudtad volna engedni?
1: Így utólag nem, biztos, hogy nem, mert azért is fogtam bele utána újra. Megkerestek és vendéglátóztunk, elkezdtünk ezzel vendéglátózni.
0: Én miközben, ugye, ha már így a Jókai Színházat is említetted, és így a szerepeket így megpróbáltam górcső alá venni, most nem is akarom mindet felemlegetni, majd ezt ráthagyom. De azon gondolkodtam, hogy most, ha megtehetnéd, hogy bármelyik általad megformált karaktert, ha megszemélyesítenénk, és kérdezhetnél tőlük, kiválasztatsz egyet, kettőt, bármelyik, mi az, amit kérdezné? Mert hogy te, itt, tényleg itt egy Gabriel Arkangyaltól kezdve, tehát tényleg itt voltak olyan Hát szerintem ezek nagyon mély karakter megdolgozások voltak.
1: Nagyon kemény, igen.
0: És hogy mi az, amit kérdezni? Ha ők most valós személyek lennének, itt állnának veled, akkor, vagy ki az, akitől úgy kérdezné? Ki az, akivel most így leülnél közülök beszélgetni?
1: Hát mindenképp Koppány szerintem az lenne az az ember, akivel leülnék nagyon szívesen beszélni, de akár Kinizsivel is nyilván.
0: Mi az, amit kérdeznél tőlük? Mi az, ami összeköt?
1: Hát nyilván először, hogy volt ez az egész.
0: Maga a történelem?
1: Maga a történelem, igen. Igen, hogy erről meséljenek, hogy az a viszony, hogy volt, vagy mit éreztek, hogy a testvér, a nagybáty, az unokaöcs, ugye, hogy erről, ezekről az érzésekről. De szerintem a rendező is visszamenne. Úgyhogy akár Kinizsitől is kérdeznék dolgokat. Úgyhogy igen, meg hát nyilván a szerep megformálásában is, meg az egésznek a karakterében is segítene sokat. Igen.
0: Van még olyan szerep egyébként, ha most lehetőséged lenne választani, amire még úgy nagyon vágysz? Ki azért a színház világában mozog, azért ezt a kérdést gyakran megkapja.
1: Én megmondom őszintén, hogy nekem amik itt tetszettek, mert azt sem mondom, hogy szerepálom volt, meg szerepvágy. Talán az István a király, de István a király bármelyik szerep. Szóval ott ugye én Tordának készülődtem annak idején, azt énekeltem, Tordát többször is, és nekem talán az István a király volt az. A többi meg nagyon ilyen, nem mondhatnám, hogy a többi álomszerep volt, viszont nagyon-nagyon tetszett, és nekem óriási általom Vikidál Gyula, és nem csak a koppánya, hanem a többi szerep is, mert érdekes, a mi útunk nagyon érdekes. Én nagyon jó vagyok Gyulával, én erről beszélgettem is vele, és nagyon-nagyon ilyen párhuzamos a színházi szerepekben, nem a rock történelemben nyilván, ugye a rock világában, hanem a színházban, mert ugye a Mária Evangéliumában igaz, hogy arkangyalt játszottam, 93 vagy 94, na mindegy, most ez, viszont majd később én eljátszottam Jánost is, amit Gyula, Vikidál Gyula, és az egy csoda szerep, az egy nagyon-nagyon mély szerep, nagyon-nagyon, ugye narrál végig Jézus életét, és hát nagyon mély dolgok vannak benne, és hát Müller Péter Sziámi ugye zseniális szöveget írt rá, ugye Tolcsai László meg a zenét, ugye sokszor játszottuk magát a darabot is, viszont volt pár alkalom, hogy meghívtak, mert oratorikusan is csinálják, és Sasvári Sándor Sávhármónika, maga Müller Péter Sziámi is részt vett ebben, oratorikus, ugye, hogy megy a zene, fölállsz és énekled, és annyira, Gután is voltunk a templomban, ezt kiharcoltam, hogy akkor Gútára jöjjünk el, és valami csoda az a szöveg, az üzenet, ami benne van. Borzongok, kinyitom a szövegkönyvet, mert azért át szoktam olvasni, és egyszerűen beleborzongok abba, ami ott van.
0: De még mindig.
1: Pedig közel szerintem játszottam egy 60-szor magát a darabot, a teljes darabot, és hát orrókusból talán 5-6 volt, amit templomban előadtunk.
0: Mi az, amit ezek a szerepek, karakter, megformálások, de amikor színpadra állsz, és mindegyik egy más-más megtapasztalás volt, ami hozzád adott?
1: Tanít. Mindenképpen tanítanak ezek a szerepek, ezek a dolgok, és ez köszönet a maga rendezőnek is, ugye.
0: Tehát
1: meg,
0: ezt nem lehet lerakni, alkotó... mint egy jelmezt
1: nem,
0: az előadás
1: nem.
0: Végén.
1: Nem lehet, persze nem jó benne maradni, szóval azt azért tudatosan erről beszélhetünk, hogyha lesz annyi időnk, hogy ott kell hagyni sokszor a dolgokat, mert abból aztán baj lehet.
0: Hát igen, mivel az úti célunkhoz nem sokára elérkezünk, már csak az idő miatt, úgyhogy nagyon bele kell húznunk.
1: Szóval az, hogy tényleg az, ami benne van, tanulok, ugye a János apostolnak az üzenetei, a mondásai, amit ránk hagyott, és ahogy ezt az egészet elmeséli, és ott ez a csodálatos szövegkönyv, vagy Kinizsi bőrébe is belebújhattam, ami egy fantasztikus, kemény, hazaszerető ember, vagy Árpád vezér bőrébe, amikor belebújtam, az is csodálatos. Tanulom a történelmet.
0: Emberileg, érzésben mi az, amit akárha egy tulajdonságot, jellembeli vonást ki tudnál emelni, amit magaddal vittél, akár az összes szerep?
1: Az összesből magammal vittem, mert a jóság mindenképpen, a szeretet, és ez most lehet, hogy nagyon közhelyes, amit mondok, mert az mindig elhangzik. A jóság, a szeretet és a tartás, embernek a gerincessége és a tartása mindenképpen.
0: Ennyi színpadon állás után közönséggel való kapcsolódás, színházban, kormoránnal, szólóprojektekben, három királyokkal, hogyan tudod fogadni az elismerést és a bókot? Ez mennyi? Engem ez annyira foglalkoztat.
1: Jól esik az elismerés, a bók, de és mindenkitől elnézést kérek, nagy félreértse, mindig hozzáteszem, nekem maga az ének a jelenti azt, hogy a lételemem. Szóval én ezt mindig mondom, nálam lelkileg is és fizikálisan is segít. Én lejövök a színpadról, meg 5 kiló lemegy rólam, azt érzem, hogy minden teher, minden. Utána kezdődhet a sok probléma, vagy bármi, ami épp adott, de az nekem, hát elismerés is, természetesen a taps, a közönség, ez óriási dolog, de elsősorban én tényleg az a éneklés nekem a mindenem, szóval az annyira, és ez a hobbim is, szóval ez is egy nagy ajándék.
0: És ez a dicséret, hogy ezt mennyire tudtad, vagy mennyire könnyű volt ez könnyű ennyi éven már a pályán megtanulni, kezelni. Tehát ezt rögtön tudtad, ez ilyen természetes velejár, hogy ugye a zene alatt...
1: Visszatérek a Jókai Színházhoz, igen. Ott egy picit elröppentem, hogy ezt így mondjam, egy picit így elszálltam, mert azért akárhány évesen belecsöppensz egy vérprofi csapatba, és olyan nevekkel, mint Dráfi, Matyi bácsi, Isten nyugosztalja, Boráros, Imre, most Boldogi Olivér még annak idején, rengeteg akkori színházi sztárral egy színpadon, hát akkor nem bírtam magammal, nyilván akkor én Jókai Színházban vadkerti gyerek izé, és persze, de aztán megtanultam kezelni ezeket a dolgokat, szóval szerintem ez jó leső, ez épít, kell, hogy építsen, kell, hogy erőt adjon elsősorban, de én amit előbb mondtam, hogy ha lejövünk a színpadról, azt hagyjuk ott, nyilván legyél boldog, hogyha jól sikerült, meg örülj neki, mert ez öröm minden zenésznek, minden énekesnek, hogy siker van, meg szerették, amit csinálsz, meg írnak, de szerintem azt ott kell hagyni. Annak ott van a helye a színpadon. És szerintem nem szabad összekeverni a színpadot, úgy, ahogy amit mondtam, hogy a színészettel kapcsolatosan, és szerepben nem marad soha, mert abból baj lehet. Szóval abból ki kell lépni.
0: Mennyire szoktak az emberek téged, nem tudom, akár hasonlítgatni, akár így a karaktereket így ráhúzni. Én csak teljesen poénból mondtam azt itt még a zene alatt, hogy így felvidéki, vagy a mi hazai Jason Momoánk is.
1: Képzeld el, ez az újabb. Ez az újabb, igen. Érsekújvába játszottunk az akusztikkal, és kijöttem a templomba, és rá volt írva a kocsim hátuljára az ablakra, hogy Aquaman.
0: Igen. Mi volt a reakciót?
1: Hát mosolyogtam meg. Lefotóztuk, meg kitettük az oldalunkra szerintem, akkor azt hiszem.
0: Tehát akkor nem lőttem mellé.
1: Nem.
0: Teljesen véletlen. Tehát, hogy ja. így ezt így össze, igen. hogy igen, apropó karakterek.
1: Mondjuk azon még dolgozni, hogy úgy nézze ki, mint Momoá, úgyhogy de nagyon kedvelem a karakterét egyébként.
0: Igen, ja. Van olyan igen, színész karakter, akivel viszont így tudsz azonosulni, aki úgy...
1: Hát inkább szimpatizálok. Amellett, hogy szép fiú Brad Pitt, zseniális színész. Szóval akit megáldott a jóisten egy külsővel is, meg egy iszonyatos tehetsége, mert zseniális színész. Amikor most láttuk a filmjét, épp voltunk moziba, elmentünk a családot.
0: És hát engem ugye az is érdekel veled kapcsolatban, és már nagyon rövid az időnk itt, lehet, hogy hamarosan Gútára fogunk visszakanyarodni, vagy nem tudom, de mindenképpen igen. el kell jutni a két nagy koncertig, ami most igen, közeleg, igen. hogy ki az, aki igazán ismerheti Vadkerti Jimmyt a szerepeken túl, a formációkon, zenekarokon túl, mert hogy a közönség, mert már láttam én is ezt azért merem így kijelenteni, hogy igen. nagyon szeretnek, igen. de az teljesen más, akinek úgy igazán megmered mutatni az valódat, hogy
1: hát nyilván az édesanyám, ők szülők, édesapám, hát meg a család, ugye, nyilván azért mondom, lejövök a színpadon, otthon nincs, ott szokta a feleségem is mondani azt, hogy apuci, már nem a színpadon vagy, hogyha véletlenül, én szoktam poénkodni, hazamegyek, na, hazajöttem, akkor így levágom, vagy akkor így, de hülyes, ez hülyeségből mondom, szóval a poén az egész, és akkor szokták mondani, jó, már nem a színpadon vagy, és egyébként lehet, hogy elkalandozna az ember itt ott, szóval egy picit elröppen, de az gyerekeim is visszarántanak, szóval azért már nagyok, és meg is mondom. mondják. Szóval kritika is megvan, meg teljesen. Szóval hétköznapi életet élünk, hétköznap hétvégén van a úgymond éneklés, meg a színpad, meg a csillogás, villogás. Bár én annyira nem szeretem a velejáróját, én a zenét szeretem. Azt a jó másfél órát, két órát, vagy egy órát, vagy akár negyed órát, amelyit kapok. Ezt
0: nagyon... Nem is akárhogy fogsz ünnepelni, ezt még nagyon röviden meg kell beszélnünk, hogy két nagy koncertre is készülsz most. Erről árulj még el nekünk részleteket.
1: Igen, hát ez az 50 év, ugye. Próbáltam belefoglalni az 50 évet, közbe készült ez egy új anyag, köszönhetően Szabó Leszli barátomnak, aki megírta a dalokat. Az is be lesz mutatva, ugye a 11 dal, és összeválogattam, nagyon nehéz volt ennyi év után, amiben részt vettem, színházi dolgok, meg dalok, meg ugye Kormorán, mindenből belecsentem, körülbelül két órás koncert lesz, és most hát lehet, hogy szomorúak lesznek a kedves nézők, de muszáj lesz velem beérniük, mint énekes, mert nem hívtam vendégénekest. Nem lesznek ott most a drága jó barátaim, mert ez most rólam fog szólni, és zenészek lesznek, 12 zenész lesz a színpadon. Nem tudom, mert belefér az időben elmondani, hogy ki kell.
0: Igen.
1: Hát a Kormoránból kölcsön vettem, ugye, de Szűcs Pisti barátom, ő mindig ezek akusztikkal jár, Szűcs István billentyűn fog játszani, Padricsi billentyűn, két billentyű lesz, meg felváltom majd a harmonikázás, Tornóczi Tibi, a 50-50-ből ugye szájharmonikázik, Zsoldost, ami a legendás basszusgitáros, ő a Kormoránban, Demjén, a Rózsinak a basszusgitárosa, ő lesz a basszusgitáros. Derzsi Zsolti barátomat hívtam el, zseniálisan játszik, hívtam el gitározni, Zsapka Attila, meg jó magam, ugye akusztikus gitár, meg nyilván énekelni fogok, Sipos Dávid, csak ebben mutatni, Sipos Jankó, a testvér, ő lesz a perkás, ő lesz a ütőhangszeres, Kovács Lacika a dobos, Rász Csabi, ő lesz a csellós, Lakatos Robi lesz a brácsás, és Gáspár Álmos lesz a hegedűs.
0: Nyugtass meg, hogy a színpadon el fogtok férni, Jimmy.
1: Hát úgy csináljuk, hogy elférjünk.
0: Még a helyszínt és az időpontokat,
1: igen,
0: mondjuk
1: el. November 18-án a Egesi Béni Művelődési Központban Komáromba lesz, ez még ez a november 18, este 5 óra, 17:00-kor lesz, és Somorján pedig november 22-én este 7 órakor, de a nagy örömömre, és nem lesz dupla koncert, hála jó Istennek, megtelt Csomorja nagyon-nagyon hamar, úgyhogy innét is köszönöm mindenkinek, aki bízott bennem, és aki megvette egy jegyet. Ígérem, hogy mi mindent meg fogunk tenni, de Komáromban még van hely, jó erős félház van, szerintem egy két hét aztán betelik az is úgy, hogy aki úgy gondolja, hogy ezt meghallgatná szívesen, az jöjjön elő. Szerintem szép este lesz. Azon vagyunk, azon dolgozunk.
0: Jimmy, most már el kell, hogy köszönjek tőled, úgyhogy én a beszélgetést még nagyon szívesen folytatnám veled, és azt is javaslom, hogy gyere vissza, mert még nagyon sok mindenről kell beszélnünk, de ha most azzal zárjuk, hogy kell még egy szó, akkor mi legyen az az egy szó, amivel te lezárnád ezt a beszélgetést?
1: Hát köszönet részemről mindenki fele, aki bízott bennem, és aki elkísért ez alatt az 50 év alatt, és aki támogatott. Ennyi. Én ennyi, és a jó Istennek, hogy lehetek, és hogy egészséges vagyok.
0: Hát én azt kívánom itt neked adásban is, hogy Isten éltessen még egyszer.
1: Köszönöm.
0: És hát további nagyon jó, és sok színpadon levő, és még egyszer 50 évet, hogy még legyen miről beszélgetnünk, de biztosan lesz, és köszönöm szépen, Vatkerti
1: Jimmynek. Szintén kívánom neked és csapatodnak azt, hogy szárnyaljatok.
0: Köszönjük szépen, Vatkerti Jimmy volt vendégem.

Vajon miért kell Kovács Magda írónőnek időnként elbújni a saját meséibe? Milyen volt Fónod Zoltán író közérzete 1990-ben, és hogyan emlékeztek barátai Szijjártó Jenő karmesterre 1999-ben? A kérdésekre a választ megadjuk a Szalagtárban, amelyet szombaton a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után hallhatnak itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Továbbra is válságos állapotban van a megkéselt diáklány. 5 embert vettek őrizetbe Ausztriában betörés gyanújával, 4 szlovák állampolgárok. Éjszaka marad az eseménytelen időjárás, reggel 5 és 10 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Következnek a részletek. A parlament működik, törvényeket fogad el, és a kormánykoalíció szűk többséggel is folytatni kívánja a kormányzást, jelentette ki Tibor Gaspar, a Smer SZD parlamenti alelnöke. Nem zárta ki, hogy a koalíció többsége abszolút szűk lesz, ha Peter Sliško, a Lasz SZD képviselője, megszünteti a koalíció támogatását. Gaspar ugyanakkor arra számít, hogy a Sliskohoz és a leváltott környezetvédelmi miniszterhez, Tomás Tarabánhoz közel álló képviselők támogatják majd az értelmesnek tartott törvényeket, így például az állami költségvetést, és nem szavaznák meg az előrehozott választásokat. A politikus szerint közben rendezik a Környezetvédelmi Minisztérium körüli nyitott kérdéseket is. A tárcát ideiglenesen Robert Fico miniszterelnök vezeti, az SNS miniszterjelöltje pedig Filip Kuffa államtitkár. Az ellenzéki Szlovensko mozgalom vezetője Igor Matovič szerint jelenleg nincs kilátás előrehozott parlamenti választásokra, bírálta azokat az ellenzéki pártokat, amelyek vezetői a kormány végét és az előrehozott választásokat emlegetik. Matovič szerint ezzel félrevezetik a választókat és hamis reményeket keltenek bennük. Emlékeztetett arra, hogy mozgalma támogatta Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltását, de már korábban jelezte, ez önmagában nem vezet előrehozott választásokhoz. Matovič szerint az ellenzéknek együtt kellene működnie a Szlovensko mozgalommal. Továbbra is válságos állapotban van a Szaniszlófalvi iskolában, kedden megkéselt diáklány, erősítette meg a hírt az egészségügyi tárca. Minden lehetséges terápiás kezelést megkap, tucatnyian küzdenek éjjel-nappal az életéért, mindent megtesznek, amit csak lehet. Az állapota sajnos továbbra is válságos, ennél többet nem mondhatok, jelentette ki Kamil Sasko, egészségügyi miniszter. Hozzátette, a változásokról tájékoztatni fogja a nyilvánosságot. 5 embert vett őrizetbe az osztrák rendőrség 198 rendbeli betörés gyanújával. A nyomozók szerint a csoport a legtöbb esetben Szlovákiából indult és főként benzinkutakon, illetve autómosókban található automatákat tört fel. A gyanúsítottak 36 és 39 év közöttiek, 4 szlovák állampolgárok, egyikük pedig osztrák. A csoport Ausztria valamennyi tartományában tevékenykedett, Vorarlberg kivételével. A betörésekkel mintegy 49 ezer euróhoz jutottak, az okozott teljes kár pedig megközelíti a 236 ezer eurót. Ha gyanúsítottak a kihallgatások során, többnyire beismerték tettüket. Oroszország több magyar diplomata kiutasításáról döntött, válaszul arra, hogy Budapest szeptemberben 10 orosz diplomatát utasított ki. Az orosz külügyminisztérium közlése szerint a moszkvai magyar nagykövetség, valamint a Szentpéter

0: Vári és kazanyi főkonzulátusok több munkatársának két héten belül el kell hagynia Oroszországot. Budapest szeptemberben arra hivatkozott, hogy az érintett orosz diplomaták a bécsi egyezmény alapján elfogadhatatlan tevékenységet folytattak. Orbán Anita külügyminiszter akkor hangsúlyozta, hogy a lépés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, de nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását.
1: Időjárás.
0: Ma sem érkezik front, a térségben marad az anticiklon okozta eseménytelen, nyugodt időjárás. A napsütést időszakosan, helyenként elsősorban a délután folyamán az elmúlt napokhoz képest határozottabb fátyolfelhőzet szűrheti. Napközben 20 és 25 fok közötti értékekkel számolhatunk.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Forgalmi dugó van Nagymácséd után Szeret felé haladva, körülbelül 10 perc itt a várakozási idő, valamint Vágsejjére behajtva Vágtornóc irányából itt 15 perc a várakozási idő, és ezen kívül még egy forgalmi dugó Zólyom és Zólyom-Szalatna között 10-15 perc a várakozási idő mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Üdvözöljük, kedves hallgató! Ön a Hatuma beszélgető műsorát hallgatja a Pátria Rádión folyó beszélgető sorozatot, amelyben három kárpát-medencei újságíró beszéli végig hétről hétre közös dolgainkat. Pressburger Csaba Újvidékről jelentkezik be, Finn Tamár Komáromból, én Parászka Boróka vagyok, és Marosvásárhelyről szerkeztem a mai adást. Ez a 216. adásunk. A dolgok folyamatosan változnak ebben a húzatos Kárpát-medencében. Most például megkezdjük a visszaszámlálást a szlovákiai és a szerbiai választásokkal kapcsolatban. Márk, te, mint az otthoniakhoz szólót kérdezem, hogy mennyire jött lázba Szlovákia, mennyire érzett szűkebb Pátriádban a rajt feszültséget?
1: Ó, hát nincs itt láz jelen pillanatban, illetve van, csak nem a választásokkal kapcsolatban, hanem egészen más jellegű. Itt ugye az az érdekes a megyei, illetve önkormányzati választásokkal kapcsolatban, hogy ezek összevont választások, ez két külön dolog volt, ugye a megyei testületekbe, illetve megyefőnök választás az korábban egy különálló dolog volt, és aztán jött az önkormányzati, illetve helyhatósági választás. Ezt néhány évvel ezelőtt összevonták, és most egyszerre tartják meg, azért, hogy emeljék egy kicsit a részvételi arányt. Na most ez 2022-ben viszonylag jól működött, de akkor, minthogyha nagyobb izgalom lett volna, most még van egy körülbelül egy hónap a választásokig, már kevesebb is, mint egy hónap, és nem lehet látni azt, hogy itt most valami őrületes hajrá lenne. Tehát a kampányolók kampányolgatnak, de például a szlovákiai-magyar szempontból nézzük, akkor van egy csomó olyan hely, ahol gyakorlatilag lefutott mondjuk a polgármester választás, nem igazán van éles harc kialakulóban, a különböző konfliktusok azok nagyon ilyen nis konfliktusokká, ezekre korlátozódtak, és hát a Magyar Szövetségnek fel fog kelleni kötni a gatyáját, ugyanis 2022-ben kifejezetten jó eredményt értek el, 2026-ra viszont ez valahogy azért úgy tűnik, hogy megkapott, mert nagyon sok helyen kifejezett problémákba ütközött a párt, elsősorban azért, mert bár Gubik László ugye meghirdette a korszakváltást 2024-ben, amikor megválasztották őt a párt elnökévé, azt a hatalmat, amit ő kapott, illetve amit kiharcolt magának még a legutóbbi tavaly novemberi közgyűlésen is, a párt közgyűlésen, hogy kvázi megvétózhatta a különböző jelölteket, ezzel a hatáskörével, jogkörével egyáltalán nem ért, és hagyta különböző helyi érdekcsoportokat, hogy azok úgy működjenek, ahogy eddig is. És nagyjából semmi nem igazolódott be abból a korszakváltási ígéretből, amit valószínűleg végre kellett volna hajtani. Úgyhogy a Magyar Szövetség problémában van, gondban van, kevéssé valószínű, hogy meg fogja tudni ismételni a 2022-es eredményét. De például olyan is előfordul, hogy például Komáromban, ami ugye talán legnagyobb magyar lakta város, illetve többségében magyar lakta város, ott a Magyar Szövetség nem tudott teljes listát sem kiállítani a képviselőtestületbe való választásra, és azok a jelöltek, akik vannak, azok közül nagyon sok az újonc, meg a politikát eddig egyáltalán nem kóstolt ember, akinek semmilyen helyi komolyabb ismertsége nincs. Tehát, hogy ilyen problémákba kerül a párt, ami hát nem fog neki nagy valószínűséggel jót tenni. Ja, meg pedig az országos dolgokat illeti, ott meg az van, hogy éppen kedden volt az, hogy gyakorlatilag megrodjant a szlovák kormánykoalíció. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter most már csak volt környezetvédelmi miniszter, ott volt egy elég komoly összefeszülés az őt jelölő Szlovák Nemzeti Párttal, és hát ez a konfliktus ez abban csúcsosodott ki, hogy André Danko, az SNS-nek az elnöke a pártjával, az ellenzék hatható segítségével leváltotta gyakorlatilag a saját miniszterét, aki magától nem ment volna el. Ez a miniszter egyébként Robert Fico kormányfővel kifejezetten jóban van, és Robert Fico látványosan nem csinált semmit, illetve látványosan nem tudott mit csinálni, egyszerűen mert valahogy elfogyott alóla, hogy mögül a szufla. És hát egy évvel vagyunk a parlamenti választások előtt, amelyek most megint meg fogják kapni ezt a kifejezetten hangzatos sorsdöntő választás címkét, és Robert Fico nem fordul rá túlságosan jó kilátásokkal erre a választási évre, úgyhogy leginkább ez foglalkoztatja most a közhangulatot, de még messze vannak ezek a megyei, illetve önkormányzati választások. Nagyon sok minden dologról lehetne beszélni, például arról, hogy a Magyar Szövetség hogyan rontotta el a lehetőségét arra, hogy beágyazódjon az ellenzéki pártok közé, ami most akár meg is bosszulhatja magát, hogyha Robert Fico úgy dönt, hogy nem ragaszkodik most annyira ehhez a hatalomhoz, miközben széthullik körülötte minden, hanem mondjuk belemegy egy előrehozott választásba. Jelen pillanatban a Magyar Szövetség például nem áll készen arra, hogy belevágjon egy előrehozott választásba, úgyhogy ez ilyen kifejezetten érdekes időszaknak ígérkezik, de még nagyon képlékeny minden, még nagyon az elején vagyunk ezeknek a turbulenciáknak, illetve ezeknek az új hullámos turbulenciáknak. Úgyhogy én nagyon kíváncsian várom, hogy fog ez még alakulni, fokozódni fog-e mondjuk a választások környékén ez az egész
0: történet. Hát az önkormányzati választásokig egy hónap van, a sorsdöntő parlamenti választásokig egy év, hogyha a jelölt listát is nehéz összeállítani, azért olyan sok idő nincs hátra.
1: Hát ez az. És hát az a probléma, hogy ugye egy évvel a parlamenti választás előtt felpörögni, azt már a mai világban, ahol gyakorlatilag állandó a kampány, azt muszáj elkezdeni egy évvel a választások, mert most fognak megjelenni majd a különböző olyan pártok, amelyek mindenféle zavarokat hoznak az erőben. Az ellenzéki oldal is valószínűleg egy kicsit fragmentálódni fog a továbbiakban. Még nem tudjuk például, hogy mit akar Gyimesi György, aki ugye most párton kívül létezik, de még mindig van valamiféle befolyása, és Tomás Tarabával, aki egyébként valószínűleg valamiféle saját politikai projektet akar majd alakítani, ők kifejezetten jobban vannak, hát a Tarabának a Gyimesi volt a csatornaügyi megbízottja, vagy csatornázásügyi megbízottja. Úgyhogy még az is elképzelhető, hogy Tomás Taraba, aki egyébként a szélső jobb oldalról jövő politikus, megjárta a Kotlebeféle SNS frakcióját annak idején, aztán ugye az SNS listáján került a parlamentbe, és ilyen kifejezetten agilis és kifejezetten ambiciózus politikus. Ő most lehet, hogy fogja magát és saját politikai projektet indít, amiben majd beveszi Gyimesi Györgyöt. Ez még csak találgatás nyilván, de hát arra gondolva, hogy ők milyen jóban vannak, ez is simán elképzelhető tekintve, hogy Gyimesi György kijelentette, hogy ő szeretne tovább politizálni és valami alternatívát nyújtani a magyar szavazóknak, mert hát a Magyar Szövetséggel ők most nagyon rosszban vannak, mert kizárták őt annak idején a pártból. Úgyhogy még lesznek olyan nagyon érdekes kis bombonok, meg cseresznyék a lap tetején, amelyekkel hát kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e majd valamit kezdeni ennek a társaságnak, amit mi szlovákiai magyar politikának nevezünk.
0: Épp a mai nap beszéltünk a végeláthatatlan román kormányválság kapcsán arról itt a román közmédia szerkesztőségében, hogy málanak szét az úgynevezett mainstream pártok, és ebben a válságban mennyire nem találja magát az RMDS, és hogy próbálják a radikális erők felszívni a szavazókat. A Kis Tamás szociológus azt mondta, hogy a vajdasági szerbiai választások adhatnak egy mintát ahhoz, hogy kell kijönni a válságból. Mit gondolsz, Csaba?
2: Mindenképpen egy érdekes kísérlet zajlik Szerbiában, hiszen egy olyan mozgalom készül átvenni a hatalmat, vagy legalábbis megmérkőzni a jelenlegi szerb haladópárt vezette rezsimmel, amelynek nincs vezetője, nem áll mögötte egy szervezett mozgalom vagy párt. Tulajdonképpen egyetemisták mozgalmáról van szó, egy arctalan mozgalomról, amelynek ugyan most már van egy konkrét 205 fős jelölt listája, amelyet átadtak, és a hármas számú lista lesz ez a listán, amelyre szavazhatnak az emberek, és ennek van egy vezetője is, de tulajdonképpen lényegtelenek a személyek. Itt valóban egy olyan mozgalomról van szó, amely megpróbálja most úgy átvenni a hatalmat, hogy nem állít ki egy vezéregyéniséget. És ebből a szempontból azt gondolom, hogy tényleg egy érdekes kísérlet az, ami Szerbiában zajlik. Ugye ezen a héten, hogyha nagy vonalakban össze kéne foglalni, hogy mi történt, már 12 listát átadtak a köztársasági választási bizottságnak, ennyit hirdettek ki. Ezek közül 5 kisebbségi lista, ami azért fontos, mert a kisebbségi listákra nem vonatkozik a 3%-os, egyébként nem túl magas választási küszöb, tehát a szavazatok aránya alapján juthatnak hozzá 1-2 vagy akárhány ennél több mandátumhoz. A VMS-nek van nyilván a legnagyobb esélye a legtöbb mandátumhoz jutni, eddig is a VMS-nek volt a legtöbb mandátum a kisebbségi pártok közül, összesen 6. Hogy ezt most sikerül-e megugraniuk, efelől elég nagy kétségeim vannak, hiszen az elmúlt években igazából a magyar szavazóknak nem volt alternatívájuk, nem volt olyan alternatív lista, amelyre a magyarok szívesen leadhatták volna a voksukat. Ugye még a 2010-es évek előtt léteztek olyan polgári pártok, amelyekre a magyarok is szavaztak, a Demokrata Párt, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga, a Liberálisok, de tulajdonképpen azóta, mióta ezek a pártok lenullázódtak és elveszítették a pártjellegüket, hogy úgy mondjam, megszűnt gyakorlatilag az alternatíva a magyar szavazók szempontjából. Most itt vannak az egyetemisták, az egyetemista lista, amely képezhet egy ilyen alternatívát, úgyhogy ilyen szempontból érdekes lesz ez magyar vonatkozásban is. De hát szerb vonatkozásban, vagy hát egyáltalán az ország vonatkozásában azt gondolom, hogy még fontosabb döntések következhetnek, hiszen itt azt kell eldönteni, hogy Szerbia visszatér-e a jogállamiság útjára, vagy megmarad azon az úton, ahol az intézményeket teljesen leépítették, az igazságszolgáltatás nem végzi a dolgát, mindenre a központi hatalom, de hát gyakorlatilag egy ember hatalma az, amely érvényesül, úgyhogy attól függetlenül, hogy ugye a hét híre az volt, és ezt nemzetközi médiumok is nagyon nagy hírverés közepette átvették, hogy Alekszandár Vucic lemondott az államfői pozíciójáról, de hát ez gyakorlatilag semmi több, mint annyi, hogy átpróbálja menteni a hatalmát kormányfői pozícióra, hiszen jövőre egyébként is lejárt volna a második 5 éves elnöki mandátuma, és akkor az alkotmány értelmében harmadszor már nem pályázhatott volna erre a pozícióra, amely egyébként Szerbiában egy protokoláris pozíció, de hát nyilván az informális hatalom számít, és nem az egy ilyen nem jogállamban, hogy mit ír a törvényben, vagy az alkotmányban. Szóval ő kormányfő szeretne most lenni, ő a szerb haladó párt által vezetett listának a lista vezetője, és hát a közvéleménykutatási adatok pedig nagyon ellentmondásosak, tehát itt igazából nem lehet okos az ember, egyfelől nagyon megbízhatatlanok, azt gondolom. Bizonyára készülnek olyan közvéleménykutatások is, amelyek megbízhatóbbak, csak azok nem publikusak, nem jutnak nyilvánosságra. Azok, amelyek viszont igen, azok vagy azért megbízhatatlanok, mert alacsony költségvetésből végzik őket, nem feltétlenül szakemberek, vagy azért, mert a hatalomhoz bekötött közvéleménykutató végzés az hát messze a hatalmi párt fölényét mutatja ezekben a közvéleménykutatásokban. Úgyhogy itt mindenki a sötétben tapogatózik, és az alapján próbál következtetéseket levonni, hogy mit lát az utcán, mit lát az ismerősei körében, mit lát a társadalomban, és hát ott pedig az látszik, hogy ha fölállít az egyetemista mozgalom egy pultot valahol, egy város vagy egy falu központjában, akkor ott nagyon sok ember megjelenik, és a szerb haladópárt által fölállított standoknál pedig alig lézeng egy-két ember. Egyébként úgy szokták ezt csinálni, hogy amikor az egyetemisták valahová kiállnak, akkor egy 10-15 méterre kihelyezik a haladók is a saját standjukat. Hogy ennek most mi a konkrét haszna, vagy mit szeretnének ezzel elérni, hogy esetleg ráijesszenek az emberekre, hogy ne merjenek oda menni az egyetemisták lista, illetve pultjához, nem tudom, de ez a taktikájuk. És hát az egyetlen említésre méltó innovatív elem, hogy úgy mondjam, a kampányukban, a szerb haladópárt kampányában az, hogy most ilyen hatalmas dobozt utaztatnak városról városra, Szabadkán is felbukkant a fekete doboz. Ez egy ilyen konténer installáció, ahol hát bemutatják, hogy micsoda erőszakos társaság ez az egyetemista társaság, és különböző monitorokon futnak végtelenített videók arról, hogy hogyan erőszakoskodnak az egyetemisták. Tehát ez egy ilyen valódi ilyen Goebbelszi módszer, kiforgatva a valóságot a négy sarkából, mert hát pontosan az ellenkezője az igaz, de hát természetesen azokat a pillanatokat örökítették meg rajta, ahol provokátorok támadtak rendőrökre, ahol a szerb haladópártnak az irodáját törik be például, ahol hát ugye volt egy akció, amit hát elfelejtettek fölvenni, és erre volt egy kisebb csoport általi reakció, amit viszont nagy előszeretettel vettek mozgóképre, és hát ezeket láthatják most a különböző városokban a polgárok, hogyha betévednek ebbe a fekete dobozba. De egyébként meg, hogyha még egy dolgot mondhatnék, ez a Sapics ügy, a belgrádi polgármester és a szerb haladópártnak a tagja
0: egy
2: természetesen.
0: Egy verekedős ügy.
2: Hát így van, igazából rátámadt az egyik képviselő hölgyre, a belgrádi képviselőtestület egyik képviselőjére az utcán, és hát először azt állította, hogy ő egyszerűen hozzá se ért, és nem is nyúlt hozzá. Aztán később már azt mondta, hogy csak ellökte magától, mert fizikaira rátámadta a hölgy. Hát aztán viszont előkerült mindezek után egy videófelvétel, ami világosan mutatja, hogy itt Sapics volt az, aki fizikailag erőszakot alkalmazott. Nyilván sokan követelik a lemondását, nyilván nagyon kellemetlen ügy ez a haladók szempontjából is, de most ezt az egészet úgy tűnik, hogy se kiköpni, se lenyelni nem tudják eldönteni, hogy mi volna a rosszabb döntés, megszabadulni Sapicstól, vagy inkább megpróbálni elterelni erről az ügyről a figyelmet. Úgyhogy itt tartunk, ami az országos ügyeket illeti, még csak egyetlen vajdasági magyar vonatkozást hoznék ide be, ez pedig hát egy érdekes nyilatkozata Kovács Elvirának, ami először úgy tűnt, hogy hát egy ilyen partizán akció, de aztán miután Kovács Elvira ugye a VMS-nek az alelnöke, illetve az elnökségének a tagja, és miután Pásztor Bálint is megerősítette, vagy valami hasonlót mondott, hát úgy tűnik, hogy akkor ez most egy újfajta hozzáállás a VMS részéről. Ugye a korábbi időszakban teljesen egyértelművé tették azt, hogy ők tovább kívánják folytatni ezt a koalíciót a szerb haladó párttal, amelyet már 2014 óta vígan folytatnak, és amikor erre rákérdezett néhány hónappal ezelőtt egy újságíró, Pásztor Bálint a folytatott beszélgetés során, hogy a választások után is folytatódna ez a koalíció, az volt a válasza, hogy igen, szeretnék, hogyha folytatódna. Most pedig már az a mondás, hogy ezt azért nem mondtuk ilyen egyértelműen, és hát a választási matek majd a végén megmutatja, hogy végül is kivel fogunk koalíciózni. Úgyhogy nagyon úgy tűnik, hogy a VMS felfogta azt, hogy egyszerűen a szavazóik számára ez egy rossz üzenet, hogy mi már pedig a haladókkal tartunk, ha törik, ha szakad. És most megpróbálnak ebből a helyzetből kitáncolni. Nagy kérdés az, hogy ha esetleg az egyetemisták nyerik meg ezt a választást, hajlandók lesznek-e szóba állni a VMS-szel, amelyik hát hűséges partnere volt ennek a jogtipró hatalomnak 14 éven keresztül.
0: Oly betűnik így Marosvásárhelyről, meg így Kolozsvár-Marosvásárhely tengelyen beszélgetve az erdélyi közélet elemzőivel, hogy annyira padhelyzetbe került az érdekképviselet Erdélyben, de a történeteiteket hallgatva Szlovákiában is és Szerbiában is, annyira beszorult a egyrészt a magyarországi politikai konfliktusokban, másrészt a helyi és az adott ország politikai konfliktusaiba, hogy elfelejt utánpótlást, vagy nincs módja utánpótlást nevelni, nagyon nagy fokú a kiöregedés, és nincsenek közviták. Tehát egyszerűen, mire odaérünk az önkormányzati vagy parlamenti választásokon, a régi szlogeneken kívül nem nagyon tud senki előrántani semmit a tarsolyból. És a nagy kérdés az, hogy hogyan lehet revitalizálni ezt a helyzetet, vagy hogyan lehet kijönni ebből a csapdahelyzetből. Már te jártál egy Dunaszerdahelyi riportúton, nem ihletett meg az, amit ott láttál?
1: Hát milyen szempontból ihletett meg a dolog? Hát érdekes volt ez, mert ugye a szlovákiai magyar politikának sokszor rójuk fel azt, hogy tulajdonképpen nem tud valamiféle komplexebb és valóban érdekes közbeszédet vagy közvitát generálni. Hogy az egész arról szól, hogy az emberek elmennek, illetve a politikusok elmennek koszorúzni, mondanak beszédet, főznek kampánygulyást, haverkodnak, stb. És legutóbb Gubik Lászlónak is volt egy olyan nyilatkozata, ami most ilyen politikai innovációt csinál, hogy szólj be a pártelnöknek, és akkor elmegy mindenféle helyekre, és akkor ott összejön egy közönség, és akkor azt kéri tőlük, hogy akkor szóljanak be neki, meg szembesítsék őt valamilyen keményebb dolgokkal.
0: Ezt Kelemen Hunor is előszeretettel játssza ezt a játékot. Nem tudom, hogy hol vásárolják. Mi az ötletbörze, ahol bevásárolnak, de nagyon közel van egymás.
1: Hát igazából ezt szlovák politikusok is csinálják, tehát most Igor Matovič például azt csinálja, hogy járja Szlovákia utcáit, és megjelenik mindenféle városokban, és kifejezetten veszekszik egyet a Smeres szavazókkal mikrofonba. Utána fölteszi a videót a Facebook oldalára, és akkor az ember meg szörnyűködhet, hogy hogyan veszekednek, stb. Hát Gubik Lászlónál ez egy kicsit kultiváltabban működik, összehoz egy ilyen több ilyen lakossági fórumot gyakorlatilag, vagy ilyen érdeklődőket hoz tető alá, és akkor veszekszik. Nem veszekszik velük, hanem beszélget velük, és várja, hogy valaki ilyen keményen beszóljon neki, hogy aztán frappánsan tudjon neki válaszolni. És egy ilyen hasonló fórumon mondta azt, hogy hát a politikusoknak, a szlovákiai magyar politikusoknak ki kell mozdulniuk tulajdonképpen a komfortzónájukból, el kell menniük a falusi foci meccsre, meg kell hívni a helyi ultrákat egy fél decire, meg mit tudom én, és hogy közben meg kell tőlük kérdezni, hogy mi a helyzet a faluban. És akkor így belegondoltam, és erről írtam is aztán egy cikket, hogy egyrészt ez a politikának a minimuma, hogy nagyjából tartod a kapcsolatot a választóiddal, meg hogy megérdeklődött, hogy mi a helyzet a faluban. Másrészt meg hiába kérdezed meg, hogy mi a helyzet a faluban, amikor a faluban igazából bele kell olvasni a különböző Facebook posztokba a faluval kapcsolatban, és meglátod egyrészt, hogy mi a helyzet. Másrészt meg ugyanezeket a dolgokat a faluval kapcsolatban ezek az emberek már elmondták neked, amikor legutóbb ott jártál, meg amikor előtte ott jártál, meg amikor előtte ott jártál, és főzted az első, a második, a harmadik, vagy a negyedik kampánygulyásodat. Tehát, hogy ez így nem politikai innováció, ennek semmi köze nincs ehhez. És hát tulajdonképpen ez a mostani kampány is nagyon hasonlóan zajlik, és Ez a Dunaszerdahelyi történet, ugye Dunaszerdahelyen vásár volt, a Csallóközi vásár volt most szeptember végén, kampányidőszak kellős közepén, rengeteg ember nem csak a városból, hanem az összes környékbeli Csallóközi faluból is beáramlik ilyenkor Dunaszerdahelyre, és akkor sült kolbász, libamáj, wurstli, fellépőzenekarok. Akkora nagy színpad volt a vásárban, hogy én ilyet még vásárban tényleg nem láttam. Tehát itt tényleg sztár fellépők vannak, meg felhelló, meg nem tudom, hogy kik léptek még fel. Szóval tényleg egy ilyen nagyon nagyszabású valami, és hát az ember úgy azon gondolkodik, hogy hát igen, hogyha megy ez a nagy vásár, meg minden, akkor a politikus akkor kiteszi a kis testét a választók közé, és akkor így mozgatja magát jobbra-balra, és akkor hát, ha valamilyen közvetlenebb kapcsolat történik majd velük, terjeszti az igét, elmondja nekik, hogy éppen mit csinál, hogy csinálja, mit szeretne elérni, hogyan szeretné elérni, stb. Ehelyett azt láttam, hogy kim voltak ugyan a politikusok, néhányan, 1, 2, 3, 4, de igazából ez standard vásározós dolog volt, ők beálltak bizonyos stratégiai pozíciókba, tudom én, a kajás standokhoz, meg Bor utcába, meg ide-oda-amoda, és akkor az emberek meg odajárultak hozzájuk, egy kicsit így haverkodni, meg így casually beszélgetni, ilyen lazán, ugye.
0: Very small talk.
1: Igen. És ez az a helyzet, hogy ezen már az ember meg se lepődik, mert hogyha én Komáromba is kimegyek egy ilyen hasonló történetre, ugyanezt látom. Áll itt egy politikus, ott amott, és akkor így oda mennek hozzá, ott haverkodik, vigyorog, kezet fog, stb. És ennyi. De ez nem politikai munka. És oké, hogy értem, hogy a vásárra nem politizálni járnak az emberek, mert tényleg nem azért járnak oda, hanem szórakoznak, meg libamájat esznek 18 euróért, meg mit tudom én, de akkor is nem lehet érezni azt, hogy egy hónappal vagyunk a választások előtt, hogy itt tényleg zajlik egy olyan dolog, amit elvileg közéletnek neveznének, és hogy ezeknek az embereknek, akik elvileg azért pályáznak a szavazatunkra, hogy képviseljék az érdekeinket, számítana az, hogy itt valami történik, és hogy ők számítana az, hogy ők valamit át akarnak nekünk adni abból, amit ők csinálnak. Én nem azt mondom, hogy csináljanak nagy színpadot maguknak, meg közéleti sátrat, meg stb., de jó lenne azt érezni, hogy valamiféle közbeszéd még létezik ebben az országban valamilyen módon, valahogy még lehet látni azt, hogy történik valami körülöttünk. Mert hogy ezt jelen pillanatban minthogyha nem lehetne látni. Még annyit hozzáfűznék, hogy én találkoztam fiatal politikussal egyébként a Dunaszerdahelyi vásárban, és ő egy petíciót hordozott körbe ott a társaival, a Dunaszerdahely melletti úgynevezett halálkereszteződésnek az ügyével kapcsolatban, ami már Robert Ficóék is megígérték, hogy ott körforgalom lesz, meg stb., de ez 2 éve volt, azóta nem történt semmi. Ez borzasztó nehéz a fiatal politikusoknak, és erre rávilágította egyébként ez a jelöltállítási folyamat is a Magyar Szövetségnél, hogy vannak helyi érdekcsoportok, akiknek vannak olyan politikusaik, akik kimennek haverkodni, és akkor ott áldogálnak, és hozzájuk járulnak az emberek. Ezek az emberek nem engedik át a maguk helyét. Tehát nekik a politizálás nem abban merül ki, hogy ők tematizálják majd a közéletet, meg stb., hanem abban merül ki, hogy a választások előtt leintrikázzák, meg lepolitizálják egymás között, hogy akkor ki hogyan kerül majd abba a bizonyos jelölti pozícióba, ami aztán 4 évig biztosítja neki a negyedik képviselői helyet, a helyi önkormányzati helyet, és a többi, és a többi, és hát ugye ennek a megszerzésére megfő a kampánygulyás, megtörténik a néhány készfogás. És mondjuk a fiatal politikusok, akik tényleg úgy képzelik el, hogy lehet valami keresni valójuk a közéletben, azt csinálják, ami a dolgok. Petíciót hordoznak körbe, megpróbálják megszólítani az embereket, megkérdezik a véleményüket, stb. De a büdös életben nem fognak belekerülni egy ilyen történetbe, csak hogyha valaki beemeli őket ebbe a körbe. És aztán az a kör megint beszippantja őket, és megint az történik, és kezdődik az egész előről, hogy aztán ezek a fiatal politikusok is rászoknak arra, hogy igazából nem kell erőfeszítést beletenni ebbe az egészbe, nem kell erőlködni ebben az egész történetben, elég csak kimenni a vásárba és 3-szor lekezelni valakivel.
0: Azért a magyarországi példa, meg most nagyon úgy néz ki, hogy a szerbiai példa is azt mutatja, hogy elérkezik a telítődés időpontja, vagy küszöbe egy társadalomnak, amikor megborulnak ezek a viszonyok, vagy már nem tartható ez a presztízs vagy státusz politizálás, ami tartalmilag kiürül. Az, hogy egy olyan túlélő művészt, mint amilyen Vučić, tényleg le lehet gyűrni, azért az nem egy lefutott meccs. Mi a titka az, annak, hogy az egyetemisták fel tudják rázni az embereket, hogy akkor a sor alakul ki az ő pultjuknál, nem kell belépőt kérjenek, mint a dunaszerdahelyi vásárban, az egyébként emberéleteket menteni akaró fiatal politikusnak. Szóval ott mi az, amit ott tudnak ezek a fiatalok? És mennyi az esély arra, hogy a túlélő művész Vučić most megbukjon? És ha már itt tartunk, akkor vezessük be a heti rendszeres rovatunkat is, Csaba, és hozd az e-heti hatumizmusodat, azt a jövevény szót, amit a szerbiai magyarok átvettek a szerbből, és magyar szóként használnak.
2: Jó, hát először válaszolok a kérdésedre. Szerintem itt alapvetően a düh az, ami a társadalomban eluralkodott a tavaly előtti novemberi katasztrófa, vagy nem is tudom, minek nevezzem, szörnyűség után az újvidéki vasútállomás előtetőjének a leszakadása után. Igazából ez volt az az utolsó csepp a pohárban, ami lehetővé tette azt, hogy beinduljon ez az erőteljes folyamat, ami mindaddig nem érett be. Tehát addig ment a morgolódás azon, hogy az egész társadalmat áthatja a korrupció, hogy mindenki csak politikai alapon kaphat munkát, hogy nyomást gyakorolnak az emberekre, hogy egy bűnszövetkezet irányítja az államot, hogy nem lehet a jogainkat érvényesíteni csak akkor, hogyha megfelelő politikai vagy gazdasági kapcsolataink vannak. És ebből nagyon elege lett az embereknek, és amikor megtörtént az, ami megtörtént 2 évvel november 1-én, 2 évvel ezelőtt, akkor azt gondolom, hogy hát elpattant egy húr a társadalomban, és ez mind a mai napig az a hangulat, az érzés, ami akkor eluralkodott az embereken, kitartott, és hát most politikai következményei is vannak, hogy a nagy életművészt és túlélő művészt sikerül eltávolítani. Ez óriási kérdés, már csak azért is, mert hát az borítékolható, hogy a választásokon csalni fognak. A csalás mértéke, illetve az, hogy ennek a csalásnak a mértéke elégséges lesz-e ahhoz, hogy megfordítsák az eredményt, az egyedüli kérdés. Vučić már többször bebizonyította, hogy nagy túlélő művész, ahogy mondod, mert hát megmutatta azt, hogy tudott szélső jobboldali politikusból egy európér arcot mutatni, vagy legalábbis elhitetni a Brüsszellel, hogy ő mindenben hajlandó az Európai Uniós integráció során együttműködni velük. Aztán hát egyre inkább sodródott megint csak jobb oldal felé, és hát most odáig jutott, hogy már megint azzal a Vojislav Šešeljel van koalícióban, ez a közös listája tulajdonképpen a szerb radikális párttal, tehát azzal a Šešeljel, akitől indult, és akivel szakított annak érdekében, hogy hát eljusson oda, hová eljutott időközben. Na és hát hozzá kapcsolódik, vagy hát akár hozzá is kapcsolható ez a szó, amit most a mai adásra hoztam. Szerintem tetszeni fog nektek az a szó, hogy kobolyági.
0: Kobolyági.
2: Igen, ahogy mondom, tehát ugye a kobboly magyarul, ahogy ki lehet mondani, a kovbolyt azt nem lehet kimondani, úgyhogy tehát kobboly, és hát a női keresztnév becézve Ági, Kobboly Ági, így mondják magyarul.
0: Azoknak a hallgatóknak, akik nem követik szorosan a Hatuma sorozatát, mondjuk el, hogy az adásnak ebben a felében mindig hoz valaki egy slang kifejezést, amit a többségi nyelvből vettünk át, és azt a szlovákiai vagy erdélyi partner, játékos, megpróbáljuk kitalálni, jelesül most a szerb szót.
2: Illetve a szerbből átvett szót, vagy azt is mondhatnám, hogy szerb közvetítéssel a magyarba, vajdasági magyarba eljutott szót.
1: Kobojági.
0: Hú. Itt valami kemény legény, vagy nem tudom, valami... a kocsma fantomja.
2: Igen, ahogy így az Ági bejön a szalomba, ugye? Hát nem, nem.
0: De az a baj, hogy ennek most nincs ilyen nyelvi kapaszt.
2: Nem tudjátok hová kötni. Hát igen, igen. Hát akkor elmondom, hogy ez magyarra valahogy úgy lehetne lefordítani, hogy valami csak a látszat szintjén igaz, és hát ezt mindenki tudja, az is, aki mondja, és az is, aki tudomásul veszi, vagy aki hallgatja. Tehát valami színlelés, állítólag, mintha ilyen jelentéseket lehet hozzá kötni. Tehát például most Vucic Kobojági lemondott, de hát mindenki tudja, hogy ez a lemondás, ez tulajdonképpen egy színlelés, lévén, hogy azért mondott le, hogy később kormányfőként visszatérhessem. Egyébként nagyon érdekes, hogy én az utóbbi időben egyre ritkábban hallom. Egyébként szerbül ez Kobajagi inkább, Kobajagi, csak így rövidítve Kobajagi, és hát ugye ezt jelenti, amit mondtam is, tehát egy ilyen
0: színvőséget.
2: Ez egy szerb szó, csak hát a magyarban nyilván úgy került át, mint a ami hasonlít is valamire, érted, Kobboly, vagy Ági, vagy valami, mint ahogy, nem tudom én, a kvadrátot vadráknak mondják sokan, hogy legyen valami értelme. Na szóval a szerben is ez a jelentése, és ami érdekes, ennek most utána néztem, hogy ez egy török eredetű kifejezés, és az a vicces, hogy a Bajagi törökül pont az ellenkezőjét jelenti, mint szerbül. Tehát azt jelenti, hogy egészen úgy van, igaz a dolog. És hogy valószínűleg ezzel a Kao Bajagival azt akarták kifejezni, valamilyen ironikus felhangot kapott az egésznek a jelentése, hogy persze, ez teljesen igaz, teljesen úgy van. És így került aztán a szerbe, onnan pedig a magyarba ilyen érdekes formában, ahogy mondtam is. Hát, hogy persze színlel gyakorlatilag, tehát az egész nem a valóság, amit látunk. Egyébként a mai nyelvből én egyre kevésbé, például a vajdasági magyarok nyelvében egyre kevésbé hallom, hogy ezt mondanák, Kobojági. Ez pár évtizeddel ezelőtt még sokkal elterjedtebb volt, és most sokkal gyakoribb az, hogy a kao kifejezést használják. Tehát a szerb Kobajagi, vagyis Kobajaginak, csak ezt az első részét, hogy Kao. Ezt teszik hozzá a különböző kifejezés, hogy Kao lemondott, és akkor most ez azt jelenti, hogy valójában mégsem.
0: Itt a Balkánon mindennek van valami folyamánya, vagy következménye, vagy hasonlósága. A románban van egy egész hosszú kifejezés, nem tudom, hogy a természetes nyelvben szerepelte, vagy Caragiale találta ki, de az egyik, ugye hát a román örkény, vagy a román groteszk paradox helyzetek nagymestere, darabjában szerepel az a kifejezés, hogy úgy tesz, mintha esne az eső, de közben nem esik az eső, mindenki látja is, tudja, hogy nem esik az eső, és ez bevonult a román nyelvben, azt szokták mondani, és az érdekes az, hogy átvették a magyarok, és ők is mondják, de az egész kifejezést románul. Úgyhogy ezek az átvételek mindig egy ilyen helyzeti, szituációs gyakorlatok. Na hát ez volt a bevezetés a hatuma szlengben. Van egy egész szótárunk már, most nem fogom kikérdezni a kollégákat, múlt héten megtettük, hogy hogyan mondják a vesztegetés, vagy csúszópénz, vagy eszköz Szerbiában, hogy mondják a kisfőnöknek.
1: Papalás,
0: ezt nem tudom megtanulni. Na, de ezt a felsorolást is meg fogják találni a hatuma Facebook oldalán, és nagyon várjuk a további jövevényszavakat, hadd találjunk egy közös nyelvet, most csak közös történetünk van. Ez a magyarországi tisztító tűz, korrupció ellenes harcnak a különböző állomásai most Hankó Balást tartóztatták le. Az NKS, a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései miatt 17 milliárd forint kifizetésével kapcsolatban kell tisztáznia, hogy jogszerűen történt-e ez meg. Azért érdekes ez túl azon, hogy ez egy nagyon drámai, vagy szintén groteszk történet a magyar politikai életben, hogy átnyúl a határon az NKA-nak a szerepe is, ezeknek a kifizetéseknek a szerepe is, és hétről hétre megkérdezem tőletek, meg magamtól is, hogy elér-e hozzánk ez a tisztázás. Hogy néztétek ezt a Hankó letartóztatást, Márk? Te hogy követted?
1: Hát én, amikor láttam a videót erről az egész performance-ról, ami történt Budapesten, én igazából elég nehezen akartam elhinni, hogy ez igaz. Tehát, hogy nem azért, mert hogy ne lehetne őrizetbe venni egy minisztert, illetve hogy ne történhetne meg vele, hogy kiadják a mentelmi jogát, hanem az, amilyen körítés ezt körbevette, az valami egészen döbbenetes volt. Tehát, hogy ugye érdekes volt, hogy Hankónak a nevét Orbán Viktor tusványosan már kimondta egyszer, mint kvázi a Tiszás önkénynek a mártírjaként hivatkozott rá, akkor ugye már tombolt az NKA ügy, és hát ugye a másik név, amit mondott, az Hajdú János egykori TEK főnöké volt, aki ugye az aranykonvoj ügynek az egyik kulcsfigurája. És hát mondta Orbán, hogy hát ők kvázi ilyen mártírokká avanzsálnak majd a közeljövőben, nyilván tudta, hogy merre fog ez az egész tartani. Na most, hát Hankó, ő egy karizmával különösebben nem bíró politikus, aki a NER-nek a másod-harmad vonalában működött. Igazából komoly a politikai tisztsége csak 2022 után volt. Nem volt ő benne az élvonalban valóban. Nyilván nem véletlenül, tehát ő egy viszonylag sikeres gyógyszerész, meg egyetemi tanár volt korábban, meg értett kicsit a felsőoktatáshoz is, meg hasonlókhoz is, és tudott folyamatokat menedzselni, úgyhogy beemelték őt, és végül is aztán minisztert csináltak belőle, de hát nyilván az Orbán kormányban a miniszteri posztok azok nem feltétlenül jártak, vagy a miniszteri posztok többsége nem feltétlenül járt valamiféle autonóm cselekvés lehetőségével is. Tehát nagyon kevés olyan miniszter volt, aki saját magára játszhatott, mondjuk Szijjártó, meg Lázár, meg hasonló arcok, de hát ők nyilván az élvonalba tartoztak. És Hankó, ő egy intéző ember volt. Nyilván tudott arról, hogy mi történik körülötte, nyilván tudta, hogy mire vállalkozott, amikor ezt a dolgot vitte, és nyilván ezek szerint nem voltak különösebb erkölcsi aggályai azzal kapcsolatban, hogy itt tényleg alapos gyanú merült fel azzal kapcsolatban, hogy az NKA-ból szétosztott 17 milliárd forint, az rejtett pártfinanszírozás, meg a kampányfinanszírozás, illetve hát a Samesoknak a kifizetésére ment el. Na most, igen, hát ez egy érdekes helyzet, amikor egy ilyen ember kerül olyan pozícióba, hogy mártírt csinálnak belőle. És megpróbálják megtervezni azt, hogy hogyan nézzen ki ez a nyilvánosság szemében. És hát Orbánéknak nagyon régóta nem megy az, hogy uralják a pillanatot, ugye, meg hogy tematizálni tudják a közéletet, úgyhogy abból főztek, ami van, és hát megpróbálták Hankóval eljátszatni azt, hogy hogyan néz ki a mártíromság, illetve az, hogy valakit elvisznek a rendőrök. És várták, hogy akkor majd a parlamentben megjelennek a rendőrök, és elviszik a Hankót, de hát nem jöttek a rendőrök, és nem vitték el Hankó Balást, úgyhogy neki kellett egy menet élén a családjával együtt, és az, hogy édes Istenem, a családját is belerángatták így, az valami egészen döbbenetes volt. És hát ugye
0: de elhagyta hát a parlamentet. De már nem belerángatták, hanem belerángatta, tehát hogy az, azért az az ő döntése, hogy Na mindegy, nem, nagyon,
1: nem ez. Szerintem ez ilyen közös megegyezéssel történő dolog volt, de igazán vicces volt, amikor az őt váró autó az úgy ott hagyta az útszélén, tehát hogy ennyire az embert útszélén még nem hagytak, mint a Hankó Balázst ott akkor a parlament mellett. De ugye olvastam a te posztodat is, és nekem is megütötte a fülemet ez a székely származású vagyok, és stb.
0: Igen, mert azzal érvelt, hogy ő nem követhet el korrupciót, vagy törvénytelenséget, mert keresztény, mert nemzeti, és mert székely.
1: És akkor ilyen a szívemhez kaptam, hogy édes Istenem, ezek az emberek semmit nem tanultak az elmúlt 16 évből, meg ebből a vereségből, amit elszenvedtek áprilisban. Tehát, hogy ennyire végtelenül ragaszkodni ehhez a teljesen értelmezhetetlen szimbolikához, meg hagymászhoz, amit ők erre az egész valamire ráfestettek, erre a matyóhímzés formájú díszítésre, meg mit, tehát egészen hihetetlen, hogy továbbra is ezt ismételgetik újra meg újra, mint a beakadt lemez, förtelem. És eszembe jutott mindjárt az, amikor elkezdődött Szlovákiában ugye az elszámoltatás 2020 után, és ott azért olyan emberekre is lecsaptak, mint mondjuk Robert Kalinyák, aki a Smernek a korona hercege volt, meg belügyminiszter. Na most a különbség Robert Kalinyák meg a Hankó Balázs között az az, hogy a Robert Kalinyák az egy igazi politikus, és amikor kattant a bilincs a csuklóján, a rendőrségi akcióban, amiben bevitték, és meglátta az újságírókat, akkor ő olyan széles vigyorral emelte fel a kezét a vilincsekben, hogy az valami szinte boldog, sugárzott a boldogság, és elég sokáig benn volt egyébként előzetes letartóztatásban, azóta ugye visszatért és miniszter, tehát az, hogy valaki előzetes letartóztatásba kerül, az nem jelenti azt, hogy el is lesz számoltatva, ahhoz azért még nagyon sok víznek le kell folyni a Dunán, és nagyon sok fontos dolognak meg kell történni, hogy ez tényleg megtörténjen, de hogy Hankó Balázs meg a Fidesz propaganda így elszerencsétlenkedje ezt az egészet, miközben Orbán Viktor meg Belfastban meccset néz, és igazából egyáltalán nem érdekli, hogy éppen a volt miniszterét viszik el. Hát igen, ennek van egy ilyen nagyon érdekes íze, meg mellékíze. Tehát egy ilyen ikonikus pillanat volt, az biztos. Csak nem úgy, ahogy Hankó szerette volna talán.
0: Ezt a magasba lendített bilincses kéz pantomimát eljátszott a Călin Georgescu, a román szélső jobboldali majdnem államelnök az elmúlt napokban, aki most szintén előzetes letartóztatásban van. Csak úgy mondom, hogy milyen reflexek működnek és karakterek, de Csaba, legyen a tiéd a pálya, fúzs te az NKOL számoltatással kapcsolatban a vajdasági reményeket.
2: Hát itt sem gyászolták meg, vagy siratták el Hankó Balást, most, hogy elvitték, vagy hát éppen, hogy ott hagyták az útszélén. Pedig hát éppenséggel sírhattak, vagy ejthettek volna pár krokodilkönnyet, mert ő nagyon sokat járt ide, vagy legalábbis nagyon kötődött vajdasághoz ebben az utóbbi néhány évben. Tehát azt is mondhatnám, hogy átvette majd, hogy nem Potápi Árpád Jánosnak a helyét, miután Potápi elhunyt. Ő volt az, aki úgy igazán kapcsolódott a vajdasági magyarokhoz, aki úgy igazán sokat járt itt, és akihez úgymond a VMS is bármikor fordulhatott, hogyha úgy hozta a helyzet. Hát például 2024. augusztus 20-án a Szent István napi ünnepségen ő volt a VMS-nek a vendége és főszónok a Pásztor Bálint mellett, és amit még szerintem érdemes elmondani, hogy nem csak a vajdasági magyarok, hanem a központi hatalom is elismerte érdemeit, megkapta Belgrádban a szerb zászló érdemrend első fokozatát Vučićtól, ami egyébként a nem szerb állampolgároknak adható legmagasabb kitüntetés, úgyhogy ő egy ilyen komoly szerb állami kitüntetéssel is rendelkezik. És hát mindezt ugye annak kapcsán kaphatta meg, és emiatt lesznek érdekesek majd ezek az NKS pénzek is, hogy 2025-26 az egy magyar-szerb kulturális évad volt, ahová egy csomó különböző, elsősorban népzenei, néptánc, táncház találkozós, koncert, nem tudom én, gasztronómiai, fesztiválos esemény tartozott, és hát hatalmas pénzek érkeztek. A Magyar Nemzeti Tanács volt az egyik lebonyolítója ezeknek, ezeknek az eseményeknek. Úgy tudni egy újságírói adatigénylés alapján, hogy 30 millió forint érkezett csak a Nemzeti Tanácshoz, de hát például maga Hankó is a magyar-szerb kulturális évadot említette ebben az elhíresült hírtévés nyilatkozatában most legutóbb, úgyhogy érdekes lesz megnézni, hogy pontosan milyen keretből és mennyi pénz ment erre az eseménysorozatra, és esetleg hol voltak benne olyan bicsaklások, amelyek bűncselekményre.
0: Tudsz arról, hogy adatigénylés történt volna, és milyen a reakció? Hogy jöttek-e már ki adatok?
2: Egyedül mondom, ennyit tudok, hogy az MNT a szerb kulturális évadra, szerb-magyar kulturális évadra kapott 30 millió forintot, ami egy ilyen adatigénylés után derült ki. De hogy ez most pontosan, mondjuk ez a rendezvénysorozat mennyi pénzbe került, erre egységes összeget én nem találtam. De hát mondom, itt nagyon sok minden ide tartozott, tehát egy Rúzsa Magdi koncert például, amely nyilván a magyarországi választási kampány időszakában történt, és amelynek a VMS volt az egyik szervezője, helyi szervezője, mondjuk Újvidéken például.
0: Érdekes, hogy ezzel a szerb-magyar kulturális évaddal párhuzamosan történelmi megállapodást, hogy keretegyezményt kötöttek Romániában is kulturális téren, de hát ennek a keret megállapodásnak a tartalma még mindig nem egyértelmű, írja a Transtelex, amelyik egy hosszú összeállítást közölt arról, hogy miért volt annyira aktív Hankó Balázs Erdélyben. Mindenképpen a következő hetek nagy kérdése, hogy fel lehet-e tárni ezeket a határon át nyúló kulturális korrupciós ügyeket, és ha igen, akkor lesz-e annak olyan látványos következménye, mint amilyen a héten Hankó Balázs letartóztatása volt Budapesten. Jöjjön minél több adat, legyen minél tisztább a kép, és legyenek minél aktívabbak a határon túli közösségek, nem csak azért, mert jogszerűen lehet demokratikus közösségeket fenntartani, hanem azért is, mert enélkül elhal a politikai szándék, politikai helyzetértékelés, és gyengül az érdekképviselet. Erről beszélgettünk a Hatuma eheti adásában a 216. epizód vendégei, Finta Márk, Pressburger Csaba, én Parászka Boróka vagyok, és a szerb, román, illetve szlovákiai ügyeket én szerkesztettem ebbe az adásba. Hanganyagunk visszahallgatható a Hatuma podcast csatornáin és a Pátria Rádió hangtárában. Köszönjük figyelmüket, jövő héten is számítunk rá.

Kávévilágnapja alkalmából a pénteki nappali gasztro rovatában a világ egyik legkedveltebb italáról beszélgetünk, Kosár Lajos gasztrobloggerrel. Szó lesz a különböző kávéfajtákról, az elkészítésükről, és arról is, milyen ételekhez használhatjuk a feketét. Aztán a mesterséges intelligencia kerül terítékre, mennyire valósak az aggasztó jóslatok, és kicsúszhat-e az irányítás az emberiség kezéből. Kis Gergely MI szakértővel a veszélyek és a pánikkeltés határát keressük. Jogi rovatunkban a gyerektartás leggyakoribb kérdéseit tisztázzuk dr. Ulekla Ildikó ügyvéddel. Meddig kell fizetni, és mi történik, ha valaki nem fizet? Fica János vagyok, várom Önöket a pénteki nappaliban reggel 9

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Peter Sliško távozik a Hlas SZD-ből és a párt parlamenti frakciójából. Oroszország magyar diplomatákat utasít ki. Éjszaka marad az eseménytelen időjárás, reggel 5 és 10 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, mondom a részleteket. Peter Sliško távozik a Hlas SZD-ből és a párt parlamenti frakciójából is. Ezt Tomás Taraba, korábbi környezetvédelmi miniszter jelentette be egy közös sajtótájékoztatón. Taraba politikai szövetségesének nevezte Sliskot, és hangsúlyozta, a képviselő nem azért lép ki a frakcióból, hogy a kormány ellen forduljon, hanem azért, hogy együtt szabadabban politizálhassanak a parlamentben. Taraba szerint Sliskoval együtt továbbra is készek korrekt párbeszédet folytatni a koalícióval, és nem akarnak a kormány ellen fellépni. Taraba azt mondta, nagyon aktív képviselőként kíván dolgozni a parlamentben. Tomás Drucker oktatási miniszter szerint a szlovákiai iskolák biztonságosak. A Szepesófalui gimnáziumban történt támadás óta eltelt 2 évben több mint 210 millió eurót fordítottak támogatói intézkedésekre, emellett iskolai támogató csoportokat hoztak létre, valamint képzéseket és különböző megelőző programokat vezettek be. Drucker szerint a keddi diáktámadás során a szaniszlófalvi iskola példamutatóan járt el, a tragikus következményeket azonban nem lehetett megakadályozni. A miniszter szerint fontos az iskolák, a családok, a szociális és egészségügyi intézmények, a rendőrség és az önkormányzatok együttműködése. A parlament előtt van egy a fiatalok radikalizálódásának megelőzését célzó törvényjavaslat is, amely átfogó rendszert hozna létre a fiatalok radikalizálódásának korai felismerésére és megelőzésére. A javaslat a 16 év alattiak közösség média használatának szabályozását is tartalmazza. Az idősek nem csupán Szlovákia emlékezetét őrzik, hanem aktív részesei is a társadalomnak, hangsúlyozta a Nemzetközi Idősek Napja alkalmából Richard Rasi, a parlament elnöke. Szerinte az irántuk való tiszteletnek nem szabad egyetlen hónapra vagy jelképes gesztusokra korlátozódnia. Az idősek tapasztalatait meg kell hallgatni és tovább kell adni a fiatalabb generációknak. Rasi szerint több lehetőséget kell teremteni a generációk találkozására, az iskolákban, a kultúrában, a közösségekben és a közéletben egyaránt. 5 embert vett őrizetbe az osztrák rendőrség 198 rendbeli betörés gyanújával. A nyomozók szerint a csoport a legtöbb esetben Szlovákiából indult és főként benzinkutakon, illetve autómosókban található automatákat tört fel. A gyanúsítottak 36 és 39 év közöttiek, 4 szlovák állampolgárok, egyikük pedig osztrák. A csoport Ausztria valamennyi tartományában tevékenykedett, Vorarlberg kivételével. A betörésekkel mintegy 49 ezer euróhoz jutottak, az okozott teljes kár pedig megközelíti a 236 ezer eurót. A gyanúsítottak a kihallgatások során többnyire beismerték tettüket. Oroszország több magyar diplomata kiutasításáról döntött, válaszul arra, hogy Budapest szeptemberben 10 orosz diplomatát utasított ki. Az orosz külügyminisztérium közlése szerint a moszkvai magyar nagykövetség, valamint a szentpétervári és kazanyi főkonzulátusok több munkatársának 2 héten belül el kell hagynia Oroszországot. Budapest szeptemberben arra hivatkozott, hogy az érintett orosz diplomaták a bécsi egyezmény alapján elfogadhatatlan tevékenységet folytat. Orbán Anita külügyminiszter akkor hangsúlyozta, hogy a lépés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, de nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Időjárás.

0: Éjszaka sem érkezik változás, marad a jellemzően csillagfényes, itt-ott fátyol felhős, eseménytelen időjárás. 10 fok alá csökken a hőmérséklet, a hidegre hajlamos szélvédett, mélyebben fekvő területeken ezúttal is lehet kis területen 5 fok körüli, alatti érték. Pénteken is az eddigiekhez hasonló enyhe, eseménytelen időjárású napunk lesz. Reggel 5 és 10 fok közötti értékekkel számolhatunk.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Albár és Alistán között, két személygépkocsi ütközött egymásnak, az egyik sáv le van zárva. Ezen kívül több forgalmi dugóról is jelentést kaptunk, nézzük is sorban. A D1-es autópályán Pozsonyban, Aranyhomok után Ligetfalu irányába 10 perc a várakozás. Pozsonyban a D4-es autópályán Pozsony Püspöki után Horváth Járfalu felé 15 perc a várakozási idő. Ezen kívül Bazinba behajtva a Szentgyörgy irányából 10 perc a várakozás, valamint Beszterce bányáról kihajtva Breznó felé szintén 10 perc a várakozási idő. Ezen kívül Zólyom és Zólyom-Szalatna között 10-15 perc a várakozási idő mindkét irányban, valamint Kassána, Linkován a városból kifelé vezető útszakaszon is 10 percet kell várniuk az arra közlekedőknek. Ezen kívül a D1-es autópályán Eperjes előtt Kassa felől érkezve 10 perc a várakozás, és Kassán az Alvinci utcán mindkét irányban körülbelül 10-15 percet kell várniuk az arra autózóknak. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Kálmán Norbert.
2: Taraba távozott. A koalíciós vita úgy tűnik folytatódik. Peter Pellegrini államfő tegnap hivatalosan is leváltotta a környezetvédelmi minisztert, a tárcát ideiglenesen Robert Fico vezeti. Taraba elmozdítását a parlamentben az SNS képviselői az ellenzékkel együtt támogatták. A miniszterelnök ezután összehívta a Smer vezetését, hogy döntsenek a folytatásról. A kormányfő nem gondolkodik előrehozott választásokban, stabil kormányzást szeretne, de működhet-e egy ilyen sok oldalról megpróbált koalíció? Szalai Zoltánnal, a Napunk vezető szerkesztőjével beszélgetünk. Hát Fico stabil kormányzást akar, szeretne, de még a Smeren belül is megemlítik az előrehozott választások lehetőségét. Mi jön ezek után? Mire lehet számítani?
3: Minden, csak nem stabil kormányzás, tehát ezt nyilván Fico is nagyon jól tudja, hogy eddig sem volt már stabil a kormányzás, és most még inkább veszélybe kerül a parlamenti többség, tehát még nagyon nehéz arról beszélni, hogy pontosan hogyan fognak kinézni a számok, ezt majd a következő szavazások során tapasztalhatjuk meg a parlamentben, de az biztos, hogy még akkor is, hogyha Tomás Taraba egyelőre azt nyilatkozta, hogy támogatni fogja Robert Ficót, és támogatni fogja a kormánykoalíciót, de hát minimum ő, plusz valószínűleg a HLASZ frakciójába tartozó Robert Sliskó képviselő már kérdőjeles, hogy mennyire tartanak ki a koalíció mellett, illetve hát, hogy mikor kell majd velük külön tárgyalni különböző törvényekről, a költségvetésről, vagy más fontos ügyekről, ami megint csak megosztja majd a koalíciónak az erejét, és hát még egy olyan csoport alakul ki, amelyik még azt sem tudjuk egyébként, hogy hány fős, hogy esetleg ki csatlakozik még hozzá, és hogy nem tudja bizonyos esetekben majd blokkolni a koalíciót. Tehát azzal, hogy az SNS-t most sikerült kvázi lenyugtatni, de hát ez is tulajdonképpen azért elég bizonytalan helyzet, mert amikor Andrej Danko vérszemet kap, akkor tudjuk, hogy olyan dolgokra képes, amikre senki nem számít, úgyhogy azt feltételezni, hogy itt a következő egy évben nyugodt kormányzás és stabil kormánykoalíció lesz, az hát az naivitás, és hát Robert Fico is nagyon jól tudja, hogy ez biztos, hogy nem lesz így.
2: Pedig a Andrej Danko úgymond jó előre jelezte, hogy mire készül, ugye azt mondta, azt nyilatkozta, hogy a Smernek meg kell értenie, hogy az SNS minden lehetőséget kimerített saját miniszterének lecserélésére, és szerinte nincs olyan politikai párt, amely hozzá hasonlóan ne váltotta volna le a miniszterét, amennyiben elveszítette a miniszter az adott párt bizalmát, ezzel védekezett az SNS. Itt egy egyetlen kérdésig még visszautalva Tarabára, az azért nagyon érdekes, hogy ez egyébként logikus érvelésnek hangzik Dankótól, sőt, még jogosnak is talán. De akkor mi tartotta a posztján eddig Tarabát, ha a leváltása így is megtörtént, és a szavazatát így is adja, vagy biztosítja a koalíciónak, akkor miért tartotta Fico ott? Lehet ezt tudni úgy, hogy ráadásul ezzel az ott tartással szinte egyenlőségjelet tett egyetlen ember és egy koalíciós párt között?
3: Robert Fico minden bizonnyal rosszul mérte fel a helyzetet. Hát valószínűleg megijedt attól, hogy Tomás Taraba elvesztésével elvesztheti a koalíció a parlamenti többséget is. Azt, hogy még közöttük ott milyen beszélgetések zajlottak le, milyen fenyegetőzések hangzottak el, vagy hogyan próbálták egymást zsarolni ezek a felek, arról nem nagyon tudunk semmit, de az biztos, hogy Tomás Taraba mindent megtett azért, hogy az ő saját súlyát növelje Robert Fico szemében is. Tehát ugye voltak híresztelések arról is, hogy Radomir Sajtros jelenlegi államtitkár a beruházási minisztériumban visszatérett a parlamentbe, és ő is hozzácsapódhat Tomás Tarabához, ami még egy szavazatot el lett volna a kormánykoalíciótól. Tehát nem lehetett pontosan tudni, hogy egy-kettő vagy akár három szavazatot veszíthet a kormánykoalíció, de akár négyről is szó lehetett. Úgyhogy ilyen szempontból érthető volt Robert Ficonok az aggodalma, hogy tulajdonképpen Taraba leváltásával meginokhat a kormánykoalíciónak a többsége. Habár ezt ugye Ficonok akkor is tudnia kellett, amikor megígérte Andrej Dankónak, hogy ezt megteszi, és az, hogy visszatáncolt, azzal tulajdonképpen még jobban bonyolította a helyzetet. Tehát itt Robert Fico tulajdonképpen nem úgy járt el, ahogy a régi Robert Fico szokott, aki általában az ilyen helyzeteket erősen kézben szokta tartani és kontrollálni szokta. Most, mintha nagyon kicsúszott volna a kezéből az irányítás. Tehát azzal ugye, hogy eleve megígérte, hogy leváltja Tarabát, aztán visszalépett, ezzel magára haragította tulajdonképpen Andrej Dankót, és hát kiváltotta azt, hogy Dankó elment egészen a falig, és olyat tett, amire senki nem számított. Tehát valószínűleg alá is becsülte Andrej Dankót, nem gondolta volna azt, hogy képes lesz arra tényleg, hogy az ellenzékkel együtt váltsa le Tomás Tarabát, a saját miniszterét. Azt gondolta, hogy Andrej Dankó az utolsó pillanatban visszatáncol. Hát rosszul mérte fel a viszonyokat, rosszul mérte fel az egyes koalíciós partnereinek a képességeit, és hát azt is, hogy meddig mennek el, tehát a bátorságát is úgymond. Hát Andrej Dankó tényleg elég merészen járt el ebben az egész ügyben, és hát Robert Fico azt hitte, hogy sikerül őt valahogy leszerelni, de hát erre most képtelen volt, és ez is azt mutatja, hogy sokkal gyengébb kezű kormányfő jelenleg, mint bármikor korábban volt.
2: Ugye Robert Fico lett megbízva a környezetvédelmi minisztérium irányításával, hát egy olyan vezető, aki egyébként is vezet egy koalíciót, ráadásul egy elég sok feszültséggel teli koalíciót. Mit jelent ez egy minisztérium élén? Azért erre biztos sokan kíváncsiak, meg várták. Hát kicsit olyannak tűnik, mint a lyukas óra az iskolában. Tehát, hogy milyen lehet ez a minisztérium életében, a projektek ilyenkor fékezve haladnak? És hát Kufa nevét ragozzák ugye egyre többet. De mintha ezt se Fico, se Pellegrini nem akarná, arról nem beszélve, hogy itt azért eszembe jutott, Tarabának volt egy ilyen megszólása még szeptember elején, amit az újságíróknak mondott, hogy akár az egész vagyonukkal fogadhatnak arra, hogy Kufából nem lesz környezetvédelmi miniszter.
3: Taraba sok mindent mondott, amit nem támasztott alá, és nehéz ezeket az állításait ellenőrizni. Ugye valószínűleg azért Taraba körül van egy kör, és vannak különböző információi, erre ugye utalt különböző interjúkban is, hogy Kufa mennyire problémás ember. Andrej Dankó is ugye azt mondta, hogy valószínűleg valami titkosszolgálati információi vannak Kufáról, amikhez nem szabadott volna hozzáférnie, és itt a Pcsolinszky testvéreket is emlegetik, akik ugye, akik a háttérben lehetnek, és Taraba mögött, és hát ő, az ő titkosszolgálati kapcsolataik azok ugye ismertek, de ezek mind olyan információk, amelyek inkább hát ilyen fél információk, úgymond. Úgyhogy azt, hogy tulajdonképpen Kuffa miért nem lehet megfelelő jelölt Robert Fico számára, azt nehéz megmondani, de az biztos, hogy nem lesz olyan egyszerű a kinevezése. Ugye hát még Peter Pellegrini is jelezte, hogy nem szívesen nevezné ki Filip Kuffát miniszternek, úgyhogy itt még azt gondolom, hogy lesz azért néhány kör, amíg eljutunk oda, hogy kiből lehet miniszter, és hát kevéssé valószínű, hogy az éppen Kuffa lesz, valószínűbb azt, hogy találnak valami olyan nevet, ami egy inkább kompromisszumos név, és ami kevésbé kelt feszültséget. Hogy a minisztériummal mi lesz addig, hát az jó kérdés, mert tényleg egy fontos minisztériumról van szó, ahol folyamatosan rendkívül fontos ügyeket tárgyaltak az elmúlt időszakban is, amelyek akár a szlovák uniós pénzek leírása szempontjából is kulcsfontosságúak. Robert Ficónak nyilván nem az lesz a prioritása, hogy ott üljön a minisztériumban, és ott írogassa alá a különböző dokumentumokat, de hát egyébként elég tapasztalt és rutinos politikus, meg hát kormánypolitikus ahhoz, hogy azért ezt a helyzetet kezelje, de nem lehet hosszú távon így működni valószínűleg, tehát hogy egy miniszterelnök irányítsa ezt a tárcát is. Én azt gondolom, hogy még az idei év folyamán megoldást kell találni a kormánynak arra, hogy hogyan menjen tovább a környezetvédelmi tárca, és kikerüljön az élére, és hát itt nyilván az a legfontosabb, hogy a Szlovák Nemzeti Párttal sikerüljön valahogy egy olyan kompromisszumot találni, ami az egész koalíció számára elfogadható.
2: Ugye a választás előtti utolsó évben azért már egyre inkább az önálló párt érdekek érvényesülnek, és hát mondjuk a költségvetés elfogadása után a koalíciós megállapodás már hát de facto elveszíti a jelentőségét. Egy ilyen időszakban, ahol ráadásul ilyen viszonyok fertőzik mondjuk a mindennapi működést, mi a leginkább reálisnak tartott tulajdonképpen időpont, hogyha mégis valamilyen előrehozott választásokba mennének bele?
3: Igen, hát ugye itt, ami eddig elhangzott, az a januári időpont volt, de ez nyilvánvalóan inkább egy ilyen fenyegetőzés volt Robert Fico részéről. Egyébként is hát egy elég rossz időpont lenne az előrehozott választásra a január, amikor is ugye hát ünnepek után vagyunk, ami azt jelenti, hogy a kampány elég nehezen lefolytatható, és hát a sí szezon zajlik éppen januárban, úgyhogy ez egy elég bonyolult helyzet lett volna, ezért is tűnt ez tényleg kevéssé valószínűnek. És hát ugye szeptember végén kellene, hogy legyen a rendes választás, tehát hogy a nyári időszak alatt nehezen elképzelhető, hogy ugye előrehozott választás legyen, így hát leginkább a május-június lehetne még egy olyan időszak, amikor megtarthatnák. Hát ennek már igazából aztán túl sok értelme az nem lenne ennyivel előrehozni azzal az egy-két hónappal, és hát ilyen szempontból erre csak akkor kerülhet sor, hogyha a politikai érdeke valamelyik pártnak úgy diktálna, tehát hogyha esetleg úgy látnak a pártok, úgy látna elsősorban a Smer, hogy a támogatottsága dinamikusan csökken, hogy minden megspórolt idő az jól jöhet, és azért hoznák előre a választást. Ez egyébként azért nem kizárható, de ez szemben a mélegnek a másik serpenyőjében ott van, hogy bedönteni a saját kormányát, ha senkinek nem tesz jót, és hát ez nagyon rossz fényt vet mindegyik pártra, erre történelmi példák vannak. Szóval, hogy ilyen szempontból, hogyha előre hoznák, akkor az megint csak ugyanott lehetnének tulajdonképpen, mint hogyha várnák, hogy olyan fog csökkenni a támogatottságuk. Úgyhogy erre nincs túl jó megoldás igazából, és ezért is gondolom azt, hogy valószínűbb az, hogy nem lesz előre az a választás, és kihasználják minden idejüket, kihasználják a kormányon lévő pártok arra, hogy felhasználják a lehetőségeiket, tehát hogy hát a hatalmat ne ereszték ki a kezükből, amíg nem muszáj. Tehát jelenleg ez tűnik a legvalószínűbbnek, még akkor is, hogyha a következő egy évben azért nem igazán tűnik valószínűleg, hogy a kormánypártoknak a támogatottsága az növekedhet.
2: És milyen kondícióban van az ellenzék, a jelenlegi ellenzék? Ugye az kicsit olyan róka fogta csuk a helyzet, hogy ott nem elég, hogy ha egy pártnak jó, mert különben semmit sem tudnak csinálni, tehát hogy ott valahogy kollektíven kell jó sikerülni a dolognak, arról nem beszélve, hogyha Matovics meg nagyra nő, akkor az meg megint necces az egész térnek tulajdonképpen, és Matovics mondta azt, hogy az ellenzéki térfélen lévők igazából csak hangoztatják azt, hogy legyen már előrehozott, de ha holnap bedobnák nekik a konkrét dátumot, akkor mindenki megijedne.
3: Van ebben valami egyébként, amit Igor Matovics mond, mert hát nyilvánvalóan az ellenzéki térfélen sem lehet senki teljesen nyugodt azt tekintve, hogy milyen felállásban tudnának kormányt alakítani. Ugye itt nagyon sok kérdőjel van, több párt van, amelyik ott billeg a bejutási küszöbnél. Nem tudjuk még azt, hogy egyes kisebb pártok azok megnőhetnek-e, például hát ott van akár a Kollár-féle párt, amihez Richard Sulik is oda csapódott, vagy a másik Kollárnak a pártja, tehát ezek olyan pártok, amelyekben még azért ott lehet a lehetőség, hogy elhoznak mandátumokat, ugyanakkor ott vannak az ellenzéki térfélen lévő kisebb pártok is. A KDH sincs teljesen biztonságban, és hát a demokrati az a párt, amelyiknek a bejutásán nagyon sok múlhat. Habár úgy tűnik, hogy ők megegyeztetnek végül a Progresszív Szlovákiával, hogy egy koalíciós megoldást választanak az indulás előtt, és hát egy óriási nagy kérdés az, hogy mi lesz a Magyar Szövetséggel, amely szintén 4% körüli szavazót jelent, és hát ez a 4% is tulajdonképpen billentheti erre vagy arra a választás utáni eredményt. Úgyhogy itt még nagyon sok kérdőjel van, és ebből a szempontból igaz az, hogy akkor a jelenlegi ellenzéki térfélen is bonyolult a helyzet, és ilyen szempontból viszont az ilyen sikerek, mint amilyen Taraba leváltása is volt, azok nagyon jó, hogy jönnek az ellenzéknek, az emberek láthatják, hogy az ellenzék képes fegyelmezetten fellépni, hogyha fontos kérdésekről van szó, és hát tulajdonképpen meg tudja szorongatni a kormányt is, ami tényleg egy nagy fegyvertény a jelen helyzetben. A következő egy évben azért arra lehet számítani, hogy inkább az ellenzéknek lesz nagyobb potenciálja a növekedésre, és hát hogy melyik pártoknak, az már aztán az egyes konkrét politikusoknak a helyzetfelismerő képességétől is függ, hogy esetleg a PS tudja megtartani és növelni az előnyét, vagy esetleg az SZSZ, a KDH, vagy hát a Matovics-féle Szlovákia, a Szlovenszka mozgalom tud erősödni, tehát a Szlovenszka mozgalomnak az erősödése az szerintem abszolút valószínűleg tekinthető, és hát a nagy kérdés még az ellenzéknek a fekete báránya, a Republika, hogy ők hogyan tudnak építeni a kormánykoalíciónak a sikertelenségére, mert hát eddig nagyon jól használták ki egyébként azt, hogy habár ők a Smer potenciális partnere, mégis erőteljesen kritizálják a kormánykoalíciót, és hát ebből nagyon is profitáltak az elmúlt időszakban. Meglátjuk, hogy a következő egy évben ez hogyan fog alakulni, hogyha jól fogják kihasználni a lehetőségeiket, akkor nem kizárt, hogy akár tovább nőhetnek.
2: Robert Fico továbbra is stabil kormányzást szeretne. A kérdés most a koalíció működőképessége. A részletekről Szalai Zoltánnal, a Napunk vezető szerkesztőjével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál.
3: Köszönöm szépen, én is szép napot kívánok.
2: A géptől is kérünk tanácsot. Nem is kevésszer. Egy friss szlovákiai felmérésben a megkérdezettek mintegy 3/4 mondta, hogy az elmúlt évben használt mesterséges intelligenciát. A használók harmada egészségügyi információkról is kérdezte, és ugyanekkora arány személyes tanácsot is kért tőle. A beszélgető programok így a legbizalmasabb ügyeinkbe is bekerülnek. A segítség lehetőségeiről és a bizalom határairól Ződi Zsolttal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos főmunkatársával beszélgetünk. Hát én stílszerűen megkérdeztem az AI-t, hogy ennek a cikknek és számadatoknak, statisztikáknak a tudatában mi lenne az a kérdés, amit ő, tehát az AI elsőként kérdezne öntől, és azt kérdezi, hogy a használók harmada egészségügyi vagy személyes kérdésekkel is fordul az AI-hoz. Mit kellene még tudnunk ahhoz, hogy eldöntsük, túlzottan bíznak benne, vagy értelmesen használják?
4: Akkor igen, ez egy nagyon jó kérdés, ehhez azt kellene tudnunk, hogy konkrétan ezek a kérdések, ezek hogyan néznek ki. Tehát meg kéne néznünk magával mondjuk például egy AI segítségével ezeket a kérdéseket csoportokba kéne sorolnunk az alapján, hogy például mennyire pontosak. Ugyanis itt kulcskérdés az, hogy mennyi előismerete van az illetőnek, aki ezt a kérdést felteszi. A legnagyobb kockázat például az egészségügyi kérdésekkel kapcsolatban ugyanis az, hogy mi észlelünk például magunkon valami fajta szimptomákat, de nem minden szimptomát írunk le, minden tünetet írunk le a gépnek. Hogyha hiányos, mert adott esetben nem tulajdonítunk jelentőséget egy apróságnak, amelyet egy orvos egyébként megkérdezne tőlünk. És akkor beadjuk a gépnek ezt a kérdést, és akkor ő ad egy választ az alapján, amit ugye beadtunk neki, de adott esetben ez lehet egy teljesen rossz válasz is. Tehát még akkor is, hogyha a gép nem hallucinál, és majd ez lesz a második probléma ezzel, még hogyha a gép nem is hallucinál, akkor is elképzelhető, hogy pontatlan választ ad, mert például egy orvos beteg szituációban visszakérdezne. Tehát megkérdezné azt is, ne haragudjon, de nem érzi úgy, mintha egy kicsit ez vagy az a tünet is lenne, és akkor abban az esetben, hogyha ez van, akkor ennek döntő fontosságú, vagy döntő jelentősége lehet, adott esetben teljesen más betegségre utalhat. Tehát nincsen orvos-beteg beszélgetés, nincsen visszakérdezés, hiányzik a kontextus, ahogy szokták mondani, és emiatt lehetnek ezek a kérdések hibásak. Tehát a válaszom erre a kérdésre, tehát az, hogy meg kéne nézni ezeket a kérdéseket, kellene egy ilyen kísérletet folytatni, amiben megnézzük azt, hogy ezek a laikusok, ezek milyen kérdéseket tesznek fel, mi hiányzik belőlük, milyen probléma van, miért rossz a kérdés, adott esetben, hogy rossz a kérdés, és ehhez képest a válaszok azok milyenek voltak, és akkor lehetne egy ilyen statisztikai elemzés végezni azzal kapcsolatban, hogy hol hibázott a gép. Egyébként ilyen elemzést végeztek, konkrétan van ilyen tanulmány, amelyik egy 300 fős mintán próbálta meg, és egy 300 fős kontrollcsoporttal, olyanokkal, akik nem mesterséges intelligenciát használtak, próbálta megnézni, hogy vajon a gép mennyire ad pontos válaszokat, és az jött ki egyébként, hogy persze a válaszoknak egy része teljesen pontos volt, de hogy az a 300 ember, aki nem használt mesterséges intelligenciát, az többé-kevésbé ugyanolyan pontos választ tudott kapni a kérdéseire, szimpla internetes keresésekkel, mint amilyet a mesterséges intelligencia adott. Tehát nem volt szignifikáns különbség a két csoport között, azok között, akik EMI-t használtak, és azok között, akik nem használtak EMI-t, csak sima internetes kereséssel próbálták meg a saját problémájukat megoldani.
2: Erre, hogy egyébként egy orvos visszakérdezne, hát vissza tud kérdezni az AI is, tehát hogy végül is a végén oda jutunk el, hogy talán csak jól kell tudni kérdezni, vagy jól kellene tudni használni az AI-t, ami persze még lehet, hogy túlzott elvárás az emberektől egy ilyen relatíve nagyon új és végtelen sebességgel fejlődő dologgal szemben, tehát hogyha mondjuk azt írja be valaki, hogy kérdezz vissza úgy, ez ilyen jellegű panaszommal kapcsolatban, mint egy orvos lennél, akkor sokkal közelebb kerülhet talán a pontos válaszhoz. Igazából a következő kérdésem talán az, hogy mert van ez a statisztika, hogy a harmada ugye magánéleti problémáival kapcsolatban is használta az AI-t, hogyha egy beszélgetés mondjuk segít rajtam, akkor mennyit számít, hogy mondjuk emberrel vagy géppel beszéltem-e?
4: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nemrégiben voltam egyébként egy konferencián Japánban, ahol robotikáról volt szó, és a robot-ember interakció volt a központi témája ennek a konferenciának. Majdnem 500 előadás foglalkozott ezzel a témával, és ez egy nagyon központi kérdés. És ez tulajdonképpen úgy hangzik, hogy a látszólag olyan, az olyan-e? Tehát lehet-e az a valódinak tekinteni? egy olyan beszélgetést valódi vigasztalásnak, valódi emberi kapcsolatnak, tudja-e helyettesíteni az emberi kapcsolatot egy mondjuk egy gépi csevegés. És az volt egyébként a konklúzió, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor egyáltalán nem áll rendelkezésre egy másik ember, tehát például egy magányos idős ember esetén, amikor valójában a semmi és a gép közül kell választanunk. És abban az esetben, ha a semmi és a gép közül kell választanunk, ráadásul a gépek azok a végtelenségig türelmesek, akármeddig tudják folytatni a csevegést, szemben mondjuk egy olyan gondozóval, vagy egy olyan pszichológussal, akinek hát ugye egy órája van a betegre mondjuk. Tehát ezek a gépek, mivel végtelen erőforrásokkal rendelkeznek, ezért bizonyos szempontból még jobb is tud lenni ez a vigasztalás. A probléma az nyilván kulturális jellegű, abban van, hogy nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy gépekkel beszélgessünk. Van ebben valami elidegenítő, érezzük, hogy itt valami probléma van, valami nem jó. De nekem van egy olyan nagyon erős sejtésem, hogy mint sok más dologban, amit megszoktunk a technológiával kapcsolatban, ezt is valószínűleg meg fogjuk szokni. A következő nemzedékeknek nem lesz már ekkora probléma az, hogy ők nem emberrel beszélgetnek, hanem géppel. Van egyébként ettől függetlenül van egy további probléma, ami a jelenlegi helyzetre jellemző, vagy csak a jelenlegi helyzetből fakad, ez pedig a személyes adatokkal és az intim, mindenféle intim információkkal kapcsolatos probléma, amely tulajdonképpen az annyi csak, hogy ezek a gépek, ezeknek a különösen az ingyenes verziója, ezeket az információkat gyakorlatilag azonnal felhasználja, modellépítésre is felhasználja, és hát sajnos a személyes információink azok másoknál megjelenhetnek mondjuk a válaszokban, mert hogy amikor az ingyenes rendszereket használjuk, hozzájárulunk ahhoz, hogy az általunk feltett kérdések azok gyakorlatilag belekerülhessenek az adatbázisba.
5: Hát itt valószínűleg megint súlyozni kell a helyzeteket, mert itt mondta, hogy mi van, hogyha a semmi és a gép közül kell választanunk. Nekem valami rémlik, valami ilyen régebbi statisztika, hogy Magyarországon 1 millió egyedül élő idős, vagy idősebb ember van, tehát hogy ők nyilván úgy fognak választani, hogy a semmi és a gép között. És erre pedig tényleg számtalan ilyen kis videót találni az interneten, hogy ezt próbálják idősekkel végig játszani az AI-nak a beszélgetős formáját, és olyan kérdéseket tesz fel, hogy a videón látszódik, hogy szinte kivirul az az idős ember, hogy milyen gonddal, hát látszólagos gonddal, de és megértéssel kérdez vissza, vagy beszélget velük az AI. Itt ez a kérdés, hogy nem várunk el a géptől olyan tévedhetetlenséget, amit egymástól sose várnánk el.
4: De ez a válaszom. Ez egy nagyon érdekes pszichológiai tény, hogy a gépekkel kapcsolatban nem toleráljuk a hibázást. Tehát ugye ez egy nagyon amikor a önvezető járművek kérdése szóba került, akkor is állandóan téma volt az, hogy ez majd lecsökkenti a balesetek számát, mit tudom én, adott esetben akár az 5%-ára csak a jelenlegi balesetszámnak, vagy halálos baleset esetszámnak. És akkor az ember ilyenkor nem azt kérdezi, hogy vagy nem azt mondja, hogy jaj, de jó, nem 100 ember fog meghalni, hanem csak 5, hanem azonnal azt kérdezi, hogy mi van, akkor a gépek meg fognak ölni 5 embert ezek szerint. Tehát nem tudunk ennek a, sajnos ez egy olyan kiirthatatlan bennünk levő nagyon természetes reakció, hogy nem a gépek, amit az emberektől hibát elviselünk, akár legyen ez orvosi műhiba, vagy a jogi rendszernek a hibázása. Ráadásul a emberi rendszerekbe a hibázással kapcsolatos korrekciós mechanizmusok be vannak építve, tehát mondjuk egy ítéletet meg lehet fellebbezni, ugye? Ezek a korrekciós mechanizmusok egyelőre a gépi rendszerekből, vagy a géppel történő interakcióból hiányoznak, de valóban így van, nagyon jól látja, ez egy nagyon-nagyon széles körben ismert információ, vagy felismerés, hogy nem toleráljuk a gépeknek a hibáit.
5: A szlovákiaiak nagy része használja a mesterséges intelligenciát, sokszor ráadásul orvosi tanácsokért fordul hozzá. A részletekről Ződi Zsolttal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos főmunkatársával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
4: Én is köszönöm a beszélgetést, viszont hallásra.

0: 90 másodperc tudomány Justin Viktorral.
1: Eltűnőben a férfi olvasók, eltűnőben a férfi írók. A könyvkiadásban zajló válság motorjai a nagy könyvkiadók. Egy ausztrál kiadóvezető szerint, ha ma férfiként írsz, két utad van a sikerhez. Vagy világhírű vagy, mint Harry Herceg, vagy halott, mint Tom Clancy és Wilbur Smith. A férfiaknak szóló tipikus témákat a kiadók eladhatatlannak bélyegzik, arra hivatkozva, hogy a vásárlók 70%-a nő, így nekik kell megfelelni. Ám míg a nők gond nélkül olvasnak férfi és női szerzőket, a férfiak szinte kizárólag férfi írókat olvasnak, hiányukban pedig a videójátékok, podcastok vagy a YouTube felé fordulnak. A fiatal férfiak ma fele annyi könyvet olvasnak, mint a velük egykorú nők. Az oktatásban kialakult a fiúválság, mivel a szövegértési, nyelvtani, írási és olvasási teszteken ők masszívan alul teljesítenek a lányokhoz képest. Egy egész nemzedék halad a gazdasági kirekesztődés felé, és már ma sokkal nagyobb a munkaerőpiacról kiszoruló fiatal férfiak aránya, mint a nőké. A funkcionális analfabetizmus mértéke együtt nő a munkanélküliséggel és a bűnözéssel. Az USA-ban a fiatalkorú bűnelkövetők 85%-a funkcionális analfabéta. Bernardin Evaristo Booker-díjas író szerint a regényolvasás empátiát épít és képessé tesz mások belső világának megértésére. Ha a férfiak nem olvasnak, a kognitív űrbe hamar megérkeznek a toxikus online algoritmusok, az incel kultúra, a férfi szféra radikális hangadói és az agresszív tartalomgyártók.
2: A törvényhozás ma jóvá hagyta az új polgári törvénykönyvet. Az oktatási miniszter szerint biztonságosak a szlovákiai iskolák. Oroszország magyar diplomatákat utasít ki. A Pentagon Lengyelországban tervez tanácskozást a NATO kiválasztott tagállamaival.
3: Napzárta. Nyitrai Nórával.
2: Jó estét kívánok! Hallgassák meg a nap legfontosabb híreit. A törvényhozás ma véglegesen jóvá hagyta az új polgári törvénykönyvet. Ez a szlovák magánjog elmúlt 60 évének legjelentősebb és legnagyobb szabású kodifikációja, amely a korábbi 1964-es kódex helyébe lép. Az előterjesztők tervei szerint az új jogszabály 2027. július 1-én lép hatályba. Ürge Tamás beszámolója.
4: Az igazságügyi minisztérium által előkészített törvénykönyv szemléletváltást hoz, kevesebb diktátumot szab az emberekre, erősíti a szerződéses szabadságot és áttülteti a modern európai normákat. A legfontosabb változások és újdonságok a törvényben. Modern jogintézmények vezethetők be, mint például az öröklési szerződés, a hagyomány, a meghagyás, az örökségkezelő tisztsége, valamint bővül a potenciális örökösök köre is. Összeolvadnak és egységessé válnak a polgári jogi és a kereskedelmi jogi kötelmi viszonyok, ami leegyszerűsíti a szerződést kötést a mindennapi életben és a vállalkozások számára egyaránt. Egységes általános 3 éves elévülési időt vezetnek be, amelyet a felek megállapodás alapján 1 és 10 év közötti időtartamra módosíthatnak. A jogerősen megállapított követelésekre és a tartozás elismerésekre továbbra is 10 éves határidő vonatkozik. Az új szabályozás részletesebben rendezi és egyenrangúvá teszi az elektronikus úton tett jognyilatkozatokat. A törvénykönyv különös hangsúlyt fektet a kiskorúak, a fogyatékkal élők és a cselekvő képesség korlátozott személyek fokozott védelmére. A kódex átfogóan alakítja a házastársi vagyonközösség működését és rugalmasabb szabályokat hoz a lakásbérlet terén is. A reformjogszabály elfogadott szövege széleskörű támogatással ment át a parlamentben, a kereszténydemokraták meglepetést okoztak azzal, hogy egyetlen ellenzéki pártként megszavazták a törvénykönyvet. Azzal érveltek, hogy ez így ízig-vérig szakmai kódex, nem pedig politikai termék. A PS és az SAS elutasította a javaslatot elsősorban a felkészületlenségre és az elkapkodott eljárásra hivatkozva. A jogászszakma alapvetően jó lépésként értékeli a modernizáció felé, de óvatosságra int a törvénykönyvvel kapcsolatban. Az ügyvédi kamara és a közjegyzői kamara közös állásfoglalásokban jelezték, hogy az új kódex előnyei meghaladják annak hiányosságait.
2: Tomás Drucker oktatási miniszter szerint a szlovákiai iskolák biztonságosak. A szepesófalui gimnáziumban történt támadás óta eltelt 2 évben több mint 210 millió eurót fordítottak támogatói intézkedésekre, emellett iskolai támogató csoportokat hoztak létre, valamint képzéseket és különböző megelőző programokat vezettek be. Drucker szerint a keddi diáktámadás során a szaniszlófalvi iskola példamutatóan járt el, a tragikus következményeket azonban nem lehetett megakadályozni. A miniszter szerint fontos az iskolák, a családok, a szociális és egészségügyi intézmények, a rendőrség és az önkormányzatok együttműködése. A parlament előtt van egy a fiatalok radikalizálódásának megelőzését célzó törvényjavaslat is, amely átfogó rendszert hozna létre a fiatalok radikalizálódásának korai felismerésére és megelőzésére. A javaslat a 16 év alattiak közösség média használatának szabályozását is tartalmazza. Továbbra is válságos állapotban van a szaniszlófalvi iskolában kedden megkéselt diáklány, erősítette meg a hírt az egészségügyi tárca. Minden lehetséges terápiás kezelést megkap, tucatnyian küzdenek éjjel-nappal az életéért, mindent megtesznek, amit csak lehet. Az állapota sajnos továbbra is válságos, ennél többet nem mondhatok, jelentette ki Kamil Sasko, egészségügyi miniszter. Hozzátette, a változásokról tájékoztatni fogja a nyilvánosságot. Robert Fico miniszterelnök felhatalmazza Filip Kuffa környezetvédelmi államtitkárt, hogy a minisztérium nevében dokumentumokat írjon alá, közölte Kuffa a kormányfővel folytatott megbeszélése után. Egyúttal megerősítette, hogy ő az SNS egyetlen jelöltje a környezetvédelmi miniszteri posztra, és várakozásai szerint 2 héten belül kinevezhetik. Kuffa szerint Fico ez idő alatt feldolgozza az SNS kéréseit, és akár a minisztérium szolgálati hivatalának főtitkárát, Marek Hovant is leválthatja. Hovant távozását az SNS már hónapok óta szorgalmazza. A környezetvédelmi tárca vezetésével jelenleg ideiglenesen Fico van megbízva, miután Peter Pellegrini államfő tegnap menesztette Tomás Taraba minisztert. Az új miniszter kinevezésére Fico egyelőre nem terjesztett elő javaslatot az államfőnek. Peter Sliszko távozik a Hlas SZD-ből és a párt parlamenti frakciójából is. Ezt Tomás Taraba, korábbi környezetvédelmi miniszter jelentette be egy közös sajtótájékoztatón. Taraba politikai szövetségesének nevezte Sliszkot, és hangsúlyozta, a képviselő nem azért lép ki a frakcióból, hogy a kormány ellen forduljon, hanem azért, hogy együtt szabadabban politizálhassanak a parlamentben. Taraba szerint Sliszkoval együtt továbbra is készek korrekt párbeszédet folytatni a koalícióval, és nem akarnak a kormány ellen fellépni. Taraba azt mondta, nagyon aktív képviselőként kíván dolgozni a parlamentben. A parlament működik, törvényeket fogad el, és a kormánykoalíció szűk többséggel is folytatni kívánja a kormányzást, jelentette ki Tibor Gaspar, a Smer SZD parlamenti alelnöke. Nem zárta ki, hogy a koalíció többsége abszolút szűk lesz, ha Peter Sliszko, a Hlas SZD képviselője, megszünteti a koalíció támogatását. Gaspar ugyanakkor arra számít, hogy a Sliszkohoz és a leváltott környezetvédelmi miniszterhez, Tomás Tarabához közel álló képviselők támogatják majd az értelmesnek tartott törvényeket, így például az állami költségvetést, és nem szavaznák meg az előrehozott választásokat. A politikus szerint közben rendezik a környezetvédelmi minisztérium körüli nyitott kérdéseket is. A tárcát ideiglenesen Robert Fico miniszterelnök vezeti, az SNS miniszterjelöltje pedig Filip Kuffa államtitkár. Az ellenzéki Szlovensko mozgalom vezetője Igor Matovič szerint jelenleg nincs kilátás előrehozott parlamenti választásokra, bírálta azokat az ellenzéki pártokat, amelyek vezetői a kormány végét és az előrehozott választásokat emlegetik. Matovič szerint ezzel félrevezetik a választókat, és hamis reményeket keltenek bennük. Emlékeztetett arra, hogy mozgalma támogatta Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltását, de már korábban jelezte, ez önmagában nem vezet előrehozott választásokhoz. Matovič szerint az ellenzéknek együtt kellene működnie a Szlovensko mozgalommal. Az idősek nem csupán Szlovákia emlékezetét őrzik, hanem aktív részesei is a társadalomnak, hangsúlyozta a Nemzetközi Idősek Napja alkalmából Richard Rasi, a parlament elnöke. Szerinte az irántuk való tiszteletnek nem szabad egyetlen hónapra vagy jelképes gesztusokra korlátozódnia. Az idősek tapasztalatait meg kell hallgatni és tovább kell adni a fiatalabb generációknak. Rasi szerint több lehetőséget kell teremteni a generációk találkozására az iskolákban, a kultúrában, a közösségekben és a közéletben egyaránt. Öt embert vett őrizetbe az osztrák rendőrség 198 rendbeli betörés gyanújával. A nyomozók szerint a csoport a legtöbb esetben Szlovákiából indult és főként benzinkutakon, illetve autómosókban található automatákat tört fel. A gyanúsítottak 36 és 39 év közöttiek, négyen szlovák állampolgárok, egyikük pedig osztrák. A csoport Ausztria valamennyi tartományában tevékenykedett, Vorarlberg kivételével. A betörésekkel mintegy 49 ezer euróhoz jutottak, az okozott teljes kár pedig megközelíti a 236 ezer eurót. A gyanúsítottak a kihallgatások során többnyire beismerték tettüket. Oroszország több magyar diplomata kiutasításáról döntött, válaszul arra, hogy Budapest szeptemberben 10 orosz diplomatát utasított ki. Az orosz külügyminisztérium közlése szerint a moszkvai magyar nagykövetség, valamint a szentpétervári és kazanyi főkonzulátusok több munkatársának 2 héten belül el kell hagynia Oroszországot. Budapest szeptemberben arra hivatkozott, hogy az érintett orosz diplomaták a bécsi egyezmény alapján elfogadhatatlan tevékenységet folytattak. Orbán Anita külügyminiszter akkor hangsúlyozta, hogy a lépés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, de nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását. A Pentagon októberben Lengyelországban tart találkozót a NATO kiválasztott tagállamaival. Az Elbridge Colby amerikai védelmi miniszterhelyettes vezette munkacsoport a NATO jövőjéről tárgyal majd. A meghívottak között azonban nincs ott például Nagy-Britannia, Franciaország és a balti államok. A formációban jelenleg Norvégia, Svédország, Finnország, Lengyelország, Németország és Hollandia vesz részt. A találkozók célja a résztvevők szerint nem a NATO megosztása, hanem olyan javaslatok kidolgozása, amelyeket később az egész szövetség elé terjesztenek. Az iráni forradalmi gárda történelmi győzelemnek nevezte az amerikai erők kivonulását Irakból, és felszólította az Egyesült Államokat, hogy hagyja el az egész Közel-Keletet. A forradalmi gárda szerint az amerikai jelenlét az elmúlt 2 évtizedben nem hozott biztonságot, hanem a bizonytalanság, a terrorizmus és az instabilitás forrása volt. Az Egyesült Államok vezette koalíció 2014 óta harcolt Irakban és Szíriában az iszlám állam ellen, küldetését tegnap hivatalosan lezárta. Amerikai katonák Irakban már csak Kurdisztán autonóm régiójában maradtak.
5: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
6: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban listavezető DAC 2-1-re legyőzte az NB1-ben éllovas felcsúti csapatot a ma délutáni dunaszerdahelyi előkészületi mérkőzésen. Ma elkezdődnek a harmadik forduló küzdelmei a labdarúgó nemzetek ligájában. Az A divízió műsora 20:45-től Németország, Szerbia, Görögország, Hollandia, Dánia, Portugália és Wales, Norvégia. A B divíziós magyarok holnap 20:45-kor a grúzokat fogadják a Puskás stadionban, a C divízió szlovákok pedig szintén pénteken 20:45-kor a Feröer-szigeteken lépnek pályára. Az Európai Labdarúgó Szövetség honlapja szerint a ma esti Dánia elleni Nemzetek Ligája mérkőzésen Rafael Leão viseli a hetes mezt a portugál válogatottban, miután Cristiano Ronaldo egy nappal a meccs előtt elhagyta a keretet, mert az ötszörös aranylabdás játékos és a szövetségi kapitány Jorge Jesus között nézeteltérés alakult ki. A portugál sajtó szerint Ronaldo soha többé nem lép pályára nemzeti színekben. Ma 20 órától játsszák a Veszprém-Barcelona döntőt az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokságon. A selejtezőből felkerült Alex Molchan 6-3-6-2-re legyőzte a cseh Tomáš Macháčot a pekingi tenisztorna nyitófordulójában. Következő ellenfele az orosz Karen Khachanov lesz. A Sepangban rendezendő Forma 1-es bahreini nagydíj csütörtöki sajtónapján hivatalossá vált, hogy többek között a nyári szünetben csuklósérülés szenvedő Isaac Hadjar is az erőforrás valamely komponensének megengedettnél többszöri cseréje miatt 5 rajt helyes büntetést kap a vasárnapi versenyre. És végül egy érdekesség, több mint 12 millió dollárt kellett fizetnie annak, aki megszerezte a Chicago legendájának, Michael Jordannek a kosárlabda NBA 1998-as döntőjében viselt mezét.
5: Időjárás.
2: Éjszaka sem érkezik változás, marad a jellemzően csillagfényes, itt-ott fátyol felhős, eseménytelen időjárás. 10 fok alá csökken a hőmérséklet, a hidegre hajlamos szélvédett, mélyebben fekvő területeken ezúttal is lehet kis területen 5 fok körüli, alatti érték. Pénteken is az eddigiekhez hasonló, enyhe, eseménytelen időjárású napunk lesz. Reggel 5 és 10 fok közötti értékekkel számolhatunk.

pleasant land wraps itself in a flag, pretending it's free.

is the right side of right.

watching time lapse clouds.